Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban, Rádió 1-esek, ha bár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös éden.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy norvég EDM DJ producer Kygo és egy amerikai pop-rock csapat a War Republic, az énekese Ryan Tedder, napjaink egyik legbrilliánsabb dalszerzője, producere. Hát mondhatnánk, hogy világok találkozása, de ez mégsem így van, mert hogy Ryan Tedder az elmúlt jó 10 évben bőven írt EDM slágereket. Ellie Goulding, Burn, Tiesto, Tate McRae, 1035, Alesso, If I Lose Myself, és még sorolhatnánk, ez most a Chasing Paradise.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrát barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt. Azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine jön nem sokára a tudáspercek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Bizony, Kamrát barátunk érkezik, aki már több szálon is kötődik a Rádió 1-hez. Hát ugye volt korábban születésnapi fesztiválunkon sztár fellépő, élőben is énekelt már egy szál gitárral itt a stúdiómban. Ezt a dalt pedig most nagyon szeretjük tőle. Ez a Hug Yourself.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Shakira például a legstabilabb dolog a futballvilágában az elmúlt 20 évből. Focisták jönnek, mennek, kiöregszenek, új csillagok tündökölnek az égen, de egy valami tuti fix, ha jön a foci VB, akkor Shakira pont úgy néz ki, mint 20 évvel ezelőtt, amikor Berlinben debütált a Hips Don't Lie-jal Wyclef Jean oldalán. Hát és aztán ugye utána jött a vakavakás korszak, aztán Brazíliában a La La La, és 2026-ban ismét tündökölt, és róla beszélünk még mindig. Ez a Die Die.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan a holland sztár DJ producer, akivel nemrég együtt ünnepeltünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ő maga pedig augusztus 1-én volt születésnapos, 33 éves lett Sam Felt, akit hozok nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. We were good.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriási hatást gyakoroltak az elektronikus zenére a 90-es évek Eurodance

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, például Lói, David Puentes és a Golden Summer. Amikor a fiatal német lány megírta ezt a dalt, a Golden Summer-t, hát nem biztos, hogy erre a pusztító 41 fokos hőkupolára gondolt. Kicsit kevesebbel is beérünk majd, hát megjön majd az enyhülés pénteken, egy ilyen 7-8 fokot visszaesik a hőmérséklet, de olyan nagyon ne szokjuk meg, mert jövő héten visszatér a meleg, ha nem is ennyire, de azért ilyen 35-36 fokos csúcsok akkor is lesznek majd. Hozom Lói dalát!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ariana Grande a folytatásban. A hét egyik nagy bejelentése az énekesnő színésznőhöz kapcsolódik, ugyanis bejelentette, hogy a külsejét ért folyamatos kritikák miatt visszavonul a nyilvánosságtól, hát legalábbis egy időre egészen biztosan. Például egy londoni musical szereplésétől is elállt, ezt jövő évben mutatták volna be. Most egyébként még turnézik, The Eternal Sunshine, ez a turnéjának a címe is hamarosan befejeződik, és azt hangsúlyozta az énekesnő képviselője, hogy nagyon-nagyon várja már Ariana Grande, hogy egészségesen is boldogan lezárja a turnéját. Hát, hogyha az emlékezetem nem csal, akkor a Wicked című musical promóciós turnéja alatt kezdték el nagyon gyepálni a komment szekcióban szegény Ariana Grande-t, aki egyébként tényleg rettenetesen lefogyott Cynthia Erivo-val egyetemben. Hát akkor indult ez az Ozempic őrület is. Hát az ember azt gondolja, hogy hírességek állják a sarat, de hát végül is ők is csak emberek, nekik is van mentális egészségük, és Ariana Grande úgy döntött most az elmúlt időszakban, hogy arra fog összpontosítani, és egy kis időre visszavonul majd a nyilvánosságtól. Őt hozom a folytatásban, Lady Gaga-val együtt.

0: me.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékossági intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi köröknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A gyulai várfürdőben hétköznap két kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és filmvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat, emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek. esetek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a legmelegebb nyári napokon is. Jön Ed Sheeran, hát ha így ránézünk Ed Sheeranre, nem az jut eszünkbe, hogy ő egy nyaraláson úgy reggeltől estig a parton sütetné magát, nagyon fehérbőre van, vörös haja, 70-es fényvédőt használ, és egy-két éve poénból úgy döntött, hogy elindít egy ilyen saját naptejet is. Rúgyolt fel, hogyha valaki ránéz a dobozra és meglátja Ed Sheeran arcát, akkor azt gondolja majd, hogy na, hát igen, ez a srác valószínűleg tudja, hogy miről beszél. Hát nem tudom, hogy mennyire indult be ez az üzleti vállalkozása, de 70-es fényvédőt használ Ed Sheeran, gondolta, hogy elmesélem. Ja, már is az Azizám a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

0: heart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben, a hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok, vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni, és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, akartok egy kicsit irigykedni, hogy milyen jól megy a Starbucks új vezérének? Olvastátok ezt, hogy milyen juttatásokat kap ő azért, hogy napi hány kilométert utazik? Mi a kafetéria? Csak hogy mindenki mérje meg, nézze meg, hogy mi a saját cégénél az, amit kap, amit adnak neki, és hasonlítsa össze azzal, hogy mennyit utazik a Starbucks új vezére, de mivel kárpotolják ezért. Hát gyerekek, azért ez nem Magyarország, azt kell, hogy mondjuk.
2: Na jöhet, mondd a számokat.
1: 1600 kilométert ingázik magángépen a Kalifornia otthona és a munkahelye között, vagyis minden nap ő 800 kilométert lerepül. Hát az egyébként magángépen nagyjából egy óra, tehát hogy annyi tömegközlekedsz is, vagy autóján nagyjából annyit motorozol, hogy beérje. Ő csak ő magángépre ül.
3: Na jó, egy órán keresztül érnék be.
1: Na de mondjuk motorozol, mit tudom én, 40 percet fölülsz a motorra, és kényelmesen bejössz. Ő egy órát megy nagyjából, és egy órát vissza, 1600 kilométert ingázik majd.
3: Oszta!
1: Három éve.
3: Ez saját gép, vagy kapott egy magángépet?
1: Ez Starbucks gép. Ez Starbucks
3: ja, ez
1: gép.
3: A Starbucksnak, tehát egy gyönyörű zöld-fehér festése, rajta bongyos asszonyfej, mint a
2: ez a latte cappuccinóból jött össze, meg a mik vannak még ott?
3: A mi
2: mokacsinókból.
1: Figyeld, hogy mit kap a csávó egyébként. A cég igazgató tanácsának elnöke évi alapkeresete az ajánlat szerint 1,6 millió dollár, ami nagyjából olyan 560-600 millió forintnak felel meg. Emellett kérhet készpénzes bónusz, melynek értéke teljes mindől függően 3,6 és 7,2 millió dollár között lehet. Jogosul további 23 millió dollár értékű részvényjuttatásra.
2: De miután? De ez csak akkor, hogyha ott maradt több, mint egy évig.
1: Valószínűleg, hogy valameddig ott kell maradni.
2: De nagy a fluktuáció, azt láttad?
1: Igen, nagyon sokat pörgettek ki, már egyébként ez a harmadik vagy negyedik elnökük így három év alatt, tehát nagyon pörögnek.
3: Én csak egy évig akarok itt elnök lenni.
2: Szerintem a bónuszrendszerük ennél fifikásabban van felépítve. Én azt tapasztalom, hogy amikor nagy számok vannak, akkor azért azt mondják,
1: azt kell
2: hogy
1: azért
2: három
1: érdemelni.
2: Év, öt év,
1: persze,
2: év, öt év, igen.
1: Egy Newport Beach irodát is kap, választhat magának asszisztens, és a cég szóvője elmondta, hogy Nicole-nak azonban igazodnia kell a vállalat hibrid munka politikájához, heti három napot a Seattle irodában kell dolgoznia, viszont ehhez adunk neked egy magángépet, hogy te berepüljél egy magángéppel. Ez mennyire kemény azért, nem? És ugye hát kifejezetten gyengék a Starbucks üzleti eredményei, azon kell dolgoznia majd emberünknek, hogy hát legalább 10%-ot hozzon a Starbucks, és nőjön.
2: De emberek, most össze tudunk fogni, hogy ez ne így legyen.
1: Senki ne egyen Starbucksot Magyarországon, abban a 6 darab Starbucks van, ami van Budapesten körülbelül.
2: Csak egy hónapig kell bolykottálni, kirúgassunk egy embert a pozíciójából.
1: Azért ez mennyire durva, hogy ilyen szintű alaptárgyalásaid vannak, nem? 1600 kilométer magángép, 3,7 millió dolláros bónusz, plusz 23 millió dollár értékű részvényjuttatás, hogy ők azért így hol tartanak ebben a formában, nem?
2: Meg hogy milyen volt az előző képest... csomagja amúgy, engem az érdekelne.
1: Hogy honnan jön?
2: Igen, hogy hány százalékot emelkedett a fizetése az előzőhöz képest. Na?
3: Nem tudjuk, milyen pozícióban volt. Lehet, hogy ez most neki egy bukás.
2: Nem
1: hiszem. Mindig eszembe fog jutni, ebbe melyik a Starbucks, és eszem egy csokis muffint, hogy a rohadjál meg te ott, hogy a magángépedet hozzáteszem, mégis eszem 23 millió forintos bónusz. Bojkottáljuk a Starbucksot, gyerekek. Mondassuk le a vezérigazgatót egy éven belül, úgyhogy nem eszünk Starbucksot, nem iszunk kávét. Egyébként egyáltalán járok Starbucksba.
2: Meg kell nézni, szimpatikus-e. Most próbálj meg elnyerni a szimpátiánkat, hogy megérdemli-e, hogy ott dolgozzom. És majd mi eldöntjük. Miközben vagy ott, vagy a kosztában iszunk a kávét.
3: Nem.
2: Igen, de amúgy azt mondják, hogy amikor munkáját váltasz, akkor tudsz nagy fizetésemelést kérni, mert ugye amikor már valahol dolgoz, akkor azért ritkán van egy nagy előrelépés, mert már
3: hát
2: akkor fáj neki.
3: Ha elhívnak az újra, akkor tudsz, de ha te jelent ki, akkor is.
2: Persze, nem tudják, hogy mennyit kerestél, az már csak akkor derül ki, amikor beadod a kilépő papíraidat az előző munkahelyre.
1: De azért ez milyen Jánusz arcú, nem? Hogy te adod, kap tényleg ide, vagy kapod a papírszívószálat, hogy ne szennyezd a környezetet, miközben 1600-ot ingázik a vezér fönt a levegőbe, hogy ő ellássa a Seattle irodájában a munkát. 1600 kilométert. Szóval hogy néz ki, hogy reggel bejön érted egy kocsi, fölülsz egy magángépre, repülsz egy órát másfelett, a laptoppal ott közben intézed az ügyeidet, kicsit dolgozol, majd este hazarepülsz. Azért ez ezt el tudnám viselni, nem?
2: Én sírnék minden nap.
1: Az örömtől?
3: Hát nem, a repüléstől.
2: A repüléstől. Nem hiszem.
1: Ja, hát ez nekem nem munkád, igen.
2: Nem hiszem. Figyelj, gondolj bele.
1: 8 órát utaznál Seattle-be az otthonattól, és 8-at vissza.
2: Konkrétan lehet, hogy inkább az autópályán sínylődnék.
3: De miért nem költözik oda?
2: Mert hova? Már a Kaliforniából nem akar. Nem
3: de miért nem adnak neki egy szolgálati lakást? Egy
2: mert ott az élete, ott a golfklubja, mit tudom én, micsoda.
3: Meg van golfklub a másik helyen is, hát nem áll.
1: Ha 565 millió dollárt keresel egy évben, akkor az mennyi az, akkor, vagy forintot, akkor az mennyi az a havi 50
2: nem egy
1: millió.
2: Havonta keresel egy
1: 1,6 millió dollár nagyjából évi alapkereset az ajánlat szerint, de várj, ez csak 565 millió forint per év.
3: Az fél az milliárd forint? Hát
2: nem fél milliárd? Havonta keresel?
1: Nem, ez évente. Készpénzes bónusz még egyébként 367,2 millió dollár, tehát 565 millió forintnak megfelelőszek, az havi 50. Az havi 50 mondjuk, hogy havi 40
2: ez
1: millió.
2: Ez egy szegény ember, Balázs.
3: Mit kérhetne még a Diri? Erzsébet utalvány?
1: Én szerintem ilyen szinten bármit. Tehát ilyen, ezen a szinten tulajdonképpen nem tudsz olyat kérni. Gondolod, de magángéppel naponta hoznak, visznek. Tehát milyen díleket köthetsz?
2: Jó, de magángépet ezt le tudják írni, mint költség.
1: Baszik, leírják, mint költség, persze.
3: Igen, vagy igen, áfa visszaigénye.
2: Azonnal vissza az áfa, azonnal a zsebbe. Tehát ugye az igazából a cégnek nem fáj, tehát az végül csak ugye még a munkavégzésnek így. Ugye most választottak egy luxus cikket, egy nem ott élő embert, ezért ezt kifizetik, oké, rendben. Mennyi nálunk most a bejárás támogatás Magyarországon?
1: Bejárás támogatás? Tehát már hova? Tehát, hogy van munkahelyben? Ja,
3: van ilyen, és én hülye nem kértem ezt még tőled.
1: Van bejárási támogatás?
2: Hát, figyelj, egy jó HR-es meg kellett megkeresni, itt ül.
3: Hát de itt tűz fél éve
1: is. Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Nem, tehát, annyira jó, olyan embereket, akik soha egy lapot nem dolgoztak az életükben.
3: Dolgoztunk, csak nem olyan munkahelyen.
1: Sosem voltam rendes munkahelyen. Mi az, hogy bejárási támogatás?
2: Hát rengeteg visszaélés ad lehetőséget, mert például vannak ugye olyan cégek, amúgy most nem tudom pontosan a jogszabály most hogy van, de hogyha felveszel valakit, aki ugye nem a városban lakik, ahol a munkavégzés történik, akkor ugye támogatnod kell a bejárását. Ez amúgy az egyességnek a részét is képezi. Most már
1: és akkor fizeted a MÁV bérletét,
2: vagy pedig a kilométer, vagy a benzinköltségét, vagy
1: azt a mindenit. Nem ám aztán itt öntudatra ébredünk, halló.
3: Hát
1: azért vannak, akik a Vizafogóról, vannak, akik Velencéről, vannak, akik nem tudom honnan jönnek, érted? Nem ám aztán itt. 30 forint per kilométer te kérhetnél elvileg.
3: Napi 3000 forinttal jössz, haver. 30 forint per
2: kilométernél tartunk mi.
1: Hát napi... tulajdonképpen akkor benzinpénz mondhatni?
3: Igen. Napi 3000 forinttal jössz.
1: Bejárási támogatás. Hát de megkapod a fizetésedet, miért támogassak? Kelj föl, gyere be, azt dolgozzál.
2: Hát pontosan ezért, hogy be is akarjál jönni. Nehogy azt mondta, hogy szét home office-olom magam, ájulásig home office-olok, csak hogy nekem bejárom.
1: Mondjuk a 18 forint vagy 30 forint per kilométerben azért olyan nagyon sok nem vagy. Mondjuk a 10 kilométer, akkor 300 forint.
2: Nem, tudod, milyen visszaélések voltak ezzel?
3: Nekem 3000-et fizetsz naponta, 20 napot jövünk dolgozni, 60 000 forinttal lóksz havonta.
1: Havonta, az 12-szer. Az...
3: 15 éve dolgozunk,
1: 15 éve 12.
2: Hogy előkapta a zsebkalkulátorát?
3: Én nyugalom, szorozva 15-tel, azt mondja, 10 millió 800 ezer forinttal tartozom.
2: Hoppa tartozás, hoppa tart, szívesebben lehet.
1: Rohadjon meg a Starbucks új vezére, hogy ezt a gyerekbe hozta.
2: Ha még ebből nekem adsz 3 milliót, elmondom, hogy tudod behajtani.
3: Már a tiéd. Jó? Ezt most odaadom.
2: De a visszaélés maga az úgy szokott zajlani, hogy bejelentik magukat gyorsan állandó lakcímre az anyóshoz, vagy valahova, mit tudom én, Nyírbátorba, Nyíribronyba.
1: Ja, és akkor onnan azt írják, hogy onnan jönnek.
2: Igen, miközben Zuglóból bejársz a kis troli, de közben pedig ugye adod le a számlákat a brutál.
1: Igen. Hallom a Starbucksot, én meg vigyem vissza az 50 forintos palackokat, írja valaki, mi?
2: Hát konkrétan. Abból mondjuk lehetne csinálni egy ilyen ízléset, ezt a aeroplánt palackokból.
1: Egyébként tényleg igen. Bejárási támogatás, amikor Eszternek fizeted a taxit. Az például egy bejárási támogatás.
2: Ez már elmúlt.
1: De már nincsen, mert egyébként már kapott parkolóhelyet, igen. Pécsi cég, vidékről járok be, 30 forint kilométerenként, napi 50 kilométert ingázok, így napi 1500 forintot adnak, nem valami sok, de több, mint
3: hát
1: a semmi.
3: Valami, persze.
1: Ez jó, hát ezt egy csomóan nem tudták, akkor most oda mehetnek a főnökük, és azt mondták, hogy hallottam a rádióban, bejárási támogatást
2: mondjak
1: szeretnék
2: kérni. Mondjak még durvábbat, amit nem tudsz. Azt hiszem, azt sem tudod, hogy amikor, ha úgy van, hogy mész dolgozni, vagy pedig jössz az a munkából, és közben balesetet szenvedsz, az munkahiba baleset.
1: Ha munkába megyek, és én munkahelyi balesetet szenvedek az...
2: Nem, tehát, hogy közlekedési balesetet van, miközben
1: akkor
2: mész dolgozni, munkahelyi
1: balesetnek
2: az munkahelyi balesetnek számít.
1: Mi köze a munkahelyemnek ahhoz, hogy engem elült a hetes busz a
3: kármére? Oda mentél, hát oda munkahelyedre mentél. Ha nem lett volna ott a munkahelyed, akkor nem mész arra.
1: És ez munkahelyi balesetnek az számít.
2: Munkahelyi balesetnek
1: és mit tudok
2: számít.
1: Csinálni? Kifizetik hát, a gipszemet? Vagy?
2: Nem, hanem 100%-os táppénzt kapsz. Ugye? Hogy az alapból ugye nem jár csak úgy.
1: Jóba kell lenni a HRS-sel, gyerekek, ez a megoldás. Egy jó HRS, és meg is vagy. Ma mindenki elüteti magát, figyeld meg a kávétéren. Ma csoportosan ugranak az Erzsébet hídon az ott közlekedő taxik és autóbuszok elé az emberek. Tehát megyek a munkahelyemre, valami történik, az munkai baleset.
2: Igen. És ha hazafelé mész a munkád, helyedről, de haza, tehát nem nincs kitérő, akkor az is az.
1: Jó, senkitől nem fogadom el, hogy hétfő reggel nem tud bejönni, mert elütötte a metró, beesett a busz alá, jó? Tehát ezt értem,
2: igen,
1: de ezt mi nem játszunk ki.
2: Stimmelnie kell, tehát az, hogy ez a házad, és és a
1: ja, értem.
2: Munkahelyet.
1: Tehát ha mondjuk Zuglóban lakom, és mondjuk a hegyaljára járok dolgozni, de Balatonalmádiban. De Balatonalmádiban, a Mambóbárban elüt egy tuk-tuk, akkor azt nem tudom azt mondani, hogy munkahelyben.
2: Prostituált rádesik.
1: Egy nagy darab szőke prosti rámesik Balatonalmádiban, a munkahelyben esetnek számít.
2: Attól függ, hogy milyen irányban esett rád. Igen, és akkor már lehet igényeket benyújtani, ugye? Ott már más a leányzó fekvése.
1: Júj, gyerekek, te miket tudsz?
2: Én
1: soha nem dolgoztam munkahelyen, tehát én ezeket nem tudom. Életemben nem volt még egy normális munkahelyem, de ez is normális, de hogy egy olyan hagyományos munkahely nem volt.
2: Na, de lifehackeket nem osztunk meg? Aztán a hallgatók is biztos egy csomót tudnak, amiről nem tudnak.
1: Hogy mi az, amit még el tudsz számolni?
2: Szerintetek mi az, amiről az emberek nem tudnak, de amúgy tudjátok érvényesíteni esetleg a munkáltatókkal szemben?
1: Az a baj, a 90% nem tudja meginni, hogy miről nem tud, mert nem tud róla.
2: Igen, de volt még a néhány ember. De most megjogosíthatja a többieket.
3: De nem.
1: Jó. Igen. Van olyan támogatás is, ha vidéki bejelentett lakcímed van, de Budapesten laksz például albérlet, akkor hetente fizetik a hazautadat családtámogatás címen. Nem véletlen, hogy a fél önkormányzatnak vidéki lakcíme van, ahol dolgozom. Borsod megyei nagyvállalatnál kapok bejárástámogatást, magánegészségügyi csomag, 13. havi jutalom, éves teljesítményjutalom, 14. havi szépkártya, bruttó 500 környéke, egyszeri pályakezdő támogatás, nettó 1 millió, vagy lakhatási támogatás 3 millió vissza nem térítendő. Havi 2+4% magánnyugdíj. Legnagyobb telekommunikációs cég, céges teló, csúcskategória, laptop, tablet, korlátlan nethívás, dolgozói családi flotta, olcsó mobilcsomag, havi keretösszeg, amiből a család telekommunikációs szolgáltatás fizetett, nagyon magas kafetéria, szépkártya, szabadság, készpénzben fizetési kiegészítés, üdülési támogatás, munkába járási támogatás, bónuszok, gyors segély vissza nem térítendő, egészségügyi támogatás. Azt a mindenit. Mm-hmm. Ez a legnagyobb telekommunikációs cég.
2: Milyen durva, hogyha így emellett veled szembe ül egy ember, akinek rettenetes büdös szája van.
1: Tessék, egy dolgot kérhettek, igen. Nem KP, valamilyen hozzájárulás, szolgáltatás, bármi, amit jó, itt vezessünk be, mindenki személyre szabottan egy dolgot kérhettek. Mi lenne az?
2: Jeff Goldblum, egy hétvége.
1: Oké, okay. Jeff Goldblum, nem tudom elintézni, a magyar Jeff Goldblum.
2: Nincs olyan, hogy magyar Jeff Goldblum, Balázs.
1: Nem tudom, Tihanyító Csaba, a magyar Jeff Goldblum.
3: Közelít,
2: nem
3: az igazi.
2: A
1: igen, Bódi Gusztia, vagy a Jeff Goldblum, nem, semmi nem jó.
2: A Temus Jeff Goldblum.
1: Igen, a Vise Jeff nem jó. Tessék, ki milyen szolgáltatást kérne, vagy ki mit venne
2: igénybe?
1: De lehet bármi.
3: Például a heti masszázs, az simán járhatna, hogy egy napra bejön egy...
4: Pontosan, Lacival ezt mi nagyon támogatjuk.
1: Ti masszázs lennétek igénybe.
3: Hozná a kis ágyacskáját, beosztva lennénk, és akkor...
4: Én azt nagyon adnám.
1: Nekem ez a munkai masszázs, ez mindig egy kicsit ilyen csóroskodás. Tehát, hogy ilyen... Nem úgy értem, hanem tudod, hogy gyorsan egy ebédszünet, meg egy meeting között gyorsan ott valaki kettőt ropogtat a nyakadon. Nem tudsz úgy nagyon úgy elengedni magad, mert tudod, hogy kettőkor már meetinget van.
3: Okay, tehát, hogy... Akkor kérünk szépen a balatoni nyaralót kulcsát elosztva hétvégére. Most hétvégén mennek annáig, de akkor tessék, munkai nyaralót.
1: Rotációban forognátok.
3: Így van.
1: Szóval csak egy masszázs, ennyi lenne masszázs?
4: Kevésnek érzed.
2: Kevés. Szerintem
3: alapból... Ez jó, hogy olyat kérsz, amit nem lehet teljesíteni, a Jeffet.
2: Igen, mert legalább kapacitálom rá, hogy próbálkozzon.
1: Teljesen
4: mindegy. Egyébként ilyen menedzser szűrés is jó lenne. Soha nem dolgoztam olyan cégnél, mindent ugye az ember elmegy és kifizeti magának, akkor még lett volna egy olyan lehetőség, hogy nézzük meg mindenkinek az életkorához egy ilyen komplett szűrő csomag. Az mennyire jó lenne, mennyire menő lenne. Soha nem dolgoztam ilyen helyen.
3: Szinten egy
4: soha.
3: Nagy. Mely, a helyen 400 ezerből kijön igen, fejenként, mennyi, vagy 3,2 milliót bánja. Hát az nap.
1: Tehát szeretnétek egyszer leszűrni magatokat?
2: Mindenre.
4: Mindenre. 2025-re elfogadnám. Én most én ezen túl vagyok ezen.
1: Mennyi egy ilyen?
2: Nekem még a prostatámat is nézzék meg. Mindent. Van egy havarom fiú, aki annyira ki volt akadva, hogy nem tudták, hogy mi baja van, hogy elment menopauza szűrésre. Azt mondod, hogy mindegy, most már ezt is nézzék meg.
1: Azért az jó hülyének kell lenni. Elmaradt a menstruációja, föltűnt neki, hogy ideje nem menstruál. Igen, egy ideje nem menstruálok. Na jól van, gyerekek.
2: Jöhet akkor a menedzser szűrés, most megbeszéltük.
4: Én annak örülnék. Igen, egy ilyen lehetőség.
2: Nekem az oké. Neked felé.
1: Bocsánat, elindultunk heti egy tájmasszás 9000, és megérkeztünk egy 4 kilós menedzser szűrés. Nagyon nagyot ugrottunk, bejön ide valami fáradt Marika egy fotellal, és kicsit ott ropogtatta a nyakadat. Egy ilyen titkos ilonka, itt haptuázik egyet. Eljutunk egy 6,5-600 menedzser szűréshez.
3: A mi óriási ézénket, fogyókúránkat is megkérem, most támogasd, mert attól neked lesz jobb.
2: Így van, ez igen, egy egészségügyi
3: munkáltató, hogy két egészséges, jókedvű ember ül itt veled reggelente.
2: Plusz Ferinek egy elvonó.
1: Én nem egészséges, jókedvű fogyókúrázott. Tehát, hogy
3: hát a végén tehát az eredmény a ver.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hűsölőhelyek Békés Csabán, átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, de a nap legmelegebb órája. Ráira időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A Gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzéstípusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti, éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Nincsen érzés, hogy átok ül rajtunk, Feri. Nem érzed azt, hogy ez egy átok, ez az egész?
2: Hogy már mindent megteszünk, és mégse.
3: Az adventi body?
1: Én tegnap feküdtem az ágyba, és azt éreztem, hogy figyelj, olyan sok éven keresztül annyi mindent kipróbáltam, hogy nem lehet, hogy van rajtam egy ilyen rontás, egy ilyen zsírrontás.
3: Tehát valaki egyszer azt mondta hozzád ért, és azt mondta, hogy átkot teszek rád, ráteszem a zsírátkot. És akkor onnantól kezdettünk.
2: A levegőt veszünk, érted?
3: És elkezdtetek nőni, és csak nőttetek?
1: Szerintem nem ezt mondták, ne legyen olyan elasztikus ruha, ami ne szorítan a derékba.
3: Igen.
1: Amelyet elémáltál a kólaautómat állál.
3: És egy kis varázsló lány megátkozott benneteket, és azt mondta az általános iskolában, hogy igen, a csokimat megettétek, ezért örökké zsírátkot teszek rátok.
1: Sóvárogjatok egy életen át. Nem, nincs egyszer csak egy ilyen...
2: Hát 6 éves koromban, azt hiszem. Nem, hat. Akkor még szép slanggyerek voltam. Mm-hmm.
3: De hol puffadtál meg?
2: 9.
3: 9 évesen egyszer csak az a puff!
1: Ráléptek a kaposóknál.
2: Mert ott nagyon megnyúltam, és próbáltam utána menni testbe, de azt túltoltam.
3: De ez hogy néz? Emlékszel arra fél évre, amikor ez megjönni? És így megjött? Vagy ez ilyen rendszeres?
2: Ez rakodott.
3: Igen. Te nem úgy, mint a gömbhal,
2: hogy... Nem úgy, hogy fölfújtam magam.
3: Összefújó skaláját, hadd az átokat!
2: Nem ér le a lábam, mi a háje?
3: Ne fújj tovább, neki soha nincs! Elkaplak, ha leeresztesz egyszer!
1: De ez milyen szimpatikus hozzáállás, nem, amikor egy gyerek elkezdi érezni, hogy magasodik, és azt mondja, hát álljunk már meg, nehogy azt higgyék, hogy itt egy cerka vagyok. Na, akkor ennyi. Mit tudunk ez hozzátenni?
2: Rádobtam, de nem izmot, hanem zsírt. Tehát nekem már ezek egy egész korai játok volt. De 6 éves képen van, ahogy a kis mesekönyvemmel állok Lelősiné Ábrahám Éva fotókamerája előtt, az új kígyós mindenkitől fotózott, Ábrahám Éva néni, és akkor a kis könyvemmel, és ott egy slank kisfiú áll 6 évesen.
1: De tényleg? A könyvet
2: is? Eskü.
3: De akkor ez egy doboz zselészaloncukor karácsonykor?
2: Egy doboz tehát, nem okoz ennyit.
3: De hogy mit vakvágájna? 10? Ez csak az, hogy ide nekem.
2: Igen.
3: Ide nekem a karácsonyfát.
1: De hogy azt beszéltük meg, hogy minden segítséget igénybe veszünk. Vért vetettünk, felrakatjuk a...
3: Kiborgok vagytok.
1: Igen, kibor Zuckerberget. És minden. És akkor pont erre nem megyünk rá, a spirituális vonalra, hogy nem tudjuk meg, hogy nincs valami másik síkon, valami pokoli pusztító átok a pajzsmirigyünkön.
2: Tehát mi vagyunk azok, akik egy fejsalátától is? Buf.
1: Nem, azt gondolom, hogy ez valami külső erő, hogy ez már nem rajtunk múlik, ez valami más. Vagy papot, amit most nem annyira szoktam.
3: Tudunk intézni. Tehát ha úgy gondolod, meg vagytok átkozva.
1: Szerintem úgy gondolom. Szerintem utána kéne járnunk ennek, hogy lehetne ezeket levenni rólunk.
3: Van ilyen, hogy zsírátok?
1: Vagy egy zsírsámán.
2: Szerelmi átok van. Szerelmi kötés is van, átok is van.
3: Igen.
2: Akkor viszont lehet, hogy nekünk zsírkötés. A bennünket a zsírral annak idején összekötöttek.
1: Zsírrontás. Én mondom, zsírrontás.
2: Zsírrontás.
1: Vagy valami sokkal rosszabb, amit nem is tudunk megfogalmazni.
2: Pénzrontás is van, pénzáldás is van, pénzátok. Akkor, ha van szerelmi, pénz kell lenni zsírnak is. Mm. És aki, ha van, aki fölteszi a zsírátkot,
3: akkor van, aki leveszi a zsírátkot.
2: Akkor kell ember, aki le is tudja
1: szerintem
2: venni.
1: Szerintem induljunk el minden vonalon, ami létezik, az összes vallás, az összes spirituális vonal, minden érdekel. Tehát először 50 Mária Pócsi asszonyt keresünk, aki imádkozna értünk egy héten keresztül.
2: Sírat és imádkozik.
1: Imádkozik, igen. Utána pedig akkor jöhetnek az indiánok, nem? Itt mondasz?
2: Így van, füst jelekkel is.
3: Azt se fog segíteni.
1: Vagy ez vagy Tóth Gabi a zenekarával.
2: Inkább az indiánok.
1: Jó, akkor jöttek az indiánok? Oké. És akkor hát ezen kívül pedig akkor kell egy spiritisztára szükségünk. Balázs ebben
3: spiritista
1: csak...
3: vagy spiritista?
1: Bármelyik ellő ebben a helyzetben.
3: Spuri nagyon jó, mert akkor kevesebbet esztek.
2: Így van.
3: Elmegy az étvágy. Megnő a húzus. Ferit az itt a vakvág, majd akkor megkapta az első bicskáját.
2: Haver, az 6 évesen már megvolt náluk, az nem várt 9 évig.
1: A testvérek az oldalába húzta ki.
3: Igen, meg azt mondta, ezt a kenyeretit még leszelem, ezt a kis bicskával, ezt a kis szalonkát még megeszel. Igen, de nem emlékeztek egy ilyen osztálytársatokra, aki a mutatójával hozzátok ért, és mint a Stephen King filmben, aki azt mondta, hogy sor vagy el, de nem azt mondta, hogy sor vagy el.
2: Nem hiszem.
3: Nem volt ilyen? Nem volt
1: tudom,
3: ilyen
1: osztálytársatok? De a Vatikában nincsen valaki, aki ezzel foglalkozik.
2: Zsírűző?
1: Igen.
2: Van az ördögűző, akkor kell lenni
1: hát de nem,
2: zsírűzőnek
1: ez egy sokkal gyakori probléma, mint az ördög, ne haragudjatok meg. Az ördöggel az ember már megtanult együtt élni. Balázsra az eszembe ülök már 8 hónapja, semmivel nincsen. De hogy zsír? De hogy azzal nincs, nem? Senki?
3: Egyébként de van, de a Robika nagyon jót ír, azt mondja, hogy nem zsírátok, hanem össze-vissza zabátok. De jó vagy, Robinka. Ez az össze-vissza zabátok.
1: Zabátok?
3: Jó, zabátok. Akkor kérdezzük meg Frabátot, van-e ilyen? Mit szóltok hozzá? Hála, hozok nektek egy igazi spiritisztát.
1: Úristen,
3: 80 mester. Plusz áfájra intézem nektek, hogy legyen 40 plusz áfa.
1: Ő az igazi Frabátó.
3: Ő az igazi Frabátó, és mondja meg, van-e ilyen, hogy zsírátok? Van-e ilyen, hogy hatodikos korodban oda hozzád ért a kis karcsika,
1: jó.
3: És azt mondta Eszternek, hogy
2: na most én viszont, nem, én tiltakozom a Frabátó ellen, nem a szaktudása miatt, hiszen azt tudjuk, hogy csodálatos.
3: Hát az,
2: megvan nektek, keresél rá Frabátóra, hogy hozz néz ki?
1: Először csak PMI-re vagyok kíváncsi, hogy egyáltalán szakértő lehet.
2: Egy görög a csávó, egy ilyen kigyúrt, hogy hívják?
3: Hát volt valamikor,
2: igen. Régi képet láttam.
3: Nem, ez most újra, én látom, edzésben van. Nagyon
1: de
3: edz.
1: Ki az,
3: néha aki... összefutunk az edzőteremben.
1: Ja, a mágus.
2: Hát ő a mágus.
1: De ő is oda jár edzeni, volt te?
3: Igen.
2: És ő volt kövér? Vajon a Frabátó is levette magáról?
3: Nem, keveset éltem vele, nem tudom. Tehát, hogy viszonylag keveset éltünk együtt, egy hónapos futókaland volt, nem voltunk többet együtt. Nem tudom, de lehet, hogy tud nektek mesélni, hogy van rajtatok valami átok, amit majd ő levez, mint zsírátok.
1: A zsírátok, azt nagyon
3: a tetszik. A zsírátok, igen, de az egy jó átok.
1: Nagyon kíváncsi, egyrészt, hogy mit lát mindenféleképpen, másrészt pedig hát akkor elkezdjük felszámolni ezeket a titkos vonalakat is, Feri.
2: Jó.
1: Kitakarítjuk.
2: Jó. Nem, most itt a mi küzdelmünkben mindenre szükség van.
1: Jó. Auraporszívózás jövő.
2: Auraporszívózás, ha kell, ha segít, én benne vagyok.
3: Jó. Na mindjárt. Isten, de rossz ez a vonal. Visszahívjuk a másikon, mert ezzel nem is tudunk beszélni. Haló? Nem, ez nem fog menni, ezt meghalunk olyan rossz. Hát, visszahívjuk a másikon. Jó, és akkor megkérdezzük tőle.
1: Másik sík volt, Balázs, és neked ez se tetszik.
3: Ja, egyébként lehet, hogy valami asztrál síkom, vagy valami más.
1: Az asztrál síkon
2: nem hívtuk. Nem asztrája van neki, valami más autója.
3: Korzás, ő korzás. Nem asztrás
1: anyák.
3: Igen, de hogy van-e ilyen, hogy valaki például elmegy egy átoklevevőhöz, hogy ő kövér vagy pufi, és szeretné levetetni magáról az átkot?
2: Biztos.
3: Felfoghatjuk ezt akár egy átoknak is? Igen? Dr. Balogh Illés Gyula endokrinológus rólam leszette az átkot. -20 kiló. Tehát vannak, jó, figyelj, akik a tudományos dolgokban hisznek, mint endokrinológia.
1: Ugye, ha nincs neki olyan weboldal, ahol vannak ilyenek, hogy állathoroszkóp, akkor nem érdekel. Itt van, tessék, rontáslevétel, mágia szerelem, és kutyamacska állathoroszkóp.
2: Rontáslevétel, az kell. Még
3: a kutya rontás levetni róla, mert az egy hete rajtam van. Tehát, hogy,
1: ahogy lehet, hogy az ugatás csak a fejedben
3: és
1: van.
3: És csak mondom, hogy tegnap, igen, egyébként lehet, hogy hangokat adok, tegnap a kutya, na mindegy, nem mondom, mit csinált. Már sztorit akartam lecsinálni, hogy 20:40, 21:40, csak aztán elmentem aludni. Tehát, hogy
1: úristen,
3: be kell szereznem valamit, ha értitek.
1: Ez mekkora, tehát valaki ráküldözi egy kutyát, hogy nem, semmi nem történik, csak ő egyedül hall egy ugatást folyamatosan.
3: De tegnap csekkoltam a gyerek, hogy te is hallod, és mondta, hogy igen, mondom, jó, akkor megnyugodtam. Tehát ez így rendben
1: van. Jó, itt egy 20-as.
3: Amit ezzel is szól. Na, itt van velünk Frabátó. Hello, Frabátó, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggel.
2: Hello. Mi van,
4: edzőteremben vagy? Olyan érdekes. Nem, én gondolkoztam, mert hallgattam a műsort, és annyira beleéreztek néha, hogy ez hogy működik. Tehát ez az egész úgy működik, hogy valaki,
1: nyomon vagyunk,
4: valakinek
1: Feri.
4: Nem tetszel. Jók vagytok. Valakinek nem tetszel. Akár gyerekkor vagy valahogy, és tesztelt egy átkot. Most ilyen zsírátok az szerencsésebb, mert igazából, hogy ne tudj rendesen öltözni, hízzál el. Ne az, hogy halljál meg, vagy valamilyen ilyen komolyabb dolgot. És elkezd a szervezeted egy ellentétes energiát termelni, ami úgy szokták mondani, hogy még a levegőt is bekötöd. Elkezdesz hízni, menekszel.
1: Milyen egyetértek ezzel?
4: Még a meleg levegőt is elkezdesz hízni. Ennyi.
3: És ezt tehették akkor rájuk törni, hogy ott voltak is hatodikus Katika, aki hozzáért a Ferihez, és azt mondta, hogy átveszem a zsírátkot.
2: Ez az, tehát, hogy én 9 éves koromban...
1: Én tudom, ki volt az
3: szerelem.
2: Katika azóta szerelmes belém. Lehet, hogy ha Katikával összejönnék, akkor levenné az átkot, nem?
1: Leszívná rólad.
4: Ez a lényege, hogyha velem nem jön össze, akkor mással se, ezért hízzon meg, legyen mindenféle problémája, és így tovább, és így tovább.
3: Tehát akkor mind a kettő tökéletében volt.
4: Ha visszamegy a múltba.
3: Igen?
4: Hogyne, mindenki. Ha visszamész a múltba, és megtalálod azt a szemét, van egy ilyen film is volt,
1: és
4: aki gyerekkorában, hát, de egyébként nem hülyeség, tehát a sorvagyja az erről szól.
1: Visszamész
4: a múltba, és az, aki rád, tudom, én féltem azt nagyon, akkor kezdtem el a mágia fele fordulni, hogy kivédjem az egészet.
2: Okay, sorvadást.
1: Na igen,
4: nem, ha megtalálod a múltból azt az embert, akire gondolsz, aki ezt elindította, akkor feloldod ezt a rontást, ezt a mágiát. De igen, nem ez a jó módszer, mert nem az, hogy megszüntetünk valamit, hanem nehogy ránk tegyék még egyszer, csinálsz valami olyan védelmi mechanizmust, ami megóv utána bármilyen mágiától, rossz indulatú mágiától.
2: Na, de akkor várjál, a zsírmágia azért még rajtunk marad.
4: Hát nem, mert az lebomlik.
2: Ja, az lebomlik, ha nem eszünk.
1: Ja, ez a lebomlás, hogy erőszó.
4: Erőszó, de hát ez igen, nehogy sokáig bomboljon, mert akkor vége van.
3: De akkor arra gondolsz, itt kérdezni egy hallgató, hogy az ország egyik fele megátkozta a másik felét? Tehát, tehát hogy akkor itt az történt, hogy vannak
1: a Budapest konfliktus.
3: Igen, itt akkor a fele megátkozta a másik felét.
4: Rengeteg ilyen van, tehát hozzám személy szerint én több olyan sztorit tudok mondani, ennél sokkal rosszabbakat, ahol kimondottan azért jöttek, hát ez a zsír igazából azért jönnek, hogy lefogjon, tehát azt lehet befolyásolni. Az, hogy most ez rontás miatt van, ez egy új fogalom. Igazából az a baj, aki megront valakit, az ilyen egyszerű dolgoknál nem áll meg.
3: Na jó, de Peti, azt írja, hogy akkor nekem már 200 kilónak kéne lennem.
1: És tehát ez hogy a másik kérdés. Balázs, miért nem 350 kiló?
2: Annyian utálják én.
3: Nekem 350 kilónak kéne lennem. Annyian voltak belém szerelmesek. Ja, ha mindenki megállkozott volna.
1: Neked a mikropénész volt a büntetés.
3: Frebato, el kell hozzád mennem. Azon tud segíteni?
4: Nekem... Az olyan, hogy egyre ahhoz tudok segíteni.
3: Ami ezt erről lejön, az nekem oda jó lesz.
1: A zsírpénisz.
3: Látott a zsírpénisz. Zsírpénisz? Jézus Mária.
1: Na jó, de most ne tereljük el a figyelmet a problémáról, Frebato. Hogy fogunk megszabadulni ettől az átoktól?
4: Valaki egy konkrét dolgot. Amikor ezzel foglalkozol, ugye ez is mentális dolog, spiritizmus, amikor ezzel foglalkozol, akkor ahhoz fel foglalkozol, nem el vagyok hízva, hogy tudok megszabadulni, nem látod magad már lefogyva.
2: Szóval gyújtsunk egy gyertyát, oké?
4: Okay. Telehold utáni két hét, amikor fogy a holdnak az energiája, akkor a szervezetből is bontja az energiát. És ezt ügyesen fölhozva használni, hogy nálad a zsírt bontsa, akkor ott elindul egy folyamat. De az a lényeg, hogy ez egy 14 napos mágia, tovább nem szabad csinálni, mert akkor nem biztos, hogy megáll a folyamat.
3: Elfogsz fogyni, és ha jön az új hold, akkor igen.
2: Tehát minden este ebben a 14 napban gyújtok egy gyertyát.
4: Gyújtasz egy gyertyát, előtte van most egy kis időd, ha nincs annyira nem sokat forgó, hogy lerajzolod.
3: Egy gyertya helyett a spangli... Nem így kérdezi valaki.
4: Csinálhatsz bármit, az a lényeg, hogy ezzel foglalkozzál.
1: Szóval, hogyha egy cigit elszív a Feri.
3: Igen.
4: Babát, ami te vagy. Tehát saját magadat próbálod megformálni, és minden este 8 és éjfél között gyújtasz egy gyertyát, a gyertyán a fölmegy, egy tűz, beleszólod először a fejébe, azért, hogy a gondolat, azért, hogy infarktus kapjon meg a szívébe, meg a fejébe azért, hogy a gondolataidat tudjad, a saját gondolataidat tudjad befolyásolni, hogy nem vagy éhes. Gyomor, utána a két kezét.
1: Ezt kell dönteni először.
4: Igen, fel vagy gyomor. Két kezét, nevet ki a hűtőből a kaját, a két lábát, hogy ne menj el a hűtő. Befolyásolod igazából a szervezetedet. Arra kell figyelni, hogy amikor a gyomor alatt szúrod a csi energiaközpontot, akkor ne menj egyel alá
1: az ágyékhoz,
4: mert akkor mást állítasz le.
3: Nagyon jó. Egyszer hihetetlen, hogy ezt csak így fejből mondod, hát ez egészen elgondolkodik.
4: Ja, én most találtam ki.
3: De hogy jön belőled a mágia? Azt mondom, hogy csak hihetetlen. Tehát két hét új volt, szurkáljuk a babát.
2: Este. Igen, minden este.
4: Igen. Minden este meg sem lesz a hét folyamatot. Ha nem tudod szúrni, mert nem vagy úgy fölkészülve, nincs babád vagy, akkor lerajzolod, és ugyanavval a tollal vagy ceruzával mindig a pontokat ráteszed, mindig abban a sorrendben. Fej, gyomor, ez a középső, a csi energia, a köldök, itt kell vigyázni, menj lejjebb, utána bal kéz, jobb kéz, bal láb, jobb láb.
3: És van valami mondat, amit mondogatni kell?
1: Csárdásnak hangzik amúgy.
3: Igen, csárdásáról. Valami mondat, amit mondogatni kell? Előző dalocska, bármi?
4: Nem, az a lényeg, hogy erre gondolj. Ha akarsz, akkor mondhatod, hogy lefogyok. A fogyás alá menjél legalább, ha fog akarsz fogni, úgy kívod, akkor 40 kilóba gondolkozzál.
3: 40 kiló?
4: A duplájába menjél. Igen, és akkor csak 20 lesz.
3: Ja, értem.
4: Mindig duplázd a lefelemenést. Ezt megcsinálod 14 napon keresztül, érezni fogod, hogy nem eszel annyit, de ha eszel is, elkezdesz fogyni.
2: Bármit, és még fogyok is.
4: Elmondom, a Balázsnak szoktunk találkozni, én ezt csinálom, elkezdtem csinálni egy-két napja. Aha. Találkozzunk, 3 hét, 116 kiló vagyok.
3: Húha, akkor téged is belátkoztak durván.
4: Főleg az étteremben. Mivel étteremnek vonzása van, oda mindig beállítottam a zsírmány nevű dolgot, De mindegy, ezeket lehet befolyásolni, és nézd meg, hogy 2-3 hét múlva legalább egy 8 kilóval kevesebb leszek, vagy 10-zel. Többet tudsz fogyni.
3: Jó, én vizuális tesztelés alapján ezt 3 hét múlva tudom igazolni, összefutunk.
4: Jó? Így van, így van, így van.
3: Oké.
4: Halál komolyan mondom, nevetgéltek, de tényleg, ezt ha egyszer látod működni, akkor utána már semmilyen fogyasztó tabletet nem fogsz bevenni.
3: Oké. Felváltó levette a fiúkról, a lányokról az átkot, hogy ki jelen pillanatban az életében most ki milyen átkot érez. Azt mondja, hogy az én átkom, hogy nem tudok nemet mondani másoknak, sajnos más előbb van, mint magam. Ez egy ilyen...
1: Csatlakozz a csoportunkhoz.
3: Igen?
1: Facebook csoportot fogok indítani ebben a témában.
3: Te is benne vagy?
1: Hát én nagyon sokszor.
3: Én olyan határozottan tapasztalom a te nemet mondásaidat pedig.
1: Mert ezt most találtam.
2: Hát a kitelepülésre, persze.
3: Nem, most tegnap is megkerestelek valamivel, és én nagyon határozottan mondtad, hogy nem, tökre szeretem, mert továbbítottam a nemet. De olyan egyértelműen mondtad,
1: hát
3: úgy tetszett.
1: Dolgokra, amik, mert ugye ők ismeretlen embereknek kell nemet mondani, akik ugye anyagi haszonszerzésből szeretnének tőlem szívességet kérni, az megy. Az a sajnál, hogy igen, de nem, hanem az van, hogy én nagyon sokszor csinálok olyan dolgokat, ami amúgy nekem effektíven nem tesz jót, de...
3: Mit a reggeli rádiózás.
1: Reggeli rádiózás.
3: Igen, tévéműsorokban valószínűleg.
1: Így van. Szóval hagyjuk is csak ezt a dolgot.
3: Igen, de most, hogy mondtad valójában, tényleg nem tudsz nemet mondani. Én ott ültem veled annál a húslevesnél, hamar befűztelek. Azt mondtam, nem kell korán kelned.
1: Kettő presszókevés, egy húsleves, ez volt az ára.
3: Így van, egy nagyon jó húsleves és 2 kávé. Azt, hogy az Eszter ma itt ül. Értitek? Hát tényleg nem tud nemet mondani. Kit kell szurkálni azért, hogy levegyek egész Budapestről ezt a közlekedési dugóátkot? Nagyon jó. Egyébként tényleg benne vagyunk. Kérnék egy fosás levevést, mert már vége elgyengülök. Ha kell, mágiát gyújt.

0: magad.
1: Igen.
2: De én sokszor, amikor nem, hármasával jönnek ezek, nem tudom, van ez, amikor csak már el kell fogadnod, hogy most ez az időszak van, mellé állsz, megválasz, hogy elmúljon.
1: Igen, egyébként tényleg így van. A meddőség átkot vetném le, Roni küldte ezt nekünk, egy kicsit komolyabbat.
2: Én ebben tudok segíteni neked, Sefcsik Annát keresd meg, van ennek egy alapítványa, akik ezzel foglalkoznak.
0: Ő azért nem átok levevő, nem, ugye nem. Egyre komolyabban csinálja,
2: ő nagyon komolyan csinálja, az a neve az alapítványnak élet.érzés, tehát így kell leírni, és rengeteg ismerősömnek segített levenni ezt a problémát a vállára, és most már gyereksírásban próbálják átviszni az éjszakákat.
1: Na, no, de kicsit szép, bányák, ez milyen jó.
0: De a sírás miatt, igen. De...
1: Mi az alapítvány? Mondd még egyszer.
2: Élet.érzés alapítvány.
1: Ennek az egész frevátus megszállásnak ez kellett, hogy lenne a lényege.
2: Igen.
1: Ez ezért történt, hogy ez kijöjjön. Lehet. Hogy ennek legyen valami mélysége, hogy ez itt most megszülessen.
2: Igen, igen. És
1: az köszönjük, meg... frevátó, de tényleg. Levetni magamról a 20 milliós jelzálók hitelt, írta Dávid. Hát, ez is egy jó kérdés. Szeretném, hogy szeressen a feleségem, de úgy igazán szívből. Feri küldte nekünk. Ez is milyen szép SMS,
0: ez egy
1: nem?
0: Segélykiáltás inkább.
1: De rajtam csóróságátok van, bármennyit keresek, még sincs pénzem. Ahogy van egy kis tartalék, egyből jön valami baj, ami elviszi, küldjetek, please. Állandó pisillés átok írja valaki, az én átkom, hogy akármilyen nőnél próbálkozom, akárkivel próbálok köszönni, még ha össze is jön, nem sokára már mással van és mással házasodik, mástól lesz gyereke. Kapcsolati átok már évek óta tart sajnos. Peti Cseperről. Ja, és üzenném Viktoriának Erzsébetre, hogy puszi és jó randizást az újdonsült pasiába. De cuki.
0: Még egy szúrás, de...
1: Szegény, igen, Viktória elment, és már randizik egy új pasival, szegénykém. Pánikbeteg vagyok, jó lenne újra buszra ülni. Látjátok, hogy ki mivel küzd? Közben Jani küldte nekünk.
2: Igen, én a vonattól, amikor pánikbeteg volt, én a vonattól féltem, képzeld el.
0: Neked aztán... van bármi olyan, amit te nem voltál?
2: Között van hozzá, Feri.
0: Csak kérdezem, hogy készüljünk?
1: Voltál egy nap, amikor egészséges voltál?
0: Egy olyan. Melyik volt az út?
1: Voltál egy napig jól?
2: Nem hiszem, hogy volt ilyen nap, de nem is volt rá szükségem.
1: És nem is lesz.
2: Amíg én itt vagyok, amíg szolgálom a hazámat, különböző problémákat.
1: Az én szenvedés történetemet ti nem fogjátok átírni egy holmi reggeli műsorral. Nem leszek jól, és nem is akarok. Az élet szenvedés, az élet harc. Nincs olyan, hogy jó.
2: Mit nem értesz meg ezzel? A könnyedség, a
0: harbután. Akkor is rossz.
1: Aki könnyedben vannak, miért? Nem ismerik a szenvedést. Azok csak ide lébet szólnak. Jól érzik magukat. Elpazarolt élet.
2: Kérdeznek, hogy félek-e a pokoltól? Nem. Mert abban élek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint, törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A házi állatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Víz- és energiatakarékosság intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a városi vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Gyerekek, sokszor beszéltünk már ugye albérlőkről, meg ingatlanosokról, de most nem őket akarjuk szapulni, hanem azokról akarunk egy kicsit beszélni, akik lakásokba jönnek lakást vásárolni. Ez még nem volt témánk, ugye? A lakásvásárlói téma, a fura vásárló, aki megjelenik az ingatlanodba, amit te el akarsz adni. Ugye sokszor beszéltünk már arról, hogy mi történik a ingatlan bérelsz, meg milyen főbérlők vannak, meg milyen albérlők vannak, ez már sokszor volt. De hogy ugye itt arról szól a történet, és azt olyan SMS-eket várunk és hallgatunk, hogy milyen tapasztalataik vannak a hétvégi lakásnézőkről, a lakást vásárolni egyébként nem akarókról, a feng shui-ban hívőkről, a pálcával érkezőkről, és minden másról egy ismerősünk, mindegy is, hogy kicsoda lakásvásárlásban van, és összeszedett néhány gyanútlan érdeklődőt, aki megérkezett a lakásában. Volt olyan, aki megérkezett egy pálcával.
6: Pálcásom,
5: egy
6: ilyen, nekem is van.
5: Megérkezett pálcával, hogy ő beméri a lakást, hogy milyen, de hogy ez
6: igen,
5: igazából...
6: A vízereket.
5: Megnézte a vízereket, megnézte a Hartmann és lejvonalakat, a földsugárzásokat, és kutatott, keresett. Nem mondta, csóválta a fejét, eltűnt.
7: Ez nekem nem kell.
5: És azóta nem jelentkezett. Nyilván valami volt, ami nem stimmel. Nem úgy álltak a föld nagy naszka vonalai.
6: Az is jó egyébként, ha ezt a vonalas, vagy ezt a pálcás mérést arra használod, hogy lejjebb alkudd a lakás árát. De igen. Neki ugye nem tetszett.
5: De még értem is, hogy van benne valami, meg még működik, meg be lehet mérni egy csomó minden pálcával, fura volt. Volt egy másik vevőjelölt, aki jött és szélcsatornát keresett a házban.
7: Szélcsatornát.
5: Szélcsatornát, megnézte, hogy hol milyen erősségű a szél, mert nem te fejtette ki teljesen,
6: hát
5: de hogy ő olyan lakást akar venni, ami szélcsatornában van kifejezetten.
7: Ez nem az a kis cső, amit bedugsz a kis
5: nem a szélcsatorna, a nem a szélcső, az már. Nem. A szélcsatorna az olyan, ahol mondjuk állandóan fúj a szél, vannak Budapesten is olyan részek.
7: És ő ezt kereste, hogy...
5: Nem tudom, hogy azért, mert szélerőművet akar telepíteni, vagy esetleg hajat szárítani a húzatban, tehát nem tudod, hogy milyen okból, de hogy kereste a lakásban a húzatos részeket, és azt vizsgálta, szó szerint gyerekek, ez így elhangzott, hogy van-e szélcsatorna az ingatlanban. Nem volt.
7: Így ő se vette meg.
5: Néha az ismerősök befújtak hajszállítóval a másik szobából, hát a vevő megnézik, hogy itt fúj a szél. Szóval, hogy egyébként felfogadatlan. Van a következő kategória, ami szintén tapasztalat, az egyáltalán nem akarok lakást venni, de hétvégén eljárok, mert jó program, hogy mások intim zónájában nézelődöm. Családdal érkezik. Gyerekkel érkezik, diszkréten hízott.
6: Látod, hogy nincs annyi pénze, hogy ezt a lakást megvegye.
5: Nem akarja megvenni, apuka és anyuka finoman túlsúlyos, a gyerekek is. Ez egy típus, nem tudom, hogy ők miért nem jönnek soványan hétvégén lakást nézni, de ők hogy valószínűleg előtte esznek egyet, elmennek. Minden intim helyiségbe behatolnak, nagyon fumigálva végignézik a lakást, és angolosan távoznak, hogy nemhogy vételi ajánlatot nem tesznek, hanem...
6: Meg se köszönik,
5: meg se köszönik.
6: Megmutattad.
5: A következő ötleteket gyűjt a saját konyhabútorához. Ugye? Ezeket így hallottam így az ismerőst, hogy elmondta, és így ezt nem hiszem el, adtam már el pár ingatlan, de hogy nem találkozom vevővel, de tényleg nem akar vásárolni, nem akar lakást venni, viszont azt mondja, hogy mama, ezt írt föl, tetszik a konyhabútor.
6: Nézd csak, milyen ügyesen elrendezték.
5: Nézd, milyen jó elrendezés, ezt csináljuk
6: mama,
5: meg.
6: Mama, milyen kis pont ilyen? Már hogy a szoba?
7: Nekem nagyon friss emlékeim vannak erről az időszakról. Én mindig patikába vágtam a lakást, hogy gyönyörű szép tiszta legyen, és kívánatos legyen. Sőt, azt is olvastam valahol, hogy a friss sütemény illat,
5: Az kell. De az egyébként az, igen.
7: Mert hogy az csábító, egészen konkrétan az almás pite, én almás pitében annyira nem vagyok jó, viszont piskotában igen. Hát azt a zabálást.
6: Ja, hogy fölzabáltak minden.
5: Igen, mert azt mondják, hogyha jó illat van a lakásban, amikor jönnek,
7: hívogató, otthonos,
5: vásárlásra ösztönöz. Igen, hogy van egy illat.
7: Megkívánod a lakást. Na igen, most, hogyha van egy ilyen friss sütemény illat a lakásban, akkor azt mondod, hogy de jó ide belépni, szép, világos, tiszta, leülök az asztalhoz, jól érzem magam. Mindenki leült az asztalhoz, mindenki bezabálta a sütemény.
5: De várj, ők szóltak, hogy érzem, hogy valami sül, hogy megkóstolhatjuk-e, vagy te meg is kínáltad
7: őket? Én megkínáltam őket.
6: Hát ő Júli,
5: édesem,
6: hát
5: mondja, de lingatlant egy sütemény süt a vevőknek.
7: Hogyne,
6: persze. Hány kiló lisztet durrantottál el az akcióban?
5: Nekik nem kell megetetnie, nem erről szól, csak hogy legyen jó illat a lakásban. Legyen. Aztán elmennek, és ti megeszitek.
7: Hát ha belép, akkor és elkezd csorogni a nyála, hát már csak megkínálom.
5: Hát azt mondom neki, hogy hölgyem, ha a vételi állatot nagyon vágyik, most viszont köszönjük szépen, mert megsült az
7: almában. Ott volt az asztalon a sütemény, és akkor én megkínáltam, és akkor ők ventiláltak, meséltek az életükről. Ez egy-egy ilyen vizit alsó hangon egy óra volt, mert mindenki kiadta a lelkét. A másik, aki, és ezt így higgyétek el, belekulázott a vécébe. Már nem hittem el, hogy lehet valaki ekkora tahó.
5: Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
5: Karesz, hello, Dániából írtál nekünk, hogy Dániában ez kicsit máshogy van. Ott hogy működik a dolog?
8: Hát itt úgy működik, hogy tavaly adtuk a kertesházunkat, és egy ingatlanoson keresztül, mert Dániában magánszemély nem vásárol lakást, házat. Mert a bank nem ad hitelt egyszerűen, azt mondja, hogy figyelj, neki túl nagy rizikó az, hogy ő nem tud semmilyen garanciát felmutatni, semmilyen papír, nincs a házról, csak egy adásvételi, az neki túl nagy rizikó, és így ingatlanosokon keresztül működik az egész. Mi ahogy alattuk, az ingatlanos jött, átnézte a lakást, és Dániában egy olyan szokás dívik az ingatlanosoknál, hogy a vevő az nem lehet otthon, miközben bemutatja a házat, vagy a lakást.
6: Eladó nem lehet.
8: Az illetve, bocsánat, eladó.
5: Nem lehet ott
8: igen,
5: a lakásban.
8: Nem lehetünk, nem lehetünk otthon. Felhív minket, hogy figyelj, ez nap, jönnének délután 2-kor egy pár, megnézni a lakást, legyen a ház szép, tiszta, rendezett, a kert is legyen rendezett. Mert
5: csak nem lehet ott.
6: De mitől félnek, ott. Hogy kikerülöd az ingatlanost?
8: Ettől is, azért, hogy ne befolyásoljuk semmiben sem az eladást, sem a vásárlást. Tehát, hogy nekik ez egy ilyen iratlan szabály, mi sem voltunk otthon, mi is, akkor feljük a barátokat, hogy átmegyünk hozzátok egy órára, aha. Semmi gond, hogy elmegyünk a gyerekkel valahova.
5: Tehát amikor az ember ingatlan néz, és nincs ott egy ilyen zavarba lévő toporgó tulajdonos, aki kicsit ilyen kényszeredetten körbevisz a saját intim szférájában, kifejezetten üdítő, hogy nincs ott, megbeszélt az ingatlanossal.
8: A halottakat amiket elmondottak, az alapján én is teljesen megértem.
5: Abszolút, igen.
8: Mi is voltunk házat vásárolni, és mi sem találkoztunk a tulajjal, sőt, itt a tulajjal, a kulcsátadásig nem is semmilyen kontaktunk nincs, se tudjuk, hogy
5: szerintem
8: fiú vagy
5: utána
8: lány.
5: Már jó mondjuk egy második fordulóban utána már a tulajjal beszélni. Tehát az, hogy csak a vételnél találkozol, az nekem picit fura, de az, hogy mondjuk az elsőnél nincs ott, az tök érthető, tök jó. Aztán tényleg komoly a szándék, akkor összejöttök.
8: Sem eladásnál, sem vásárlásnál nem találkoztunk a tulajjal. Csak amikor a kulcsot átadtuk, aláírtuk, leolvastuk a mérőórákat, aha, pár kérdés még volt a tulajnak, hogy fiú, ez így, ez hogy, hogy működik a kazán, vagy van esetleg valami, amiről tudnunk kell, vagy
5: hát az okásos, ez tiszta. Oké, Karesz, igen.
8: Igen, úgyhogy tök vicces, de itt is voltak olyan formák, hogy például a szomszédunk most vett egy házat, egy utcával lejjebb, egy másik házat saját magának, és ő például simán átment a nénihez, bekapogott, hogy elnézést, eladó a ház, igen, jönnék megnézni. És akkor mondta a néni, hogy persze, kívülről megnézheti a házat, de be nem jöhet, majd csak az ingatlanossal beszél. Tehát, hogy ez így ilyen nonsens volt.
5: Karesz, köszi, hogy elmondtam.
8: Nincs vét. Hello.
5: Halló, jó reggel.
9: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello, Marcel, ciao.
9: Marcel vagyok, sziasztok. Mi egy balatoni sorházat árultunk, én úgy jártam, hogy a fickó foglalt időpontot, meg is jelent a helyszínen, és kértem, hogy vegye le a cipőjét, amikor befárad az ingatlanba. Mondta, hogy csak abban az esetben veszi le a cipőjét, hogyha van padlófűtés. Hát mondtam neki, mivel bejárati ajtó mellett volt egy ordinálé nagy radiátor, hát mondtam neki, hogy mivel a mellékelt ábra is mutatja, hát nálunk nem padlófűtés van, de hát a hirdetésben írtuk is, hogy gázcirkó a fűtés. Úgyhogy ebben a problémában így bele is ütköztünk, mondta, hogy hát akkor ő nem venné le a cipőjét. Hát mondom, de mondom, adok szívesen egy papucsot, mondom, abba is belebújhat. Nem, ő nem vesz fel másik papucsot. Hát mondom, akkor úgy látszik, hogy akkor itt megbukott az üzlet, mert mondom, ennél nem fogunk tovább jutni. Ő mondta, hogy ilyen hozzáállása nem lehet ingatlant eladni, pedig mondtam neki, hogy...
7: De miért nem vetted a hátadra?
9: Ilyen intelligenciával le se kellett volna születned, úgyhogy végül is nem kötöttünk üzletet, és barátok sem lettünk, úgyhogy így jártunk.
5: Ez kevés.
9: De ilyen időhúzó ügyfelekből rengeteg volt. Tehát ezek, akik elmennek egy vasárnap délután, azzal foglalkoznak, hogy megnézik más ingatlanok.
5: Van, ez a hétvégi háznéző, ez van. Abszolút.
6: De ez nálad volt, hogy az apuka bejött a kanapéra? Azt is te
9: volt, igen, ezt is én értem, egy 4 éves kislánnyal érkeztek, 4 éves forma kislánnyal, apuk egy enyhén pocakos, ahogy Balázs mondta, egy kicsit ilyen köpcös bácsika, ő konkrétan a nappaliba leült és nézte a tévét, amíg a felesége körbe ment megnézni az ingatlan. Egyáltalán nem érdekelte az ingatlan. Közben a kislány ugye látszott, hogy egy kicsit úgy elhanyagolt, nem nagyon foglalkoztak vele, ő felfedezte a lakást, ő explorált. Ő körbejárta az ingatlant, és közben levelt a porcról egy nagyon kicsi kis kerámiát, ami össze is tört, de annyit nem mondtak volna, hogy elnézést.
5: Necsenis, a papa leült a tévét nézni.
7: Sportcsatorna van.
9: A papa kényelmesen nézte a tévét, és váltogatta a csatornákat. Én azt vártam, hogy mikor kér egy kávét, hogy egy
6: csatornát. Kapcsolgatott is!
5: Figyelj, felfoghatatlan.
9: Ezek olyan szituációk, amiket, hogyha nem látod a saját szemeddel, akkor nem hiszed el, pedig ez így van.
5: Ez tényleg durva. Tehát, hogy elvetök zavarba vagy, hogy ott vagy, körbe mész, megnézed, menekülnél, tetszik, oké, legyen, de hogy
9: lehetőségben, amikor el akarsz adni egy ingatlant, akkor mindig az van benned, hogy nem tudhatod, hogy ő potenciális vevő lesz-e vagy sem, és próbálod az ő igényeiket kiszolgálni, és nagyon próbálsz megfelelni nekik, mert abban bízol, hogy ebből lesz üzlet.
5: Igen.
9: De hát ilyenkor már szembesülsz az első 5 perc után. Hogy
5: a leült tévét néz, picit erős. Kapcsolgat a tájrejtől.
9: Kemény volt, igen. Utána én is ittam egy kávét, igen.
5: Marcel, köszi, hogy elmondtad, ciao.
9: Én is köszönöm, szép napot nektek, sziasztok.
5: Ciao. Ingatlanos voltam, volt, hogy mentem az eladóhoz, hogy szerződés kössek, vagy pólóban nyitott ajtót, alul semmi. Hát borzasztó kellemetlen volt. A feleségem 9 hónapos terhes volt, árultuk a lakást, jött egy vevő, mi egyeztettünk, 2 nap múlva lebeszéltük a szerződést, hajnalban beindult a szülés, reggel hívtuk a faszit, hogy sztornó szül a feleségem, várjon egy kicsit, erre a csávó nem gond, beviszem a szerződést. De mondom, hidd el, mi van, hát szül a feleségem, de erősködött, beviszi, a nőgyógyász lett az egyik tanú, oda jött a szerződésre. Mondta, hogy sok mindent látod, de ilyet még azért, nem, igen. Azt mondja, nekem a leghülyebb ügyfelem hetente 6 lakást nézett meg, figyeld, hogy villogjon a friss hőkamerájával, és méregette a lakások hőkibocsátását. Babet küldte nekünk. Ő mennyire jó arc. Hozzánk erősfényű zseblámpával és gumikalapáccsal érkezett, minden sarokba bevilágított, és kopogtatta a falat és a plafont.
6: Hogy áll a vakolat?
5: A kopogtatást megértem, a sarokba világítás az mi?
6: Ahogy nedvesedik-e, penészedik-e. A sötét sarokban jól látható.
7: Átlette esetleg festve. Ezt kellett volna nekünk is.
5: Nektek zserem lámpa kellett volna. Akkor ezt adom, ez egy jó vevő volt. 3 éve adtuk el egy házat, amikor egy hölgy a falat kezdte el tapizni kívülről, mert neki elmondja a ház, hogy van-e valami problémája. Úristen, de jó. Utána a kerti kútra azt mondta, jaj, ez nagyon szép, olyan, mint egy sírhely. Neki elmondja a ház kívülről, hogy mi baja van.
6: Itt azért hátrébb lépsz egyet, nem?
5: Hogy azt gondolod, hogy nem biztos, hogy neki akarod eladni a lakást, igen. Amikor kertes házunkat akartuk eladni, jött egy nagy dumás köpcös faszi, aki kiment a kertbe telefonálni, és közben oda ugyozott a fűzfa mögé. Az egyik kezében a telefon, a másik zsebre vágva, hogy ne legyen feltűnő. Hozzáteszem, fújt a szél, és amikor végzett, tiszta pisi volt a gatyá. Az első lakásomat adtam el, csak ilyenek jöttek, amiről beszéltek. Magunknak sütöttem a húst, a néni csomagoltatott magának, mondván megéhezett fölfelé a negyedikre.
7: Látom.
5: Közben elmondta, hogy a krémszínű falas nasz egyébként, fessem zöldre vagy sárgára. A valódi vevő bejött, és 5 perc után letette az előleget. Sok az ostoba, írja Évi. Ez milyen, hogy megeszed a húst, és azt mondod, egyébként ez a krémszínű fal az... Letörlöd a zsírnosát, és
6: kovász a suborkát. Csomagoljon már hozzá.
5: Felfoghatatlan emberek vannak. Sajnos van olyan ismerősöm, aki luxus ingatlanokat jár nézni. Kiöltöznek, hogy minél hihetőbb legyen, hogy ők gazdagok. Ezekben az ingatlanokban mindig pezsgővel és szendvicssel várják őket. Isznak, esznek, majd mennek tovább. Emberünk megérkezett, majd közölte, hogy előző nap indiai kaját evett. Nem így az indiait használ a mosdó. Megkérdezte, hogy van-e valami magazin, mert dolga közben szívesen olvasgatnak.
6: És hogy egy óráskára adják már békén.
5: 1/4 órát ült a WC-n, megsenészte a lakást és elment.
7: Akkor bejutott az indiai.
5: Mondom sem kell, legyalázta a fajanszót, hogy 1/2 órán át takarítottunk. Azt a mindenségét neki. Ez milyen durva. Volt egy olyan vevő, aki 15 percet volt a lakásban, fura volt, hogy 5 percig a szőnyeget simogatta. A végén közölte, hogy ne haragudjak, hogy zavart az időmet, ugyanez a szőnyeget nézte magának a neten, és meg akarta nézni, hogy miért.
6: Hogy néz ki a lakásban?
7: Na ő a konyhaszekrényes, csak a szőnyeges
5: neki.
7: Volt.
5: Ezért az fura, amikor a vevő jelölt, az simogatja a szőnyegedet, nem? Árultunk egy családjázat, velünk szemben Szántóföld, jöttek megnézni, majd az érdeklődő feleségével közölte, hogy ez nem jó, mert a Szántóföldön sok a démon, és mindenre néz.
6: Benéznek mi?
5: Figyelj, volt egy ismerősöm, aki kizárólag bútorozott házakat keresett, de csak azért, hogy mindent kipróbáljon. Kanapé, ágy, fotel, az összes csapot végig nyitogatta, alvás szimulált a hálószobában.
7: Tehát akkor befeküdt
5: a hálószobába, alvás szimulált a hálószobába.
6: Hát, hogy jó lesz-e? Szépen tud csicsikálni, kivihenni magát reggel.
5: Aki az élakásomat vette meg, készfogásnál fingott egyet. Persze úgy tettem, mintha nem vettem volna.
6: Jó, hogy kicsusszan gyerekeket.
5: Nincs ezzel, hogy izgult. Hát izgult.
6: Meg belakta a lakást.
5: Igen, meg valószínűleg így pecsételte meg a szerződés. Kezet rá. Jézus Isten. Igen, a néni ingával érkezett, lehülyézett, hogy valami hartvanvonalban alszom, majd azt mondta, hogy sok a negatív szellem, és felháborodva elment.
7: Kikérte magának egy kicsit, hogy el akartad neki adni ezt a szarpetót.
5: Mi ez a szar egyébként?
7: Mit akartál rásózni?
5: Igen. Ja, Istenem, Úristen.
6: Van egy olyan hallgatónk, aki viszont ezt csinálja.
5: Na, és vállalja, és elmondja? Hát meghallgatjuk. Dávid, hello Dávid, jó reggel, ciao.
10: Jó reggel, sziasztok.
5: Hello, Dávid, ciao! Te is azt hittad, hogy pár évig ezt csináltad hétvégén, hogy hobbila ingatlan néző voltál?
10: Igen. Jó szórakozás volt mindig valakihez bemenni, megnézni a lakást, utána meg eljönni. Ugyanígy volt, népét használattok kezdve minden.
5: De miért csináltad ezt? Miért jó ez?
10: Unatkoztunk.
5: És kivel mentetek?
10: Hát volt egy haverokkal, volt egy párommal, mikor kivel.
6: Aki ráért, akkor erre te vagy rágyógyulva leginkább.
7: És volt valami, amire szakosodtatok, mondjuk nem tudom, csak panelre, vagy csak kertesházra?
10: Nem, minden. Volt, amikor ilyen kifejezett luxus ingatlanok, nagyon nagy értékek, volt, hogy panel, volt, amikor csak úgy bementünk, és elkezdtük lefikázni, hogy a konyhaszekrény, amit akkor vettek, ez nagyon csúnya, ezt úgyis ki fogjuk dobni.
7: Ja, tehát, hogy még ráadásul így lebegtetétek is, hogy ti potenciális vásárlók vagytok. Tehát, hogy itt a falakat majd átfestem, ezt a falat kiütöm. Aha.
5: És de azt, hogy aztán nem vetted, és meddig csináltátok?
10: Hú, nem tudom, vagy 3-4 évig.
5: 3-4 évig. És hát mennyi ingatlan néztetek meg körülbelül?
10: Hát olyan 200-at.
5: 200 ingatlan. És most hol laktok, vagy most honnan telefonáltál?
7: A bérletben.
10: Igen, ahogy a bérletben lakunk, de...
5: Mert nem véletlen kérdeztem. Igen. Kemény ez, amikor az ember vagy máshova. Igen. Egy kicsit. És milyen foglalkozol, Dávid? Mit csinálsz?
10: Étteremben dolgozom.
5: És még mai napig tart ez a dolog, hogy mentek lakást nézni?
10: Nem, most nincs időmre. Ja. De hogyha lesz, akkor újra elkezdem.
7: Aha. Eluntátok. Hát, már mindent láttatok.
5: Én értekelem, hogy te ezt ilyen bátran vállalod. Szerintem borzasztóan sutyó, de tökre örülök, hogy te ezt így elmondod egyébként, hogy elmész más lakásába, intim szférájába, és lefikázod a konyhabútorát, hogy ez nektek örömet okoz.
7: Mi volt a legfurcsább dolog, amit láttál? 200 pecót végignéztetek, azért ott biztos voltak a nagy meglepetések. Mi az, ami nagyon megmaradt?
10: Hát talán az, amikor olyan ingatlanba mentünk be, hogy még a négy nagypapának a cuccait is ott őrizgették.
6: Há, jó, hogy nem a négy nagypapát.
5: Ugye? És miért nem lak saját lakásban?
10: Hát nemrég költöztünk vidékre, és másba kellett a pénzt fektetni.
5: Akkor mondhatni, ingatlan turisták vagytok, ahogy írja egy hallgató, nem? Ez az ingatlan turizmus. Igen, kemény, nem tudom, hogy jó-e. De biztos van egy csomó hétvégi program, nem? Egy mozi, egy séta.
6: Jó, de az pénzbe kerül a mozi.
5: Mondjuk az igaz egyébként.
10: Ezek meg ingyen voltak.
5: Igen, hát, igen. Egyszer
7: hirdesd meg a saját pecódat.
5: Igen, igen. Köszi, Dávid, hogy elmondtad. Ciao.
10: Hello.
5: Nem bántjuk, gyerekek, ha már betelefonált és elmondta, nem ítélkezünk, de és oda menni, és még ráadásul bántod is azt, ahova elmész megnézni, és beszólsz a konyhabútorára, azért ez így erős ebből a formában, nem? Hát ő az a típus, akit megtestesítettünk.
7: Igen. A hétvégi unatkozó, nincs jobb dolga, igen. Eljön megnézni a pecódat.
5: Igen, eljön megnézni a pecódat, és még be is szól, hogy milyen a konyhabútorod, hát felfogadatlan.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű, részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
16: Augusztus 6-ától 9-ig minden nap 18 órától.
15: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show.
16: Monster Truckok szétzúzzák az autókat.
15: Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
17: Delej BT.
18: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült, prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
17: www.automatikabolt.hu.
19: Újra feldübörög a rock! Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
20: Augusztus 12-16!
19: Békés Csaba Postelek autós mozi!
20: A színpadon!
19: Totális metal!
20: Deák Bill Gyula!
19: Bidik,
20: Akela,
19: Aurora,
20: Alkohol,
19: Pink Punkers
20: és még sokan mások.
19: Két színpad, 4 nap tömény rock.
20: Jegyek tixa.hu.
21: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
22: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
23: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
0: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
1: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
2: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
1: saját pékáruk,
2: helyben készített friss szendvicsek,
1: csemegepult,
2: friss zöldséggyümölcs,
1: és kedvező árak várják.
2: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
3: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
24: Az új Kia Sportage
3: már 8.949.000 forinttól elérhető.
24: Modern design,
3: fejlett technológia és kiemelt kényelem.
24: Egyetlen SUV-ba.
3: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
24: a Szarvasi út 66 szám alá,
3: és próbálja ki személyesen.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
27: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
28: www.bsc.hu.
29: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
13: Reklámot hallottak.
30: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió1-en.
31: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékossági intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
32: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintette azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
31: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A Gyulai Várfürdőben hétköznap 2 kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli Almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és filmvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat. Emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
33: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
4: Tegnap este fölmentem egy haveromhoz, aki mondta, hogy figyelj, még 10 perc, értekezletben vagyunk, mert mennek a gyerekek osztálykirándulásra a jövő hét végén, vagy utána, nem tudom, mindegy, és akkor csináltak egy Zoom meetinget a szülőknek, meg a pedagógus, ugye a tanár bácsi, aki viszi a gyerekeket, és mondta, hogy körülbelül még 10-15 perc, mondom, jó, persze, itt leülök melléd, addig mit tett, csinálok valamit, meghallgatom, becsatlakoztam én is ebbe a meetingbe. A pontosság kedvéért mondanám, hogy 17, tehát még egyszer mondom, 17 éves gyerekekről van szó.
5: Igen, tehát nem elsősök. Nem
4: elsősök, tehát nem 8 aha. évesek, 9 évesek, 17 éves gyerekek, középiskola, és azt hiszem Szlovákiába mennek, tehát nagyon komoly külföldi utazás, 3 nap. A tanár bácsi elmondta, hogy akkor ugye, ahogy a szülői értesítőbe is kiküldtük, de elmondom még egyszer.
5: De ezt végighallgatod laptopon, mert mellette
4: igen,
5: történt.
4: Igen, mellett, aha, és nem ki volt hangosítva, én meg leültem oldalra.
5: Home office-os szülői érte.
4: Home office-os szülői érti volt, én meg ott voltam a havernál, és akkor mondtam, hogy megvárom, addig persze ezt intézd el, én nyomogatom a telefont, vagy mit, iszom egy fröccsöt, és külső szemlélőként voltam. Mondta a tanár bácsi, hogy akkor még egyszer elmondom, ilyen járművel busszal megyünk, ekkor indulunk, 3 csillagos, 2 ágyas hotelszobában fogunk aludni, reggel és vacsora szálláson biztosított, kirándulás közben pedig megállunk.
5: Viszonylag egy egyszerű sztori.
4: Egy egyszerű. Az első
5: küld be a pénzt, aztán vár be gyereket az iskolába. Igen.
4: Mondom, az első szülői kérdés.
5: Ja, mert te hallottad.
4: Persze, hát ki volt hangosítva, ugye, a számítógépen
5: legjobb
4: keresztül.
5: Legjobb, okos szülők a szülőin alcímmel. Nagyon jó.
4: Azt figyeljetek, nem akartam elhinni, amit hallok, tehát nem gondoltam, hogy itt tartunk. Az első kérdés, ugye végig sorolt mindent, a tanár is mondta, hogy akkor most tessenek, ha van kérdés, kedves szülők, még ezek után egyébként nagyon alaposan mondta el. Első kérdés, a fiamnak szüksége van napi gyógyszerszedésre, nem tudom már, aztán nem emlékszem, hogy milyen betegsége van, vagy immun, vagy nem tudom, akármicsoda, vigyen magával gyógyszert.
6: Ne, tegyünk egy kísérletet, hát aki bírja.
4: Na.
5: De ez megnyugtató, hogy minden csoportban van azért egy hülye szülő. Tehát ez szerintem tök jól hat a többi szülőre, hogy jól van, akkor ez nem csak az én osztályomban van.
4: Nem, az a baj, hogy ez generálja a többit, mert itt a tanár úr elmondta, hogy nálam van egy egészségügyi csomag, amiben van kötszer, fájdalomcsillapító,
5: hát rázcsillapító. A gyerek külön gyógyszert szed.
4: Igen, azt
5: 17 évesen talán megtalálja a száját.
4: Így van, várjál, jó, akkor azt küldjük vele. A tanár úr ellenőrzi, hogy beveszi a gyógyszert. Mi van? A 17 éves gyereked, mi a...
5: Papa kicsit kontrollfreak, nem? Vagy a mama kicsit oda van, igen, azért így. Igen, most az nyilván az a múlik, hogy beveszi, vagy 2 óra múlva, nem tudom, anafilaxiás sokot kap, akkor elgörcsöz. De hát 17 éves a gyerek már valószínűleg régóta szed, és tudja, igen, hogy neki napi 3-szor, 2-szer be kell szedni.
4: Be kell venni. Erre még itt nyeltem egyet a fröccsből, és mondtam, hogy oké, speciális eset, és aggódsz a gyerekedért. Jó, értem.
5: Jött a következő kérdés.
4: Jött a következő egy másik kérdés, hogy abban az én gyerekem még ugye nem volt így ilyen osztálykiránduláson, amit szintén nem értek, valószínűleg nem engedték el eddig a gyereket.
5: 17 évesen.
4: 17 évesen még nem volt osztálykiránduláson,
5: ja,
4: a gyerek.
5: Jézus Isten, hova jár, haverodnak a gyerek?
4: Ez egy tök normális vidéki általános iskola.
5: 17 évesen,
4: vagy
5: most
4: középiskola, bocsánat. Középiskola, igen, a következő kérdés ez volt, hogy még ő soha nem volt ilyen táborban, vagy ilyen osztálykiránduláson, nem aludt még nélkülünk, 17 éves.
5: Na jó, ne!
4: Ezt én úgy fordítottam, hogy nem mellettük, de hogy egy szobával arrébb, tehát mindig volt.
5: Nem aludtak külön? Soha nem aludt még a gyerek táborban, valahol barátban?
4: Nem volt még se, nem ment el ott, vagy lehet, hogy elmentek nyaralni.
5: Szegény gyerek, mit úsz?
4: Én is azt gondolom.
5: Szegény gyerek, te jó Isten!
4: Hazahozza-e tanár úr, ha nem tud aludni?
6: Nem,
5: 17 éves, itt már töltöttél még egy fröccsöt, nem szóltál át a laptopra?
4: Itt már...
5: Az én gyerekem nem ide járt, de normális vagy.
4: Itt már nem fröccsöt töltöttem, hanem egy liter pálinkát, hogy tudjam magamba kezelni ezt a dolgot. Gyerekek, ha nem hallom, én se hiszem el.
5: De alsóban, ez elsőben, másodikban, amikor szoronganak az osztálykirendes, máshol alszik, szerintem még harmadikban is izgulnak kicsi, stresszelnek rajta, tökre benne van. Azért 17 éves gyerek az egyébként van nagykorú, az fel. felnőtt ember.
4: Ott ha nem tanul tovább, neki ki kell lépni az életbe, neki munkát kell találnia, egyedül kell majd eljárnia a munkahelyére.
5: Igen, ő valószínűleg az nagyon veszélyes.
4: Igen, az nagyon veszélyes lesz, lehet, hogy barátnőt kell majd keresnie.
5: Én valaki ezért kell bevezetni a sorgatolosságot.
4: Le.
5: Jó, közben mondom, hallgatok, de van még kérdés, akkor mondja, csak mondom, hogy a szülői értekezleten leghülyébb kérdés, azért azt találjuk meg, jó? Tehát drága hallgatók, ugye nagyon sokan hát szenvedünk ebben, beülsz, ott vagy, nálunk ez szerencsés, gyorsan megy, de azért éltünk már meg sok mindent. De hogy a legelmebetegebb, legváratlanabb, legszürreálisabb, leglehetetlenebb kérdés, a 17 éves, ha nem tud aludni, az óvfolyó hazahozza. Reális egyébként, az osztályfőnök egyébként Ausztriában, nem tudom, honnan 400 km-ről beül egy kocsiba, és Pistikét, aki inszomniás, és nem alszik a Teddy Macia meg az apja nélkül, hazahozza egyedül. Teljesen reális a kérdés.
4: És a maradék 30 gyereket meg kihagyja.
5: Addig azok meg azt csinálják, amit akarnak.
6: De az elején mindent elkövet, hogy állandóan ringassa. Mesét olvas neki, melegkakaóhoz, és azt mondja, hogy Pistik, ez nem megy, akkor beülünk a kocsiba, és hazamegy.
5: Igen. Tanár helyében mondta valahogy, hogy ne aggódjon, még gyászolok is vele, ha nem tud elaludni. Te jó Isten. Voltak még kérdések? Vagy
4: volt
5: ez?
4: Még volt, nagyon sok. Igen? Szállással kapcsolatos kérdés volt. Ugye ezt már elmondtam nektek, hogy elhangzott az elején, hogy jó minőségű, de három csillagos, tehát minek menni nagyobb. Két ágyos szobában fog aludni a gyerek. Itt is volt az, hogy de hogy kivel fog aludni. Az osztálytársával, kivel, valakivel. Mit? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kivel fog aludni, majd ők elosztják maguk a szobákat, hogy hova szeretne. Kell-e vinni konzervet?
5: Két napos
4: osztálykirándulásra. Kell-e vinni konzervet? De várj, azt is megkérdezték Szlovákiában, mennek, hogy kell-e útlevél? Mondjuk ez sem biztos, hogy tudod, hogy át lehet menni mamájogon.
5: Unió, jó, személy, tudjuk, nem? Biztos kiléptek ezek a nyomaszkavák.
4: De a konzerv az egy határozottan jó kérdés volt, ahogy elmondta a tanár úr, hogy van reggeli, ebéd, vacsora, tehát napi háromszori étkezés biztosított. Azt mondta el az elején, hogy valami kis pénz legyen a gyerekeknél, ha akar venni egy üdítőt, egy csokit, egy akár micsodát. És a kérdés, hogy akkor konzerveket pakoljunk-e be.
6: De nem lehet, hogy ez a fajta fontoskodó szülő már mondjuk 30 évvel ezelőtt is megvolt, és a mi osztálytársaink szülei is voltak ilyenek, tehát hogy elhangzottak ilyen típusú kérdések.
5: A legnagyobb, hogy az, sokszor az ilyen típusú szülőnek a gyereke keresi a konzervet az osztálykirándulás. Tényleg.
6: Egyébként. Vagy a gyógyszereit.
5: Tehát a túlféltés, ez a fajta ilyen bődületes túlszorongás, tehát hogy kell-e konzervek, beveszi a gyógyszert, mert nem. Tehát ez oda vezet, hogy a gyereket sem hagyod önállóvá válni. Tehát Pistike 17 évesen tényleg nézi, hogyha nincs bent konzervéjén fog halni.
4: Igen, sajnos.
5: Tehát, hogy a szülő mozi azért az átszáll a gyerek moziára. Tehát, hogy azért ez igen, jó kérdés, shillinget vigyen az a gyerek. Aztán shillinget kell levinni. Igen. Nálunk olyan volt, hogy 16 éves volt a gyerek, és megkérdezték, hogy mert csak otthon tud kakilni, így hazamehet-e kakilnia kell.
4: Érted?
5: De várjál, képzeld el, hogy abba gondolj bele, hogy a szülő 16 évesen, ez bekérdezi a többi szülő előtt. Mit csinál a többi jó indulatú szülő?
4: Elmeséli
5: a gyereknek otthon, hogy a Józsikának a szülője bekérdezte, és a többi gyerek másom, hallottuk ám, te csak otthon szarsz, tényleg? Hát az anyád bekérdezte. Érted, hogy még abban se gondol bele, hogy 16 évesen bekérdezi, hogy a gyerek nem tud az osztálykirándulásra elmenni vécére, hanem bemondja a szülőjét. Azt nyilván minden este habosra röhögték, taknyosra röhögte magát az összes gyerek, mert ilyenek nem rossz indulatúak, de nyilván a többi szülő elmondja, hogy egyébként a kis Tibikének az anyukája ezt kérdezte. Tibikének másnap recs az osztálykirándulás. Tehát, hogy azért az... Érted?
4: És ott óránként fogják megkérdezni, hogy na, voltál szarni?
5: Voltál szarni, Tibike? Ne izguljál, még két nap hallott bélcsavarodást, aztán ne legyen Tibike. Igen. Az ilyen szülők gyerekének vettük el régen a szendvicsét, és ettük meg, írja valaki. Tehát tényleg a gyereket sajnálod. Tehát a gyereket is nehézbe teszi. Ezzel a kérdéssel meg pláne. Azért akkor ott is kemény az osztály.
4: Nagyon kemény. És még egyszer mondom, nem kisegítő, tehát nincs semmi baj. Ez egy normál, átlagos osztály.
5: Én a mai világban óvszert adnék, nem konzervet. Figyelj, mi 17 éves osztálykiránduláson ittunk, átmentünk a csajokhoz, próbált mindenki csajozni. Nálunk az A meg a B sokszor együtt járt osztálykirándulni. Hát 17-18 évesen kívül nem konzerv volt, meg nem tudom mi, hanem azon dolgozott az ofő, hogy valahogy megpróbálja az alkoholt elvenni. Jó fő az ivott velünk egyet, hogy éljük túl akkor ezt az osztálykirándulást. Érted, 10-10, miről szól ez a dolog?
6: A kirándulás elején elmondja, hogy figyeljetek, pontosan tudom, hogy mi fog este történni, de próbáljátok magatokra vigyázni.
5: Próbáljátok magatokra vigyázni.
6: Ne csináljátok balhét.
5: Igen, mert akkor balhé lesz, igen.
6: Nálunk a 100 cm-es szalagot küldték körbe, hogy ilyet kell venni.
5: Az mire vonatkozik?
4: A mérőszalagot
6: gondolom.
4: De hogy még nem láttak ilyet.
6: Valószínű, hogy kávét és panglit.
5: Aztán tudtok-e abban segíteni, hogy ez a mérőszalag, ez hogy néz ki, amit meg kéne venni a gyereknek, mert varrószakkörre jár a gyerekeinknél. Persze, kedves anyuka, berakjuk a közösbe a mérőszalag fotót, körbe adjuk. Atya úristen! Nem, figyelj, ez egy jó kérdés, hogy nem lehet, hogy te a barátoddal nem vagy annyira mély viszonyban, hogy nem mondtad, hogy ez egy kisegítő iskolába jár.
4: Nem, tök normális, ő ismerem a

0: a gyereket?
1: Tudtapsolni?
2: Igen, a homlokán egy kézzel, de tud.
3: Tudod, mi a szülő? Az a szar ebben, minden 36-os osztály létszámú ilyen szülői értekezleten van 4-5 ilyen ember. Egyébként meg lenne 15 perc alatt ez a szülői értekezlet, mindenki menne haza, de akkor elkezd így megjelenni ez az öt ember, akik fölteszik a hülye kérdéseiket.
0: De ők tényleg hülyék. Tehát szerintem nem a kérdés hülye. Már hogy ők nem direkt hülyék, ők nem figyelmet akarnak. Ők szerintem frankom, ezeket frankom. Mert van a szülő, aki figyelmet akar és fontoskodik, de látod rajta, hogy normális, csak túl szerepel, mert nyilván van egy kis szeretethiány, figyelem, szóval nem tudom, otthon nem kapja meg a férjét, és akkor neki élete próbatétel a szülő értekezett, hogy túl fontoskodja. De van, aki tényleg hülye. Tehát mit vigyen a gyerek, meg tud-e éjszaka aludni, meg vigyünk-e konzervet a két napra, most nyilván, ha nincs benne a levélben, hogy kapka ját napi háromszor.
2: De benne volt, igen, hát tehát, és elmondta ott a fülem hallatára is.
0: Ha elmondja napi háromszor étkezés, hát berakadsz neki két töltött káposztát, nem biztos, hogy ilyen fog halni a gyerek, nem? Tehát, hogy...
3: Figyelj, ilyen SMK-s szülők beszélgetnek SMK-s szülőkkel, és akkor besétel az egyik, hogy volt ilyen, hogy mentek színházba, és akkor kérdezte a szülő, hogy akkor az iskolában találkoznak-e, hogy onnan menjenek át együtt, ezek is 17 évesek. És akkor kérdezte az osztályfőnök, hogy na de hát miért találkoznának, hát találkozunk a helyszínen. Hát mert az ő gyermek meg soha nem ült BKV-n. Hát olyan nincs, hogy őt...
2: Hogy ő elmenjen abból végbe.
3: Elmegy, viccelsz!
0: Azt a mindenségit neki, úristen! Az egyik szülő kísérő szülő akart lenni az osztálykiránduláson, megragaszkodott hozzá, hogy a gyereke szobájában aludjon. Figyeld, megkérdezte, hogy erre van-e lehetőség. Máskor az egynapos programon anyuka titokban messziről követte az osztályt, és leselkedett a gyerek után, mint egy titkos ügynök. Nem mond, hogy nem zseniális, imádom. Tanárnő az első osztályos gyerek szülőjének sorolta. Mire lesz szükség? Színes papír, szülő megkérdezi, jó, de milyen színű? Azért erre is készüljünk. Igen. A gyerekem akkor 13 éves, figyelj, 13 éves, ez egy kis kamasz, ugye? Te 13 éves. De osztálytársalnak az anyja megkérdezte, hogy az én fiam tud-e szendvicset csinálni, mert Danika az övé, még soha nem csinált szendvicset, hogy éhen ne halljon, a fiam csináljon neki szendvicset az osztálykiránduláson. Ez megvan, hogy azon aggódik 13 évesen a gyerek éjjel hal az osztálykirányos, és megkéri a másik szülőt, hogy csináljon. Általános iskola 3. vagy 4. osztály, VUK volt a kötelező olvasmány, olvasónaplóval együtt. Anyuka kérdése a szülőnek a következő, a tanév első értekezletén, akkor idén a VUK második része lesz a kötelező olvasmány. Erre mama is keményben. Ovi szülőjén az anyuka nálunk megkérdezte, hogy a gyereke csak tablettal tud ebédelni, és itt az óvodában az megoldható-e, mert csak úgy eszik a gyerek.
3: Tehát, hogy lerakod elé a bekapcsolt tablettet.
0: Igen. Igen. Alsó tagozatos kirándulás, figyeld. Mondjuk Pestről Budára.
2: Oké, tehát nem egy nagy távolság.
0: 4-6 kilométert utaznak a gyerekek villamosról. Anyuka a szülőin. Nem lehetne a gyereket kocsival vinni? Hogy fogják kibírni a helyi járaton, hogy ennyire meleg lesz? Vagy béreljünk busz nekik?
2: És ezt komolyan gondolja. Itt ez a baj.
0: Azért jó sok hülye szülő van. Nagyon. Csodálkozunk, hogy ilyenek ezek a gyerekek? Ezek teljes eredsem vannak ezek a szülők. Nem?
2: Hát így nősz fel egy ilyen anyával, vagy ilyen apával.
0: Igen.
2: Hát mi bajod lesz semmi?
0: Első osztályos rendőrapuka, figyelj, hogy a gyereknek milyen kemény lehet. Megkérdezte, hogy a toltartóban hogy legyenek rendezve a színes ceruzák. Ott figyelj, ott rend van és fegyelem.
2: Ott az... megfeleléskényszer van, úgy érzem.
0: Hát de arra gondolsz, hogy milyen a gyerek? Tehát te a gyereket sajnálod. Aztán a ceruzák hogy legyenek rendezve? Színes ceruzák.
3: Egy kis faluban szoktam vállalni gyerekeknek túrát, kisiskolások. Egyetemisták ezt jobbára éjszakai túra, vagy éjszakában nyúlom, mindegy. És az egyik ilyen túra alkalmával az egyik kisfiú mondta, hogy szeretné hívni az anyukáját, ha végeztünk, mire kiderült, hogy ő 14 évesen soha életében nem volt minkint sötétedés után, vagy konkrétan sötétben egyedül.
0: Te jó Isten!
2: Sötétben ő még nem volt, föl akarja hívni az anyukáját.
3: Hogy megvan.
0: Na de látod, tehát, hogy a gyerek lesz ettől szorongó, hát túlfélted, hát a gyerek nem lesz életképes ettől.
2: 40 évesen vagy 50 évesen neked már mindegy. Tehát, hogy te már nem fogsz megváltozni, de hogy a gyerekedbe ezt átülteted, érted? Igen, így neveled föl a gyereked.
0: De van egy jó fej, ezt adom egy kicsit, ezt szeretem, ez jó. Nálunk az apuka jelezte, kirándulás előtt átnézte a buszt, hogy minden oké legyen. Amúgy vizsga biztos. De szeretem.
2: Legalább szakmája.
0: Vannak is rossz élmények, voltak is, történtek rossz dolgok, ramaty állapotban is vannak a buszok, tehát azért ez egy jó sztorú. Vizsga biztos az apuka. Átnézte a buszt is.
3: Bölcsis Dajka néni 40 év után nyugdíjba ment áprilisban. Anyuka. A 2,5 éves kislányomat hogyan készítsem fel a Dajka néni elvesztésére? Mit mondjak neki? Az jó, ha azt mondom, hogy angyallá válik.
0: Jó, hát figyelj, óvjuk, védjük a gyereket. Tehát a 2,5 éves gyerek azért elveszi a Dajkát, nem? A

0: egy bográcsos milánói. Ez nincs ezzel baj. 16 évesen 3 napra eltűntem motorozni haverokkal, és akkor még mobil se volt. A két kontraszt, ugye? Most meg a túlféltő, túlagódó szülők a szülőjén teljes ostobaságokat kérdeznek. Tehát egészen elképesztő.
1: Ugye fölvette ez egy hallgatónk egy másik problémát, hogyha egyébként meg ennyire laza vagy, mint ahogy velünk voltak, hogy jól van, menjél persze, és történik valami a gyerekkel, akkor te leszel az utolsó rohadék. Tehát, hogy a világ mennyire érdekesen néz rá erre a dologra. Ha túlfélted, akkor azt mondjuk, hogy. Ha nem félted túl, és azt mondod, mint nekünk mondta anyánk, hogy persze, menjél, vigyázz magadra, mert ha meghalsz, akkor még meg is verlek, hazajöttél, kész. És ha itt történik valami, akkor manapság már az van, hogy akkor mennyire szar szülő
2: vagy. A felelőtlen,
1: igen,
2: szar.
1: Hogy nem figyeltél rá.
0: Aha. Hát igen, de hogy ja, nehéz megtalálni az egyensúlyt, igen.
1: Tegnap volt Ovis szülői. Az egyik szülő petíciót akart elindítani, hogy kint a sima, normál füvet cseréljék le műfűre, mert koszos lesz a gyerek. Ez egy tegnapi.
0: De várj, Ausztriából, tehát azért ott viszont valid a kérdés.
1: Ja,
0: zavar az, hogy füves lesz a gyerek. Aztán cseréljük
1: de
0: le műfűre.
1: De már, ott is hülyék.
0: Nem is az, hogy hülyék, hanem hogy mennyire más a gondolkodás. Tehát, hogy cseréljék le műfűre. Lehet, hogy lenne rá költségvetés, ja, lehet, hogy kicsit. Tehát a kérdésben az az érdekes szerintem, hogy azért az milyen durva, hogy ott realitásnak tűnik. Hogy... vége a fűnek, hozzanak műfűvet. De hölgyem, ez 3000 euró lesz. Nem érdekel, oldják meg. Érted? És valószínűleg lehet, hogy 10 fölszólalnak, akkor kicsérjék a füvet műfűre. Bárcsak itthon is ilyen gondjai lennének, mondjuk egy óvodának vagy egy iskolának. Azért az kemény. Igen. 16 évesen ki voltam tiltva a kocsmából. Kértük ki, jól látta az asztalat, abba töltöttük be a peach vodkát. Úgy berúgtunk, hogy nem tudtunk felállni. Igen. Nekem anyukám akkor aggódott, ha vasárnap este még nem voltam otthon, péntek délután búcsúztunk el egymástól, hogy majd jövök. Nem tudom, melyik a jobb. Valahol a kettő között, nem?
1: Hát a kettő között van nyilván az ideális, de ez a túlféltés.
0: De életre valóbb attól lettél.
1: Attól, meg attól van életed, attól van kalandod, attól tudsz röhögni a haverokkal. Most ez a szegény gyerek, érted, akivel együtt alszik az anyukája az osztálykiránduláson, ő miről fog mesélni 20-30 évesen?
0: De majd a Steingenvargelt, ha egyszer bejön újra, akkor tudod, ha milyen lazában nőttünk,
2: akkor miért lettünk ennyire?
0: Miért lettünk mi a legszorongóbb szülői generáció, aki ilyen kérdéseket tesz föl, így neveli a gyerekét, mikor nekünk lenne egy példánk, hogy lazán, könnyedén, mi is fölnőttünk, megoldottuk, ne szorong túl, engedd a gyereket, minél több önálló döntést hoz, minél több szabadsága van, annál életképesebb felnőtt lesz, minél jobban beszorítod és túlfélted, annál jobban elveszti az önbizalmát és nem állja meg a helyét.
1: Mert nekünk nem ez hiányzott az életünkből, amit most ők kapnak, hanem a normál törődés, az, hogy megkérdezzék, hogy hogy vagy, fiam. Mi ezt nem kaptuk meg, és ennek
0: a hiányát
1: azt annyira túltoljuk, azzal, hogy ma már megkérdezzük, hogy mi van veled, fiam, de megkenjük neki a vajas kenyeret is, ezért már nem tud vajas kenyeret kenni, el akarunk vele menni azért, szerintem ennyi.
0: Aha,
1: de én ezt érzem mögötted, ott, hogy mi ránk viszont annyira nem figyeltek, az volt a szülő feladata, hogy meleg legyen, meg van ruhád, meg kapsz enni, az kész, gyerünk.
0: Valószínűleg ebben ez is benne
1: és
0: van.
1: És bennünk meg ez túlfordult, és most már ezt túl gondolva, túl féltve a gyereket próbáljuk meg fölnevelni, ez lesz belőle.
2: Hát meg túl sok az info, túl sok rémhír jön be.
0: Ez is benne, szerintem ez is benne van. Valószínűleg ez is benne van.
2: A gyerekeddel.
0: Nagyon sok negatív történik a világban, borzasztóan szorongsz, és ezt a szorongásról, hogy átteszed a gyereknevelésbe, mert annyi negatív szar jön veled szembe egész
2: nap.
0: Igen,
2: meg emlékszel arra, hogy hány olyan szituáció volt az életedben gyerekként, amit éppen hogy csak megúsztuk.
0: Igen. Mi szabadon nőttünk, és tényleg letolták, mert nem volt idejük, mi meg ezeket a kérdéseket teszünk föl szülő értekezletén. Én nem gondolom, hogy ez a 90-es években ezek kihalangozottak. Volt is biztos volt hülye szülő.
1: Igen, de ennyire én sem emlékszem.
3: Hölgyeim és uraim, ez az édes kis cuki kis balá.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
3: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
4: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
3: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
4: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Kenőanyagok, akkumulátorok, Duvet Kft. Csapágyak, égszíjak, mezőgazdasági szűrők, autóápolási termékek, Duvet Kft. Gépekhez, kerti kisgépekhez karbantartási anyagokat keres, akkor is Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
6: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
7: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
8: Az új Kia Sportage
7: már 8.949.000 forinttól elérhető.
8: Modern design,
7: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
8: Egyetlen SUV-ban.
7: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára.
8: A Szarvasi út 66 szám alá.
7: És próbálja ki személyesen.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben. Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
1: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hűsölőhelyek Békés Csabán, átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot, és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, ne a nap legmelegebb órá időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
3: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
2: Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet, este 29 fok valószínű Békés Csabán.
1: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
6: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
7: Nem, veled szakítanak.
6: Vagy veled fontos. Szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
7: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
6: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
7: igen,
6: digitális formában.
7: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
8: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
6: Miért lenne haszontalan?
8: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi, most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
7: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyed, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
6: Megtanulja, hát ez... hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia miatt történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
7: De akkor ez mennyire durva? Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba beleszeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
8: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
7: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
8: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
7: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
8: Így van.
7: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
6: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
7: nem,
6: tudod használni,
7: a gyászterápiát
6: borzasztó beteg,
7: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
8: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura? Egy szexbábura.
6: Na, de ezt is megcsináltod. Tehát AI alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
8: de
6: a hangot.
8: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
6: Szerintem ennek semmilyen joga nincsen. De ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy a világon semmi baj nincs. Tízezrek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Haláleset, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
7: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből Igen. csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik?
6: Egyfajta klón.
7: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
8: igen, ez
7: nem mondjuk
8: az
7: már
8: egészben.
7: Arra azt, hogy ez pótol.
6: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
7: Dehogy nem.
6: Hát nyilván pótolják.
7: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
8: viszont
7: tovább.
8: Viszont ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményedet, csak kell valaki, aki meghúzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
6: és
8: van.
6: És úgy beszél, és azt mondja, igen. és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, csináltam, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben maradni, és azt mondják, hogy nem baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
8: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk ugye
6: ott. Hát az is lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsináltam. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
8: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban,
6: igen,
8: de végül olyan
6: tehát az
8: leszel,
6: enyém vagy.
8: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formálják. csináljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni is valamilyen szinten.
6: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia. Hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed. Aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
7: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná. Ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
6: Elmentem vásárolni.
7: Elmentem vásárolni, igen.
6: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, így ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Az is milyen durva.
8: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balázst. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balázst, a párkapcsolati Balázst, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot. Balázs,
6: feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
7: Igen, és beszélgethetne velem. Üzengetnétek egymásnak.
8: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, hogy legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, hogy ez egész úgy jön át, amilyen a valóságban.
6: Bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szól senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban a van.
8: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentumfilmé fog válni. Hogyha...
6: És valójában ez van, igen.
8: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitás. Hogy ez meg tud történni.
6: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, de hogy ez realitás lesz, nem?
8: Ó, én amúgy a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
7: Nem, vagyok ide azért.
8: Éhes hasa nem lehet lefeküdni, na gyere.
7: Gyere, valamit.
8: Így van. Egy Prosecco még lecsúszik, ha nem lecsúszik egy Prosecco-nak.
6: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
7: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
8: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
7: Meg
8: azzal,
7: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
8: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
7: Igen, nem kell megdolgozni. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
6: Kész. Igen.
8: Hát üdvösen van a műcsajom.
6: Megcsalásnak számít el, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszélni még a kapcsolatunk problémáit. Na?
8: Ez kétségbeesésnek számít.
6: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
8: Képzeld el, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik fél, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
6: Mint harmadik fél. Ne csináld.
8: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
7: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
8: Igen. Oh.
6: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
8: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
6: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
8: Szerinted az emberek bekeszik ezt?
6: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
7: Hát az nem. abban
6: nem az megcsalás esetben, nyilván.
7: Nem megcsalás, abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz haverom.
8: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, ja, értem, végül is igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az viszont nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
6: igen, igen. Akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen. Igen,
8: aki függ tőled anyagilag.
6: Igen,
7: ja, abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
8: És elbabusgatja a lelkedet, igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
7: Mindig van, fizetsz érte.
8: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
7: Ja, ja.
8: Érted? Tehát, hogy az...
6: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az éjjel beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával. De más, hogy
8: neki pedig a felesége éjjel iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
6: Mármint, hogy a férjének.
8: Igen, igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megírta az AI-ja.
6: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és igen, ezt, igen. Fogalmaz
8: szomorú
6: meg.
8: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
6: Ez nem egy rossz ötlet. Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg,
8: léci. Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni magadból,
6: nem te írod,
8: igen, igen. Viszont az viszont jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, igen. Mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
6: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
7: És közben üvöltözik veled az, hogy te meg, hé, ChatGPT, figyelj csak azt, hogy nagyon
8: számos az nem úgy csinálják, nem, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT, hallod, ez ő, ehhez mit szólsz?
6: Ez mennyire durva, hogy kimire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei van.
8: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé menet?
6: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgyhogy az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pack, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
11: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész héten a 104 Rádió 1-et, figyelje

0: 24 Rádió Egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: A webbicikli nem mész el, csak átalakul. A Gyulai üzlet kiárusítást tart.
2: Több száz kerékpár, több ezer alkatrész és kiegészítő készletről. Végkiárusítás a készlet erejéig Gyulán, a Zrínyi tér 3 szám alatt a Penny mellett. Ezt ne hagyd ki, bringára fel!
1: www.webbicikli.hu.
3: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfl.hu.
4: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
5: Sűn idő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Mikromax C plusz C raktáráruházban!
6: Bevált írószermárkák,
7: Sűni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán.
6: Bődületes választék!
7: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok.
5: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák, Mikromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
8: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
9: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
8: saját pékáruk,
9: helyben készített friss szendvicsek,
8: csemegepult,
9: friss zöldséggyümölcs,
8: és kedvező árak várják.
9: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
10: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
0: A Rádió Egy már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió Egy vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió Egy weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió Egy.hu.
11: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
12: A házi állatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
13: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
12: Víz- és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a Városi Vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békéscsabán. Köszönöm a figyelmüket!
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rá...

0: megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Egyre több fiatalt vonz a szerencsejáték. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk ebben érintettek. Járjuk egy kicsit körben. Portugáliában végeztek egy kutatást, és hát brutális lett az eredmény, mert hogy rengeteg fiatal extrém módon sokan fügtek rá a gyors menetű fogadásokra és játékokra. Egy felmérés szerint 40%-a már fiatal, az önmel 20 és 25 és 30 év közötti, őket cippantják be legkönnyebben a gambling oldalak, és sportfogadások, szerencsejáték, kaszinó, minden van ebben igazából, egyre inkább érintettek a fiatalok ebben.
2: Ebben hisznek a meggazdagodás reményében, vagy miért csinálod?
1: Ez egy jó kérdés, miért, hogy emögött egyébként mi van.
3: Jó, hát bezárták a kocsmákat, mert nagyon nem
1: szórakoznak.
3: Az Aldi mellett. És valamivel el kell ütni az időt.
2: És ezzel. Jó, nálunk ki csinál bármit. Te lottózol, én is lottózom, ugye heti lottózás van, és én még a heti lottó mellé egy kaparósat be szoktam emelni. De például ez a sportfogadás...
3: Ez nem, de tüske a sörhöz.
2: Pontosan, a hatása nem olyan jó, abban jobban hiszek.
1: Igen. Tehát te nyomsz egy kis kaparósat.
2: Náluk van egy lottó, minden heti lottónk van, ugye, illetve kettő, mert Eurojackpot az...
1: Hát azért az egyszer elhozod.
2: Ott majd így fog sírni, mikor bemondom a
1: 63 millió euró. Azt mondjuk akkor igen. Akkor tényleg elbőgöm magam. Na, akkor bebőgök.
3: Nem elbőgni fogok, van egy jó befektetés.
2: És plusz egy kaparós van hozzá. De például az ilyen sportfogadásos cuccokban úgy valahogy én soha nem. Volt egy korszak, amikor a Janival belebonyolódtunk, mert jött egy csávó, arra emlékeztek, és azt mondta, hogy olyan szisztémám van.
1: A szisztéma, igen.
2: Olyan szisztémám.
3: És jó szisztémája volt?
2: Úgy elbuktuk az összes berakott pénzünket, mint a veszedelem egyébként. Egy rohadt fillért nem kerestünk, de akkor ugye egy picit hittünk benne, hogy ez menni fog, nem ment.
1: De itthon is ez lehet a szám szerintetek? Vagy itthon az van, hogy olyan anyagi helyzetben vannak, hogy nincs nagyobb mit eljátszani? Vagy van egy ilyen lappangó fiatal réteg, akiről nem is tudjuk, és brutálisan szerencsejáték, meg online gépfüggő?
2: Nekem az a sejtésem, hogy minél szarabbul áll valaki, annál jobban hisz ezekben. Tehát minél minél kisebb a bevételed, annál jobban próbálsz hinni ebbe, hogy egyszer majd bejön a nagy pénz.
3: Hát a szerencse faktor, ugye? A szerencse, hogy a szegény kisfiúnak lehet-e hirtelen már szerencsé, és akkor megváltozik a sorsa, igen. Azt szerintem inkább az van, hogy a kitörés egy nyomasztó helyzetből az minden esetben egy ilyen gyors megoldásra lenne ideális, és ezt azért szerintem sokan megpróbálják, mielőtt rátérnek a nagy megoldásoknak a hosszú kivitelezést igénylő folyamatához. De amikor én voltam nagyon fiatal, már akkor is ment, csak akkor még a félkarú rablózás. És akkor ott pörgették meg a százasokat. Igen, azt nagyon szerették csinálni, és képzeljétek el, volt egy évfolyam társam, aki félkarú rabló függő lett, és azt javasolták neki akkor terápiának, ezt mai napig nem tudom feldolgozni, hogy vegyenek neki otthonra egyet.
2: Mert akkor nem hordja be a kocsmába a pénzt.
3: Esküszöm.
2: Egyébként nem
1: bedobod lakattal, kinyitod,
2: visszadobod a százast, hát nem rossz.
3: Igen, és hogy vegyenek el, és vettek is neki egyet otthonra, és kiderült, hogy jó, de hogy mindegyiknek van valamilyen, nem tudom, ilyen jellege, vagy egy minden, tehát mint hogyha lenne egy ilyen algoritmus, ami szerint működik egy gép, és megunta, úgyhogy megint elkezdett járni máshova.
2: Meg abból nem tudsz nyerni a sajátodból.
3: Hát tudsz nyerni belőle, hát csak nem olyanokat.
2: Be, hát igen. De ott ugye azt a pénzt tudod megnyerni, amit saját magad bedobáltál.
3: Pontosan.
2: A kocsmába pedig azt nyered meg, amit más is bedobált.
1: Amit igen, hát azon nincs kereset. Igen, valószínűleg nem nyered meg, mert a félkarú meg minden az elviszi. Igen. Gyermekem apja havi 60 ezeret játszott a Tipmixen, amit együtt voltunk. 60 ezer a Tipmix, gondold el, azóta nem tudom. Heti 2 Eurojackpot, plusz egy puttó, két plusz kb. Egy doboz cigiára. Aha, tehát mennyi a cigi? 1000-1500 már így ott vagyunk? Mennyi a cigi?
2: Hol élsz, haver?
1: Mennyi most egy doboz cigi?
2: 2005 majdnem.
1: Ne hát csináld!
2: 2002,
3: én a
2: Keith
3: Moon-t még annó 490 éve tettem.
1: Hát, mennyi most a narancsárga multifilter? Ne csináld! 2005 egy doboz cigi.
2: 2000 alatt már nagyon szerintem nincs.
1: Tudod, mit gondolok? Úgy kell nektek.
2: Tudjuk, mi vagyunk a hibások.
1: Ezt gondolom, hogy emeljék csak föl, még jobban.
2: Úgy is megveszitek,
1: így nincs ezzel, vagy igen. Múlt hét szombaton Tipmix Pro-n utolsó 467 forintomat feltettem 7 meccse, 963 ezer forintot kerestem, minden bejött. 5-ös, 6-os, 7-es lottó, egy mező, egyszer nyertem 4,6 emmet. Ezért a nagy átlag valószínűleg mínuszos, nem?
2: Biztos, igen.
1: Tehát ezért ebből nem tudsz igazán jól kijönni. 4-5 éve nagyon keményen rajta voltam játékon, egy ideje már csak úgy megyek, hogy amennyi nem hiányozna a kasszából. Tönkre tud tenni minden. Igazából. Aha, tehát hogy csak azt hiszed el, ami nem hiányzik.
2: De szerintem ebben nincs olyan, ami nem hiányzik. Érted? Mert bukod. Tehát, hogy ő is, aki írta az SMS-t, ő is éveken keresztül bukott. Az hiányzik, mert az sok pénz lesz egyszer. Tehát oké, hogy most van 5000 forintom, ami effektíven ma nem kell semmire. Na de ha ma is bedobom az 5000-et, meg hónap is, meg a jövő héten is, akkor az rengeteg sok pénz.
1: Akkor az lóvé. Tehát ez ugyanolyan, mint az alkoholizmus. Teljesen. Meg ugyanolyan, mint a nem tudom. Abban.
2: Majd mesélek.
1: Tehát ez...
3: Retelrendelés.
1: Akár a nőknek a retelrendelés. Tehát ugye mini addikciói azért szerintem mindenkinek vannak. Nem? Ezek a kielégülések, csak nem mondjuk a szerencsejáték nagy tételbe, de hogy van.
3: Akkor válik ez problémává, amikor elkezded átpriorizálni a dolgaidat, és nem a gázszámla befizetésre lesz a fontos, hanem az, hogy meglegyen a tipmix. És szerintem valójában az, hogyha nem iszik valaki, meg nem jár el szórakozni, meg úgy mit tudom, és van egy ilyen felesleges 30-40 ezer forintja havonta, mert amúgy ez simán meg lehet, nem? Tehát, hogy ha tényleg nem költesz semmi másra, akkor ez lehet egy olyan hobbi, amire azt mondod, hogy így jó, ez csak azért sem, mert most mit tudom, hogy nincs más. De hogy onnantól kezdve, hogy amikor jön a fizetés, ez az első gondolat. Ott már nagyon el kell gondolkodni rajta, hogy ez így helyese. Mert ez pont olyan, mintha a piához nyúlnál rögtön, ahogy megkapod a lóvédat.
1: Abban a pillanatban, igen. Hát ez ugyanolyan függős, ugyanaz, persze, igen. 43 éves egyedülálló anyuka, 5-ös, 6-os lottó, 5-7-eset szoktam venni, néha kaparos. Kettesen volt Noa, néha deficites vagyok. Igen, de szép azért ez, sokan mennyire rajta vannak, igen. Édesanyámat már 10 éve születésnapjára annyi bontatlan sors egyelepte meg, ahány éves, idén lesz 73, egyszer fordult csak pozitívba a matek. Tehát 10 éve nyomja, és egyszer lett pozitíva a matek.
3: Azok írnak már, akik az esküvőjükre kértek kaparós sors jegyet. Mert
1: ez nagyon
3: csinálják.
1: Nagy divat volt régen. Igen. Nem tudom, hogy most megy-e.
3: De valaki írja már azok közül, hogy volt ott, aki nagyot nyert. De tényleg volt, aki azt mondta, nyert 10 000 forintnál többet azzal. De tényleg bárki jelentkezzen.
1: Te hallottál olyat, hogy valaki nyert kaparóson 25 milliót, 50 milliót? Jött szembe veled valaha ilyen történet?
2: Balmaz Újvároson egy srác nyert kaparóson 85 emmet, egy év alatt visszabukta.
1: Tehát megnyerte, és újra elkezdte eljátszani.
2: Persze,
1: ez a kaszinó lényege is ez, hogy hiába nyersz, ott tartod a nyereményt, és visszaviszed. És másodikra már nem fogod megnyerni ezt az összeget, és valószínűleg elbukod. Én nem nagyon találkoztam még azért itt pozitív történettel. Sehol, igazából. Valahogy mindig az a vége. Nem olyan a nagy nyerésnek. Igen. Soha nem nyertem semmit, írja valaki, bár nem is játszom. Igen. Eszter, azért mondjál már nekem 5 számot gyorsan, kérdezi ő, igen. Tipmixből kaszálok, 1500 forintból 150 ezeret, azon kívül mínusz 1 millióba vagyok én is.
2: Na, ugye, hogy azt írja, hogy kaszálok, de azért a végösszeget megnézed, mínusz 1-en.
1: Igen. Egy barátom nyert 60 emmet, kriptókaszinó, nem tudom, hogy ez pontosan micsoda, minden elment, tönkretette utána az életét. Azt a mindenit. Tehát, hogy pozitívban vagy, de hogy még így is tönkrevágod az életedet. Azért ez nagyon kemény, nem? Egy szelvény 6-os lottó hetente 100%-osan arra van a legnagyobb esély, mert nem szeretek sokat kockáztatni. Párom szerint kidobott pénz, de mindig reménykedem.
2: Hogy által, ugye? Mit szoktál mondani ezt, hogy a szegények adója? Vagy...
1: Hát valami ilyes a lottó. Igen, hülyék adója. Igen. Ha kiszámolod, akkor azért ebből nagyon kevesebb.
3: Nem jönnek a nagy nyertes szelvények, már ne haragudjatok meg, de itt annyi ember kapott annyi ilyen cuccot karácsonyra, születésnapra, tehát ilyen 10-es pakkokat.
1: Annak mi az ideológiája, hogy én adok neked egy karácsonyit, vagy szilveszterit, vagy esküvőt, megnyered a tiéd, nekem került 200 forintba, neked meg legyen szerencséd.
2: Hát, ez a játék, tudod, hogy ott elkezdett kaparni. Itt van az első, mi kértük az esküvőre, 95 sorsélyet kaptunk, összesen 18 000 forintot nyertünk vele, a rohadt anyját írja Isti.
1: Ez azért szemét dolog, mert rájött, hogy komoly lóvét adnál, beadsz mondjuk 1000 forintot, 1000-ből veszel őt kaparó sorsélyet, és rád bízott. Figyelj, ha nyersz, akkor te vagy.
2: Akkor megvagy.
1: Igen. Az esküvő 400 kaparós, 130 000 forint nyeremény. A legnagyobb 8 000 forint volt. Feleségem, a kislányom születés előtt kapart le 50 ezret, abból vettünk kis ágyat. Jó, de azért szerintem ez nem a függőség kategória. Nem, hanem az, hogy kapartok egyet, oké, vesztek egy kis ágyat, csókolom. De hogy ettől azért te még nem vagy függő. Azért az már teljesen más, igen. Mi nagy kényszerre pénz helyett kaparós sorsért kaphattunk az esküvőnkre, semmit nem nyertünk. Tehát ők erőltették a pénzt, valószínűleg a rokonság visszadobta egy kaparós sors, és nem nyertek semmit. Azért a lóvé az jobb, nem? Tegyél a mennyasszonytánba.
3: Lefogyott a Viber, úgy érzem, hogy rátapítottunk valakinek az a hillaszére.
1: Esküvőre kértük, 300 darabot kaptunk, 52 000 forint lett, így maradt Egerszalóka nászút, érted? Tehát amikor ott ültök ketten az ágyon, és arra kaparsz, hogy hát ha el tudtok menni egy szép nászútra, és 52 000 lett, Egerszalók lett a nászút.
3: Hát, de...
1: 300 darabot kaptak az esküvőre.
2: És ott állsz a 300, még nem kezdtél le kaparni.
1: De nagyon várod, hogy megvan.
2: Vagyok. Na gyere, anya.
3: Akkor nem, statisztikailag nem hiszed, de legalább nincs, nem leszel nullán.
1: Igen,
3: de,
1: vagy nem de... lesz benne egy 100 000-es, vagy nem lesz benne legalább egy 50, vagy egy 5 milliós. Azért a 300 darab sorsjegy, abból már azért valamit kell nyerned, nem?
3: Ugye nem tudom frissíteni a vibe-et, annyira írnak, annyira durva.
1: Nagyon durva. Igen, egyébként, hogy ki milyen nyereményt és összeget nyert, igen, elképesztő. Esküvőre 25 000 forint értékben kaptunk mi is, és 100 000 forint lett a nyeremény.
2: Ahhoz képest a 100 000
1: meg... És nem. Nekünk, de akkor úgy látszik, hogy nagyon megy ez az esküvő és kaparós sorsjegy. Augusztusban volt az esküvőnk, a kaparós értéke 115 000 volt, 58 000-et kapartunk össze belőle.
2: Jobban jártatok volna.
1: De nincs ebben valami de nagyon szomorú, nincs ebben valami ilyen borzasztó, nyomasztó, hogy ülsz és kaparsz, hogy legyen pénzed, és ezt adták a rokonok, akkor adjanak valamit tényleg, vagy tegyenek bele egy listát, és válasszák ki valamit. 300 000-ért kaptunk gyerekek, mi is esküvőre, nagyon sokan vannak ebben, 125 000 jött vissza. Hát 125 ezerért azért az egy nagyon nagy nászutat már nem lesz
2: már
1: belőle.
2: Már nem. Igen, nem? Meg főleg az, hogy 300 ezeret csesztek erre.
1: A rokonok, akik kis összegben viszont megúzták.
2: Volna.
1: Igen, igen. Hello, Laci, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel.
1: Ciao, Laci.
4: Van egy olyan szorunk, az egyik ismerősöm összeházasodott a párjával, és mindenkit személyesen mentek el meghívni. De direkt azért mentek el személyesen, mert akit mennek és visznek ajándékot, annak fejébe vigyen a kaparós sorsegyet. Tehát például, ha valaki mikrót akart vinni, ajándékozni, akkor annak fejébe vigyen kaparós sorsegyet.
1: Jó, értem, tehát ha 25 ezer a mikró, akkor vegye 25 ezerre kaparós sorsegyet. 100 ezeres ajándékot,
4: van,
1: akkor 100 ezerért vegyen sorsegyet. Aha, és?
4: Így van. Tudjátok, van az eurós raklap.
1: Igen.
4: Az az 50-szer, 30-as vagy 40-es, az a nagy? Uh-huh. Egy olyan eurós raklap, fél eurós raklap nagyságú kaparós sorsegyet gyűjt össze. Kaparták, hogy 5 hónapig. Ha nem látom, ezt nem hiszem el, mert ugye messziről jött ember, azt mondom, mit akar. A kaparós sorsegyeknek a 90% úgy bejött, hogy még a gyerekeknek is a jövőjüket megalapozták.
2: Nem viccelek.
1: Mi volt az összeg?
4: Több millió. Olyan házat húztak a nullából, hogy úgy képzeljétek el, hogy előtte szinte hónapról hónapra éltek. Összet az esküvő, meg stb. És akkor hirtelen a semmiből lesz nagy jövőkét.
1: Láttad a házat? Ott voltál a házban? Milyen ház volt, Laci? Nagyon nagy?
4: Hát figyelj, én, ahogy téged ismerlek, és hogy láttam a házadat, hát...
1: Ott volt a házamnál, Laci.
2: Azt hittem, mindenki házát ismered.
1: Tudnád, hogy mi is kaparósból csináltuk, Laci?
4: Létezik, én nem tudni.
1: Milyen színű volt a ház?
4: Szürke.
1: Szürke, hát egy jó drága, szürke.
4: Szürke, színezett vakolatos.
1: Aha.
4: Hát ez a full-full modernes.
1: Full-full modern. Ha full-full modern volt, Laci, akkor tényleg nagyon megszaladt nekik.
4: A másik, ti biztos fogtok rá emlékezni, volt, amit már levettek a boltok polcairól, a porcelet, a papírcsomagolásos.
1: Mennyit nyert belőle? Csak mennünk kell, azért vagyok erről, hogy mennünk kell.
3: Volt egy fickok, eltolta az autót a teljes erejével, miután megtartott.
1: Mennyi volt a lóvé, mondj gyorsan, mert mennünk kell, Laci.
4: Igen. És ugye volt benne,
1: mennyi volt a pénz? Mit nyert?
4: Ja, mennyi volt a... Fogalmam nincs, nem tudom, nem voltam papáza, nem kérdeztem.
2: Nagyon nagyjári mesélő vagy.
1: El kell mennünk hírekre, vigyázz magadra! Köszi! Sziasztok! Na várj, akkor ezt még azért mondja el, nem?
3: De
2: jó, ide jó.
1: Mondja el. Laci, hiányoztál!
4: Na, tényi, attól függetlenül minden nap titeket hallgatlak.
1: Ja, na, szóval volt a sportszelet?
4: Volt egy olyan része, ami hogyha felbontottad, bele volt írva az, hogy nyert vagy nem nyert. És hogyha nyert, akkor visszavitted, kaptál megint egy sportszeletet.
1: Igen?
2: Aha.
1: És akkor így volt hány a nyert, és nem vissza, nyert. Igen?
4: És akkor elmentem kenézőre a postára, bementem, vettem egyet, és akkor kibontottam azt, hogy nyert. Hát azért visszavittem. És ezt úgy képzeltek, hogy négyszer egymás után, és már a negyediknél azt mondta a hölgy, fiatalember, maradjon itt, bontsa ki, mert azt mondja, hogy ki fogja hűteni a postát.
1: Laci, de jó sztori. Én ezt még most jobban szeretem, mint az előző történetet. Ettél négy sportszeletet egymás után.
4: Na igen.
1: Ne csináld, megőrülsz, ne csináld, komolyan.
3: Hazamegyek.
2: Várjál, erre mondtad, Laci, hogy nagy nyeremény?
1: Ez volt a nagy nyeremény, Laci.
4: Hát ez a számom nagy nyeremény.
1: De cuki vagy.
2: Laci, várjál, és a szürke házhoz, amit a haverod épített a nyereményre. Ahhoz volt medence?
4: Biztos, nem tudom fogalmat.
1: Mivel foglalkozol, Laci?
4: Állatkertben dolgozok, Miskolcon. Állatgondozó vagyok a tanyás és patás közöttbe.
1: Tanyás és patás közöttbe állatgondozó vagy. Hát ezt így nem mondtam volna.
3: Én már elsőre hallottam a hangodon, hogy értesz a patásokhoz.
4: Ja, azt mondod.
2: Laci, még egy dolog. Mondjál már 1-től 90-ig 5 számot.
1: Na.
4: 12.
2: 12.
1: De ne egyet, Laci. 5-öt. De szeretlek.
4: Ja.
1: 12. Szevasztok, leteszem, mennem kell, várnak a patások. Laci,
2: következő?
1: Igen.
3: Nem sugárnak!
1: Hát kútfőből mondd ezt az öt számot, Laci.
3: Így magadban. Te vagy az a fickó.
4: 90-ig?
1: Persze.
2: Ja.
3: Tudod?
4: Hát 12.
1: De már mondtad az előbb. Még szeretlek, ezt mondtad az előbb.
3: Jó, ez kétszer volt 12.
1: Jó, fölírom még egyszer 12. Igen?
4: 6.
3: Ez csak egyszer kéred?
1: Igen, egyszer legyen.
4: 8-as.
1: 8-as, igen.
2: 8, 12.
4: 22-es.
2: 22.
4: És 99-es.
2: De nem jó! Laci, 99 nem lehet.
1: 1-től 90-ig, Laci.
4: 15-ös.
2: 15-ös.
1: Jó. Lacikám, egy gyöngyszem vagy, nagyon örülünk, hogy rád találtunk. Lehet néha megcsörgetünk, hogy hogy vagy, jó?
4: Oké, rendben van, benne vagyok.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu. Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyegtisztítás.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
2: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
4: Az új Kia Sportage
2: már 8.949.000 forinttól

0: Elérhető.
1: Modern design, fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
0: Egyetlen SUV-ban.
1: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára.
0: A Szarvasi út 66 száma
1: és próbálja ki személyesen.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal is tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Rádióját végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Ellenőrzésekkel védik a szépkorúakat, takarékosság intézkedések a fürdőknél, jön a Csaba Gyöngye szüreti nap a főtéren a hétvégén. Jönnek a részletek Török Mónikától. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Az országos témavizsgálaton kiemelt figyelmet kapnak például a házkörüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók. Közölte rádiónkkal Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
3: Víztakarékosság és energiatakarékosság intézkedéseket vezettek be Békés megye három legnagyobb fürdőjében. A Békés Csabai Árpád fürdőben csökkentik a medencék pótvíz felhasználását és a zuhanyzók vízhozamát, a hűtővizes dézsát pedig ideglenesen leállítják. Ritkábban működnek az élményelemek, este 5 után pedig a csúsztákat sem lehet használni. A gyulai várfürdőben hétköznap két kültéri szaunát kapcsolnak le, a közeli almási kastélyban pedig péntekig klimatizált pihenőtérrel és fönnvetítésekkel várják a hűsölni vágyókat. Gyopáros fürdőn leállították a szaunákat, a bejáratnál lévő szökőkutakat pedig átmenetileg nem működtetik. Stark Adolf emléke előtt tiszteleg a Csaba Gyöngye szüreti nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. A rendezvényen népi fajátékokkal, kézihajtású körhintával és a Ramazuri zenekar interaktív gyermekkoncertjével várják a családokat, emellett a Szent István téren bemutatják a Csaba Gyöngye szőlőből készült fagylaltot. A borlovagok ünnepi műsorral idézik fel a szőlőfajtát nemesítő Stark Adolf munkásságát és a hozzá kapcsolódó helyi hagyományokat. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békéscsabán. Köszönöm a figyelmüket!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Milyen olyan nagy lehetőségek kapujában voltatok, amiből nem lett semmi, és itt most tényleg nagy lehetőségeket keresünk. Olyan lehetőség, amikor pénz állt volna a házhoz, amikor kaptatok egy olyan állást, amikor elutazhattatok volna valahova, de hogy valami nagyon durván közbe jött. Ugye a lottó nyereményes híreket mindig szeretjük, olvassuk, és most találtunk egy hírt, ami arról szól, hogy egy felfoghatatlan összegű nyereményt nyert meg egy nő. És tudta, hogy az ő számai azok, tudta, hogy megvan, tudta, hogy milliómos lesz, ez nem Magyarországon történt. És ugye ő a kabát zsebébe tette a lottószávényt. Ugye? Berakod a kabát zsebedbe a lottószávényt.
6: Logikus lépés.
5: Teljesen logikus lépés, gyerekkor, és kiderült, hogy eladományozta a kabátot, gyerekek. Eladományozta a kabátot, én nem tudom, hány millió eurót nyert volna, de hogy tudta, hogy megnyerte, tudta, hogy az ő számai, tudta, hogy megvan a szelvény. Hazament, és kiderült, hogy nem tudom, hogy pontosan mikor, 4-5 nappal előtte a kabátot eladományozta, de ugye nem tudta, hogy benne van a szelvény.
6: És nem ment oda, akinek azt mondta, hogy valami
5: közösségi adományba helyre. Ment a kabát, a közösségi adományt azt felszippantották, tehát azt beadta valamilyen bálába, ahol berakják a kabátodat, azonnantól kezdve nincs. Az a lottónyeremény az nem lesz meg valószínű.
6: Hát ha csak nem akad rá az új tulajdonos a kabát zsebbe a lottószelvére.
5: De mennyi az esély, hogy beakad, kiveszed, leellenőrzöd, megnézni?
6: Hát persze, találsz egy lottószelvényt, az olyan isteni szerencse egy feladott lottószelvény, hogy már csak azért is.
5: Biztos. De vele, mennyi idő után nyúlsz be a belső zsebbe? Mennyi idő után talál ez a ruhagazdára?
7: Kettőköt olyan 4 év.
5: Igen, a kabát belső zsebébe. Igen. És hazament a nő, összetört az élete, azt mondta, hogy ő már fejben elköltötte, hogy összeroppant, hogy ő nem tud ezzel a terrel élni, hogy 3 vagy 4 millió eurót nem nyert meg, mert rájött, hogy a szelvény ott van a kabátjában.
7: És, durva,
5: és valóban a számok igazak voltak. Tessék?
7: Gondolom, egy hajlítan megkapta ezt a kabátot, aki soha nem fog benézni be.
5: Nem váltják be ezt a szelvényt? Ugye van azért 90 napot, 120 napot, nem tudom mennyi, de hogy van lehetősége. Ez a szelvény, ez köddé vált.
7: 1000%.
5: Soha nem volt a tiéd, ezért nem nagy teher, egy ilyen együttéléssel megbolondulsz, és mindennek az árát nézed, és Lambókat és Maldív-szigetet vizionálsz, túllépsz rajta egy hét után, és azt mondod, hogy Oké, nem, soha nem volt az enyém, nem érdekes, vagy megáll az életed, és csak erre gondolsz.
6: De a tiéd volt, megnyerted, csak még nem vetted át. De a tiéd volt.
7: Én ilyen mániákus fázisba lépnék.
5: Terhes, ez egy terhes sztori? Tehát durva lenne.
6: Nagyon.
5: És itt milliárdokról van szó, mint a 800 millió, 1 milliárd, tehát körülbelül ez az összeg. Beleőrülnél?
6: Bele. Hát képzeld, hogy van.
5: Szerintem te nem, tehát szerintem te pont nem.
6: Van 1 milliárd forintod, és nincs.
5: Hát, szerintem te azt mondod, hogy könnyen jött, könnyen megy, gyere béka, ígyunk egyet. Szerintem te nem vinnéd ezt sokáig, te nem vagy egy ilyen típus sokáig cipelő.
6: Most úgy azt gondolom, hogy ezért rágnám a kefét egy kicsit.
5: Ott van az 5 darab szám, hazamész, és kiderült, hogy ellopták a kabátodat. Betörtek Velencére, és kiraboltak, miközben oda szartak a küszöbre.
6: Persze, megugyoztak a tóba is, világos.
7: Én álmofutásba kezdenék. Elkezdeném az ember, hogy lerángatni a kabátjaikat. Ez is az enyém!
6: Mutass a belső zsebet!
5: De megszörnél? Azt mondja, hogy neki tönkre ment az életed.
7: Én őszintén, valószínűleg észre sem venném, hogy megnyertem a lottót.
5: Igen, mondjuk...
7: Te meg az én tűzös, csak elnézem a számokat.
5: Mi addigra azt is elfelejtjük, hogy feladtuk.
7: Igen. Én mindig akkor tudnám, akkor visszavinnem, hogy ja, megint igen, oké.
5: Gyűl, mit csinálnál? Mi lenne a reakció? 2 milliárd, hazamész, tudod, hogy hol a személy, rátod a számaidat, összesütöd, mosolyan mész hazá. Nem kaptad meg? Nem volt a tiéd.
7: Csak egy pillanatig.
5: Csak egy pillanatig a tiéd volt, 2 milliárd, és eltűnik, és nincs meg a szelvény. És azt mondtad, hogy kész, nem találod. De tudod, hogy a tiéd volt. Tehát itt a nő tudta bizonyítani. Fogalmad nincs?
8: Nem.
6: De benne ülnél?
5: Szerintem te elmennél a Tátrába.
8: Szerintem nagyot túráznék.
5: Leülnél egy padra.
7: De egy ilyen Forrest Gumpos nagyot tudod, ilyen 6 hónapos.
5: Igen, elővennéd a hátizsákodat, innál a kulacsodból.
8: Magamat az erdőbe.
5: Az erdőbe üvöltenél kettét, hazamenni, és azt mondta, hogy ez is egy jó nap volt. Nem? Zsültörre meg talán a legkevésbé. Talán a legkevésbé.
6: Igen, sétálgatna egyet.
7: Egy azt itt a végeként.
5: Igen. Szóval hasonló, mint a srác, aki a bitcoin szemetet kutatja, ugye? A szemételepes srác.
6: Igen.
5: A szemételepes srác.
7: De most miért nem csinálják már meg valahogy ezt a szelvény témát? Hogy miért nem lehet az, mint hogy a DÁP-ot ugye bevezették, hogy akkor ha vesz egy lottót, akkor hozzárendelik a személy, az ügyfélkaputhoz.
6: Van, játékos és akkor... kártyát kell kiváltani, és azon rajta van.
7: Na,
6: minden.
7: Akkor meg szedjük össze magunkat. Most már annyi ez.
5: Ma már miért nem lehet ez sima applikáció mindenféle kártya nélkül megcsinálni? Lehet, hogy meg lehet, még nem adok föl nagyon. Utoljára ebére fogadtam. Igen, de nagyon sok ilyen sztori
7: igen,
5: van.
7: Igen,
5: nagyon
7: sok ilyen sztori van. Túl sok, ennek véget kell vetni.
5: Véget kell vetni, igen. Na írjatok, drága hallgatók.
6: Akkor gyerekek, Luxor Selvin dobta ki itt a hallgatónk. 19 millió volt rajta 12 éve.
5: És kidobja.
6: Idegölő volt, elengedte, bekattan az ember.
5: Bepirosozott hát azon a föl tudja hívni. 19 millió? És tudod, hogy volt 19 millió?
6: Igen, hogy az már tiéd, mert tehát ha hivatalosan nézed, ugyan nem vetted át.
5: De az a tenyere.
6: De ott a szelvényed, rajta a megfelelő számok és a 19M.
5: Igen. Ne, szerintem nem cipeled azért olyan sokáig. Attól függ, hány éve, ugye? Tehát 19 ére emmért 10 éve még
6: éve volt
5: felvásároltad félkasszás dűlőt. Ma már 19 ér, azt mondja, hogy takar van öreg, egy 35 négyzetméteres garzon csak kapsz meg. Tehát mással...
7: Most néztem meg, úgy van, hogy leszűrtem az ingatlan.com-ot a Ferencvárosra, hogy mit tudnék venni 40 millió forintból, csak így kíváncsiságból? Semmit.
5: Semmit, haver, tudjátok?
7: Semmit.
5: Hát igen, ezért mondom, hogy mikor ez a 19 millió. Igen.
7: Mondom nektek, egy 40 négyzetméteres lakás, ami az azt jelenti, hogy vagy van hozzá egy szoba, vagy nincs.
5: Igen.
7: Tehát az 80. millió forintba kerül.
5: Igen, 80 tényleg, millió. Tényleg durva. Na írjatok, drága hallgatók, de nézzük meg azt, amikor nem csak pénzről van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy most buktatok lottószelvényt, vagy nem vettétek át, hanem amikor valami nagyon nagy lehetőség, hogy abból hogy jön ki az ember, legyen ebben valami olyan pozitív, hogy de túl vagyok rajta, de kijöttem, de megtört az életem, de fölálltam, de nem tudom. Utazás, munkalehetőség, nagy fizetés, nagyon nagy lehetőség, álmaitok, hajóútja, mit tudom, én nem tudom. Tehát most direkt nagy dolgokat mondok, amikor valami nagyon nagy lehetőségnek voltatok a kapujában, de elúszott. Hogy mennyi ideig cipelsz egy ilyen terhet? Most nyilván egy utazás, vagy egy hajóutat azért leteszel, bukod, nem tudsz elmenni, lesz tornózod, mit tudom én. De mi az? Például egy állás lehetőséget azért viszel?
6: Igen,
5: egy,
6: a nagy
5: egy,
6: lehetőségek.
5: Egy átköltözés az... lehet, egy felkérés lehetőséget, egy visszamondott lehetőséget, azért azok a cipeled egy ideig, hogy nem mertél beleugrani, mert gyáva voltál, de kaptál egy IBM-es állást Amerikában, Washingtonban, de nem utaztál el, nem merted megtenni, életed lehetősége volt, itt állsz most Nyéklátházan. És tudod, én ilyen sztorikat várok.
6: Igen, és jobban is bántám, mint a lottószelvény.
5: Valószínűleg
6: mert
5: igen.
6: A lottóban ugye benne van ez a véletlenszerűség, hogy X, nem tudom mi az aránya, hogy megnyerheted. Tehát meg, jó idő, megnyertem, oké.
5: Okay. De az de ilyen benne vagy, te mondtál nemet.
6: Igen, az ilyen elmulasztott lehetőség az keményebb.
5: Igen.
6: Az keményebb.
5: Igen, amikor megvolt, nem volt bátorságod, nagyon nagy lehetőség volt, kiugrottál belőle, nem mentél, nem költöztél, nem hoztál egy fontos döntést az életed egy fontos szakaszában, de ezáltal talán az is lehet, hogy kihat a mostani életedre.
7: Nincs ilyen gondolod benned, hogy ez egy ilyen, tudod, az élet részre egy ilyen...
5: A fantáziálgatás.
7: Nem, hanem hogy lehet, hogy elvesztettél valamit, ami nagyon jó lett volna anyagilag, de közben valószínűleg lehet, hogy megkímélt téged valamit, ami nagyon rossz lett volna.
5: Aha, tehát mondjuk egy azt mondta, hogy kaptál egy amerikai állás lehetőséget, nem mentél el 10 éve nagyon bánt, nem váltottál, nem mertél, de elütött volna egy 6000 köbcentis benzines Grand Cherokee.
7: Hogy az élet egyensúlyra törekszik, és akkor, hogy itt elvesz, ott ad, és akkor
5: szerintem egy ilyen be nem váltott ígéretet, döntést azért sokáig cipelsz. Hogy ez a mi lett volna, ha, az szerintem halálunk egyik legnagyobb traumája, illetve a halál előtti időszak egyik legnagyobb traumája. A minél több mi lett volna, ha van az életedben, annál jobban megszenveded majd.
7: De neked
5: a halál előtti idő, sajnos.
7: Nem azt érzed, hogy az a mi lett volna, ha az valójában nem is volt mi lett volna, hanem egyszerűen csak egyszer nem voltál megfelelő állapotban, hogy ez megtörténjen veled? Vagy...
6: Na de ideg, meg kell jutni, lehet hogy ezt mond.
5: El kell jutni, meg lehet ezt mondani, de szerintem idővel cipelsz mi lett volna hákat, nem? Lehetőségeket, döntéseket. Na vagy önnek úgyis SMS-ek, meg aztán arra, hogy ennek milyen kivetülés van az életre, ugye mennyi ideig cipelsz egy ilyen nagy lehetőség kapuján álltam, de 6 évvel ezelőtt lett volna a lehetőségem egy milliárdossal összekötni az életem, oda volt értem teljesen, lepatintottam, mert túl nyálasnak gondoltam, egyébként egy végtelen kedves pasi volt, aki elhamozott mindennél, feleségül vett volna. 35 vagyok, szingli, 2 munkahelyem van, nyáron van, hogy napi 14-15 órát dolgozom, olyankor eszembe jut, írja Ági.
6: Na, akkor
5: Ági,
6: mondom.
5: Mondom meg, hogy ki volt.
6: Ki volt a csávó.
5: Csak a monogramja.
6: Nekem van egy ismerősöm, igen? Aki egy rohadt nagy szerelemben élt, egy ilyen nulla filléres fiúval, és jött ő, akiről most írt, és őt választotta, a nagyon gazdag csávót.
5: És megbánta.
6: És nem boldog.
5: Megértem, igen, ezek azért nagy dilemmák.
7: De amúgy, ha káposztás megyet választod, akkor meg örökké ott marad a Hufnagel pistiség.
5: 2011-ben az üzlet lezárás után 8 darab bitcoinnal akartak kifizetni, nem fogadtam el, mert úgy gondoltam, hogy azzal nem tudom kifizetni a sárga csekket. Januárban találkoztam a sráccal, emlékszel a bitcoin, amit nem fogadtál el 2011-ben. Igen, nézd, ezt az apartmant vettem belőlem Mexikóban. Már nem vagyok ideges, elengedtem.
6: De jó,
5: szerintem. Vagy. 8 darab bitcoin.
6: Hát, az mondjuk, ha ilyen 40 milliós forint áron adta el, az 320 millió forint.
5: Jelenlegi áron. Jelenlegi
6: hát nem tudom most mennyi, de volt ilyen.
5: 80, 40. 82.
6: De az dollár, ugye?
5: 82 ezer dollár. Ha az akkor... mostani áron nézd, 80, az 60, nézd, 640 ezer dollár. Marha csontozó brigád, 10 ember közös lottó, évekig játszottunk, az 5-ös lottó várható nyeremény 1 milliárd 120 millió. Jött a telefon, teli találatos az egyik szelvénye. Hétfő munkakezdésnél kiderült, hogy a szelvényeket elfelejtette feladni a megbízott társunk. Évekig feladta, egyszer elmaradt, akkor nyertünk volna. Azért az is kemény. Engem itt 15 éve Istenes Bence elhívott randizni, de nemet mondtam. Időnként azért eszembe jut, hogy mi lett volna, ha.
6: Ha most te lennél az Adél.
5: Jól van, nem tudom, láttátok-e itt az április elsői tréfálkozásokat, ugye mi is foglalkoztunk ezzel tegnap, hogy bejelentett a fővárosi nagy cirkusz, hogy megszűnik, aztán mégse, ha-ha, meg voltak ilyen kiírások, ugye emlékeztek? Mi vicceskedtek ezek a nagy cégek egy kicsit, humorizáltak, megvicceltek minket, Ferinek összeszorult a szíve, hogy bezár, igen, a fővárosi nagy cirkusz. Aztán kiderült, hogy nem zár be a fővárosi nagy cirkusz, és...
7: Megkönnyebbültél.
5: És a Lidl is beszállt, egyébként szellemesen, tehát hogy nincs ezzel semmi baj.
6: A Lidli.
5: Igen, Lidl, már most még Lidl, igen, de hogy közkívánatra nevet váltanak, igen, közkívánatra nevet váltanak, semmi baj, picit meg előre szaladtál, nem érdekes. Tegnap nem mondtad a pont. Nem baj, nem érdekes, hát ez már az 55 körül.
6: Gyakorlunk,
5: semmi.
6: Gyakorlunk.
5: Hát egy laza demenciában vagy itt már, nem érdekes. Fűzöm a témát, nem elem, húzom fölfele, mondd be nyugodtan a megoldást azonnal a mondatot.
6: Jó vagy.
5: Nincs ezzel baj. Nem is akkor a poém, mert ugye ők, ami Feri is mondta, hogy Lidlről Lidlire változtatták, és ezt kiírták tegnap, hogy közkívánatra Lidlik lettek, 8300 like, még 440 hozzászólás. Szellemeskednek ezek ott te. Ugye az ötletet nekünk az adta, hogy biztos, hogy nagyon sokan vagytok, vagy hozzátartozók, nagymamák, anyukák, mindenki, aki hát máshogy mondja valamilyen nagy terméknek, gyártónak, bevásárlóközpontnak, hipermarketnek a nevét, mint ahogy azt ejteni szokták. Ugye, és nagyon szevesen nevetünk mi anyukákon, nagypapákon, nagymamákon, akik hát így tulajdonképpen rosszul mondják, de hogy beépül valahogy a köztudatba. De mindenki családban van ilyen, nem? Aki nem tudja rendesen vagy jól elmondani ezeket a márkaneveket.
7: Ez én vagyok nálunk.
5: És hát te vagy? Te vagy?
7: Ez én vagyok, igen.
5: És hát magyar tévénézők is azért nagyon szépen emlegetnek tévéműsorokat, aminek nem tudják elmondani a nevét. Fogalmuk nincs, hogy az micsoda. Nektek van a családotokban ilyen nagy félrebeszélő?
6: Hát, a nagy klasszikus az a anyámnál a Lamborghini helyett a Lamborghini.
5: A Lamborghini, azt ugye, én nagyon sokszor hallom így, hogy az Lamborghini.
6: Gyógyszereinek úgy van, mindig föl van írva, hogy hány milligrammos. Tudod, hogy egy milligram van benne, vagy két milligram hatóanyag, az nála nem mindegy, nála az milligramma.
5: Édesem, milligrammal. Lehet, hogy szeret milligrammát, tudod?
6: Igen, két milligrammásat hozzá, fiam.
5: Mamánál van kresszfelügyelő. Kresszfelügyelő. Mi az eredeti egyébként?
6: Rex felügyelő.
5: Igen,
7: Rex. Minden tudod ki van.
5: Nem tudtam, mi az eredeti. Tehát tudtam, hogy nem Rex, de hogy Rex felügyelő. És Vakker a kopó. A CSI Miami-ra, ugye a Chi Miami, hát az évtizedekig mondta így a magyar, hogy hétkor leülünk megnézni a Chi Miami-t. Facebookot valakinek a családjában Bucsbucskunak mondják.
6: Bucsbucsku? Az... Jó, talált ki, mi a Nesgui.
5: Vagy Nesgui.
6: Itt... Azaz, igen, Nesgui. Igen, a Nesgui.
5: Megőrülsz.
6: Nesgui.
5: Mennyi, amikor ránkömlöttek ezek a nyugati cuccok, és tényleg, te mérnek meg is, mi elárasztották. Nulla nyelvtudása, a Nesguit el tudom képzelni. Munkatársam Tobi Hilfiner helyett, Tony Hilfiner mond. Mi folyamatosan? Tony Hilfiner. Amikor fingod nincs a márkára, Tony Hilfiner. HBO volt a nagymamámnál nagyon sokáig a HB.
7: Euronix, tudod?
5: Azt az nálunk, megőrülsz olyan szenvedés.
7: Euronixbe dolgozik. Euronixbe dolgozik.
5: Nagymamám szedni kell nukukain. Nem egy afrikai csávok keszény, nukukain. Mebukain. Így van, nukukain. Jó, faterom folyamatosan Netflix.
6: Hát ez, hiszen a Flexet ismeri az vidéki
5: a
6: ember,
5: Flex,
6: ugye?
5: A Flex, az neki megvan.
6: És akkor Netflix, tök jó.
5: Nagyon jó. Film, nagyon szeretjük, Jurassic Park. Megőrülsz.
7: Reiter?
5: Mi a Reiter?
6: Várjál.
7: Át kell hívni Zsült, hogy beállítsa.
5: A router.
7: Router.
5: Megőrülsz.
8: Jatubi.
6: YouTube.
7: YouTube. Na,
5: nincs
7: YouTube az
5: ilyen,
7: nagyon.
5: De, nincs azt ilyen gyerekek. Jatubi.
7: A Jatubi is jó, meg a YouTube. Tudod, annak is mondták nagyon sokan, de nem értette, hogy YouTube. Meg a YouTube-i.
5: Mondanám.
9: Rossmanra hallottam.
5: Rossman, nagyon jó.
9: Rossman.
5: Igen, Rossmanék. Itt van a Rossmanék.
9: Nekem a személyes kedvencem viszont a... Feribok.
5: Ez Facebook.
6: Az a Facebook.
5: Ez is Facebook.
6: Feribok.
9: Feribok.
5: Yeah. G-point gyújtó.
6: G-point.
5: Hát azért ez is elég erős, nem? Ajánlát tüzet, van egy G-point gyújtód. Úgy érezhetem, neked volt?
6: Persze.
5: Nekem is volt. A Marketplace-re a Melrose Plénum, az valami egészen... Miskolcon a Deichmann, az Dickmann. Persze, jó, persze.
6: Dickmann.
7: Majd elmegyek a Decathlonba.
5: Menj a Decathlonba.
6: Jó, és vegyél egy Blazeboy sapkát.
7: Ez Blazeboy?
6: Blazeboy sapkát.
5: Nagyon már a 9-es végén az aerobikot mondta erotiknak. Unokára járt oda, mindig. Unokája erotikra járt. Na igen.
7: Jägermeister. Amúgy sokkal jobb név.
5: Egyébként szeretem. Jägermeister, az bírom. Az egy jó név
7: szerintem. Te Jägermeister. Nyáron.
5: Balázs a Last of Us-ra, Last of Us. Hát az Last of Us. Az így mondják, ez egy HBO-s sorozat volt, ugye.
7: Bordás Marcsi. Az öreg Bordás Marcsi.
5: Szegény Bordás Marcsi, azért ezt hallanám.
7: Nem is vannak... az, hogy a Bordás Marcsi az egy foglalkozás is. Igen. Itt van a Bordás Marcsi.
5: Vannak családok, akkor fixem a nevedet szarul ejtik, tudod? Milyen karrier.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
14: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30-307-32-47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
15: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
16: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
17: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
18: Az új Kia Sportage
17: már 8.949.000 forinttól elérhető.
18: Modern design,
17: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
18: egyetlen SUV-ban.
17: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
18: a Szarvasi út 66 szám alá,
17: és próbálja ki személyesen.
19: Kia. Movement that inspires.
2: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
6: Hát
5: Hát ide hallgassatok, pajtikák!
20: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
21: Bevált írószer márkák!
22: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
21: Bődületes választék!
22: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
20: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban! Gyertek! Aki kapja, Maria!
23: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
24: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
23: saját pékáru,
24: helyben készített friss szendvicsek,
23: csemegepulsz,
24: friss zöldséggyümölcs,
23: és kedvező árak várják.
24: Békés Csaba, Kazinczy utca 10.
25: 1-2-3, vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egész biztosan. Augusztusi első plazmaadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmaadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubileumi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással, irány a plazmacenter.hu, és gyűjtsd be az emelt juttatást!
26: Reklámot hallottak.
27: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Hűsölőhelyek Békés Csabán átszervezéssel spórolnak energiát a cégek, mozgással lehetünk egészségesebbek. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Pénteken éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, hogy a városban a Csaba Gyöngye Kulturális Központ légkondicionált épületében lehet hűsölni. Nyitvatartási időben a Csaba Center és a Tesco közösségi tere, valamint a Szent István téri katolikus nagy templom is igénybe vehető. A városvezetés azt kéri, hogy a lakosok kerüljék a tűzőnapot, igyanak elegendő folyadékot és bevásárlásaikat, valamint ügyintézésüket, de a nap legmelegebb órá ráira időzítsék. Gyermeket vagy állatot senki ne hagyjon zárt autóban. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését, hogy kevesebb áramot használjon. Egy Békés Csabai csomagolóanyaggyártó a termelés visszafogása nélkül a hőmérséklet és a karbantartások átalakításával, valamint a napelemekhez igazított géptöltéssel spórol. Egy Békés Csabán és Orosházán is működő gépipari cég csökkentett termeléssel és éjszakára áthelyezett műszakokkal mérsékli az energiafogyasztását. A gyulahúsnál reggel 6 és délután 2 óra közé tették az irodai munkát, este 5 és 10 óra között pedig szakaszosan működtetik a hűtőrendszert. A megye több élelmiszeripari üzeme szintén a kisebb fogyasztású időszakokra helyezi át az energiaigényes munkafolyamatokat. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza, mondta rádiónknak Barna Viktória, a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
29: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
28: Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet, este 29 fok valószínű Békés Csabán.
30: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék!
0: Júli, ugye titkos ügynöki, megszavaztuk, hogy elindul valahova. Kivételesen nem Tesszalonikibe, de még nem mondtad el, hogy milyen volt. Hol voltál én? Azt se tudom.
1: A guruló
3: dollárokból? Elkészítettem a fotómat a kézmosó folyadék mellett.
0: Egy kézmosó folyadék
3: a
0: mellett.
3: A falra szerelt kézmosó folyadék mellett.
0: Ja, az, amiről beszéltünk a szállodat.
3: Nem pazarolnak, nem voltak kirakva kis üvegcsékben.
0: Mi volt a destináció?
1: Nem, Juli, nem azért, mert olcsó hotelbe mentetek.
0: Igen,
1: megint
0: olcsoskodtatok.
1: Nem azért nem volt, mert nem pazarolnak.
0: Szóval, hova mentetek?
3: Szóval ez a születésnapi ajándéka volt a Mirónak, ezt adtam neki ajándékba, és nektek is elmondtam, hogy ez tök meglepi volt. Annyit tudott, hogy megyünk valahova, otthon találkoztunk, mert még volt egy óránk, mondta, hogy tegyen el jégeralsót, mert hogy ő arra számított, hogy valami nagyon hideg zord helyre megyünk. Nem. Nizzába.
0: Mondom, hogy ügynek. Egyértelmű.
1: Guruló dollár.
0: Most már tudjuk, hogy megvette Brüsszel.
1: Ennyi.
0: Eddig sosem mentek Nizza. Tesszalonikiből mentek, meg Marcaliba.
1: Soros pénz, ez kis csaj.
0: Ilyen hülyeségek, érted? Nizza. Monte Carlo.
3: És az volt a szuper, hogy a Miroslav egyáltalán nem számított erre a desztinációra. Tehát az azt hitte, hogy, jól esélye visszaviszem őt Tesszalonikibe, talán visszamegyünk esetleg Barcelonába, vagy ami nagyon esélyes volt, az Berlin. Úgyhogy ezért aztán kiszedettem vele a jégeralsót. Srácok, ez a város, ebben minden megvan ahhoz, hogy az ember jól érezze magát. Mikor meg...
0: De?
1: Igen.
0: Igen. Bocsánat, de.
1: Annak, aki igen. Hát úgy áll hozzá.
3: De? Megint sikerült befoglalnunk azt.
0: Jó, ez... Ja,
1: Juli, miért nem kérdezel?
0: De komolyan mondom, tényleg. Juli. De neked ez már fétised.
3: De nekem az... De valószínűleg így lesz kerek.
0: De mi nem megy ezen a szálláson? Mi olyan nehéz?
3: Ők azt mondták, hogy... illetve a leírásban az volt, hogy udvarra néző. És én azt gondoltam, hogy az udvar az egy ilyen zöld, egy ilyen buja.
0: Úri, de miért nézel Nizzába egy udvarra nézőt? Miért nem nézel egy tengerre nézőt?
3: De voltak utcára nézők is, az nagyon kis igen? szép volt, meg voltak udvarra néző szállások. Az utcára nézők azok nagyon kis csinik voltak, én meg lettem, hogy hova fognak beraknak minket.
1: Tehát...
3: Nem, hát semmi, ez elsőre ráklikkeltem.
0: Persze, magyarul lefordítva szövegbuborékba, jó lesz az udvarra néző, olcsóbb.
1: Igen.
3: Nem volt olcsóbb.
0: Olcsóbb az udvarra néző, mindig olcsóbb, mint az utcára vagy a tengerre.
3: Mindig az elsőt foglalom le, felkínálták. Na, hát...
0: Jó, még nem voltatok sokat a szobában, tehát azért ez nem ront annyit rajta, de ez nem te vagy
3: úgy
0: megint.
3: Úgy képzeld el, hogy viszonylag sokat voltunk.
0: De miért vagy Nizzában a
3: szobában? Megmondom miért. Azért, mert életemben először kipróbáltam az Aperol spritzet. Én korábban nem, valamiért elkerült még engem ez az alkohol.
1: Hány éves vagy te?
3: Nem tudom, hogy ez eddig miért nem jött még szembe, de úgy indítottuk a napot, hogy...
0: Nincs fejfájósabb pia a világon az Aperolnál.
1: A világ legnépszerűbb itala, érted?
0: És nem a legfinomabb. Túlértékelt ital.
3: Szerintem ez egy nagyon jó kis koktél, és a lényeg az, hogy hát reggel 9-kor, 10-kor már így indítottuk lent a plázson. Van egy 7 kilométeres plázs, nem hiszed el, és olyan színe van a tengernek, hogy megőrülsz.
0: Igen, igen, tengerpart van ilyen.
3: Csodálatosan szép volt. Szóval, hogy annyit aperoloztunk, hogy volt például mind a két napon dél egy óra magasságában egy pont, ahol azt mondtam a férjemnek, hogy vissza kéne menni egy kicsit ledőlni és rákészülni
0: a délutáni aperolra.
3: Úgyhogy ez egy ilyen nagyon laza, ilyen nagyon pihenős, nagyon, nagyon kellemes hosszú hétvége volt.
0: Mentetek valóban Nizzából?
1: Nem, hát most mondta, berúgtak, aludtak.
0: A környékén azért el lehet menni, ott van egy csomó minden.
3: Elmentünk Monte Carlóba.
0: Na.
3: Hát, srácok. Én olyan kell...
0: Ugye, hogy nem csak a Skoda Octavia? Ugye, hogy azért vannak itt nagy csodák?
3: Én olyan először... Tehát kiszállsz ebből a vasútból, kilépsz ebbe a Monte Carlóba, és az elején nem tudod, hogy miért van ilyen kicsit diszkomfort érzeted, aztán utána elkezd dühíteni azt, amit ott látsz.
0: Dühíteni?
3: Nem, igen.
0: Miért?
3: Nem arról van szó, hogy én irigylem
1: tudod,
3: az emberek gazdagságát.
1: Tudod, mi van? Szemétgazdagok.
0: Kispolgári.
1: Szemétgazdagok.
0: Mi dühít rajta?
3: Az, hogy olyan szinten kirakat, olyan szinten habzsidőzsi, olyan szinten harácsolós, pénzszórós,
0: hát de azért mész oda, hogy ezt megnéz.
3: Hát de közben meg folyamatosan azon jár az agyad, hogy mennyi minden értelmes dologra is el lehet
0: kötni
3: azt
0: úristen,
3: a pénzt,
0: mekkora,
3: amit látsz elfolyni.
0: Mekkora túl overthinker vagy, te jó Isten! De... Miért nem tudsz csak úgy egyszerűen azt mondani, de szép, ez tetszik, ez jó, úristen, emberek így jelnek. Ennyi?
3: Sétálgatsz
0: benne. Dühít, hogy mennyi mindenre lehetne elkölteni a milliárdos jaktokat.
3: Igen, mert megállsz ott a milliárdos jaktok felett, így lenézel erre a kikötőre, ahol állnak a 2-3-4 emeletes jaktok, és így azon gondolkozol, hogy nem elég neki az egy emeletes, neki már 3 emeletes
0: Istenem,
3: kell.
0: Istenem, milyen
3: korlátor. Az egy emeletesen is boldog lenne, így van, de hogy a 3 emeletes kell neki a medencével, hogy azon is gondolok, rákerestünk csak az egyikre, hogy a legkisebbikre. 25 millió euróba kerül.
0: Tök jó. És?
3: Hogy, de... Basszus,
0: mi vele a baj?
1: Hogy azzal hány lelket lehetne megmenteni?
0: Hagyjatok már ezzel a ez hülyeség. Elmész Monte Carlóba bosszankodni. Ez a legkispolgári gondolkodás.
3: Nem
0: hiszem el. Így áll egy aperolt, akkor még egyet.
3: Iszom egy aperolt, de én életemben először találkoztam ezzel a fajta
0: gazdagsággal.
3: Nagyon, nagyon,
0: ez felfoghatatlan.
3: Nagyon
0: igen.
3: Durva gazdagsággal.
0: Persze.
3: Ahol ahol ennyire nem tétel az, hogy te aznap mennyit költesz, mennyit veszítesz a kaszinóban,
0: megállsz a kaszinó előtt, és nem hiszed el.
3: Oda bekanyarodott valami McLaren, amiből így kiszállt így egy habsi, és úgy nézett végig az embereken, mint a darabszarokon, érted?
0: Aha, vagy azt gondoltad, hogy úgy néz rád.
3: Nem, kiszállt így végig, mert egy a közönséget így bepittyektette a kocsit, és így besétált. És tudod, mint amikor az óriások a hangyákra így ránéznek.
0: Istenem, de édesem, de cuki vagy az óriások a hangyákra. Édesem, hát nem lehet könnyű neked. De miért? Tehát ez csak prekoncepció, ez csak a te fejedben zajlik. Miért nem azon gondolkozol, hogy csinálta meg? Mi lehet a vállalkozás? Hogyan? Boldog egy ilyen jakton? Mit ad neki? De jó lehet, de ez ugyanakkor jó látni, ezen bosszankodni, vagy ez hülyeség? Hát ez nálunk azért jóval szerencsésebb történelmi fejlődési országban jóval gazdagabb emberek vannak. Ezt látni egy óriási csoda.
3: Nagyon sok, az a világ krémje ott. Igen, az nagyon fura, hogy ott a leggazdagabbaknak is számot kell tépni ahhoz, hogy ott bárhol labdába rúghasson, érted? Tehát, hogy nem láttam még ezt a fajta csillogást, ezt a fajta végtelen gazdagságot, ami ott...
0: És mit váltott ez ki belőled?
1: Csillöletet, ahogy hallom.
0: Dühöt.
3: Mérget,
0: de miért?
3: Azt, hogy szerintem egy emeletes jakton is ugyanolyan boldog lenne, mint egy három emeletesen, és ő ahelyett, hogy ezt a pénzt, amit mondjuk egy jaktba beleöl, jó dolgokra fordítaná, érted?
1: De lehet, hogy ő adakozik, lehet, hogy egy csomó jó dolgot csinál, csak van egy három emeletes jaktja is. Most tételezzük már föl.
3: Ezt is feltételeztem, igen.
1: De korlátolt, hetedik kerületi.
0: Érted, elmész nyaralni. Egy végig mehetnél egy mosolyal, hogy
3: mondod azt, hogy én
0: itt vagyok. Duzzogva. Hogy megnézhetem a kanyart, ahol a Form 1-es autók kanyarodnak. Lekaparhatom a gumit, érted? És ott állsz, és a kis konzerv kukoricáddal a hónod alatt. Oda mész bosszankodni, hogy ezek a csúnya gazdagok.
3: Csodálatos.
0: Minek mész oda?
3: Csodálatos ez a város.
0: Há, hogyne?
3: Nagyon szép, minden patika tiszta, a kertek olyanok, hogy kisolóval vágják a füvet, felfoghatatlanul szép, de minden pillanatában arra emlékeztet téged, hogy milyen rohadt igazságtalan és szélsőséges ez a világ. Hogy van egy állam az államban, akik úgy élnek, mintha nem érne hozzájuk el a világ zaja, érted? És hogy ez rettenetesen rossz ezzel szembesülni, hogy lehet így is élni, igen, és hogy ezeknek
0: de miért rossz? Tehát mi a rossz ebben? Mi a rossz ebben szembesülni? Hogy neked nincs, vagy hogy pazarló a jaktya,
3: igen,
0: hogy 2 tonnát tankol?
3: Pazarló a jaktya, igen. Az, hogy ezt a pazarlást...
0: Ha neked ennyi pénzed lenne, ha lehetne egy McLaren, és ott élnél Monte Carlo-ba, egy kicsi motorcsónakkal járnál?
3: De mi már erről beszéltünk egy párszor, hogy nekem azért nem való a sok pénz, vagy én azért nem tudnék ezzel
0: megkezdeni. Neked nem.
3: Nem. Mert nem tudnám élvezni, mert minden pillanatban lelkiismeret furdalásom lenne, amiatt, hogy nekem ennyi van, a másnak meg ennél sokkal-sokkal kevesebb.
0: Nagyon nagy a baj.
3: Messzire menni ahhoz, hogy pontosan tudjam, hogy az, hogy mi elmehettünk Nizzába, az nagyon sok embernek egy álom, és nem teheti meg. Tehát, hogy óriási kontrasztok vannak ebben a világban. Csak ott így szembesülni ezzel, hogy egyébként így is lehet élni, és lehet úgy élni, hogy...
0: De miért ne lehetne? Szerintem maga a világ ettől szép, hogy elmész egy erre, és látod, hogy jött neki össze, hogy ez milyen leszületés, hogy ő ebben boldog-e, hogy de jó, hogy ezt megélheti, hogy úristen, micsoda gazdagság. Látsz ilyet? Látsz szegénységet? Látsz középréteget? Sok helyre születhet, sok színű a világ. Ők ezt megcsinálták, létreztek. Valamiben azért valószínűleg ügyesek. Valamit jól vállalkoztak. Mindig, amikor ilyen kikötőben vagyok, én azon gondolkozom, hogy mit csinál? Mi volt az ötlet? Tudnék a tulajjal beszélni csak egy órát hadd üljek le veled beszélni. Hogy indítottad? Mennyi pénzed volt? Mi volt a startup, amit elkezdtél? Mit csináltál? Milyen örököltetted? Csináltad szüleitől halmadra? Egyenesre leágazottja? Vagy hogy csináltad meg? Ott állsz egy előtt, hogy haver, oké, létrehoztál valamit. Szép. Nézzük meg, mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Mi a mindset mögötte? Hogy vagy azon a hajón, amikor ott ülsz a feleséged? De boldog vagy valójában? Érted? Egy csomó izgalmas kérdés. De dühöd és frusztrációt érezni, soha nem szok. Nem fölösleges. Hát...
3: Ez nem egy ilyen kicsinyesség, nem erről van szó.
0: Ember elmegy háborogni, megnézni a nagyokat Monte Carlóval.
3: Nem, én leginkább mondom, azon buktam ki, hogy csak elképzeltem, hogy például, hogyha ez a hajó egy medencével, az meg...
1: Szereti,
3: hogy
0: a helikopter leszállóval
3: kevesebb lenne, és azt a pénzt, amit ő erre elköltött, mondjuk elkölteni.
0: De a világ nem így működik. A világ nem erről szól. Tudom, a világ önző, kapzsi és mohó.
3: Én azért mondom, hogy én nem vagyok való ilyen helyre. Tehát, hogy mondták,
0: minek
3: Kálló,
0: mentél
3: nem,
0: oda?
3: Azért, hogy megnézem, de nem gondoltam volna, hogy ez ennyire, ennyire nagyon durva.
1: Az a tiéd, Tesszaloniki.
0: Mi az Istennek mész oda?
3: Nem, nagyon érdekes.
0: Hogy feküdtél le? Mi volt benned, mikor lefeküdtél?
3: Sehogy, tök érdekes volt. És nagyon, tehát nagyon-nagyon izgalmas volt belepillantani ebbe a világba. Engem életemben először ért ennyire markánsan csapott meg a gazdagságnak a szele. Amikor arról beszélsz, hogy Dubáj az mennyire más világ, akkor azt gondolom ezek után, hogy nem biztos, hogy nekem való. Mert hogy
1: ezt megmondtam volna előtte, hogy nem a tiéd.
0: De figyeljetek... nem kell ott élned, nem kell így élned, de egyszer látni és megnézni, hogy a pénznek micsoda ilyen fantáziája és utopisztikus gondolkodása és mérhetetlen pazarlása van.
3: Mérhetetlen pazarlása, igen, de én
0: hogy,
3: ezt láttam.
0: Igen, de hogy, igen. Hogy ebben szerintem nincs düh, hanem egyszer csak azt mondta, hogy wow, valaki egy ilyen életet választott, mi van vele, mibe él, látod, hogy kiszállnak a kocsiból, bemennek a kaszinóba, ott vagy borzasztó kicsinek, elveszettnek és csórónak érzed magad. Nagyon. De hogy az mind a te önértékelésed, amit ebben nem szabad beletenni. Tehát de... neked nem kell ezzel összemérni magad meg velük, nem is tudod, nem is kell. Mennyit töltöttetek Monte Carlóba egy délután?
3: Hát egy 3,5-4 órát körülbelül. Aha. Igen. Egy jó nagyot sétáltunk, lementünk a partra, akkor ott lefotóztuk a kanyart.
0: Azt a bizonyos kanyart. Jaktokat.
3: Igen, ott, mert hogy mondtad, ilyen helyen be kell ülni valahova, hát mi is beültünk, megittünk egy proszekót, vagy mi ez, a aperolt, bocsánat.
0: Aperolt, ott is.
3: Ott is egy aperolt.
0: Rálátva a kikötőre, a hajókra.
3: Ránéztünk a kikötőre, nézegettük ott a hajókat, aztán utána visszamentünk.
0: Jó, te legdurvább, egy McLaren, amit láttatok, egy nagy hatalmas hajó, tehát azt, ami tényleg azt mondja, úristen.
3: Én szerintem ami a legdrágább, az igen, a hajók. Igen, ezek a 3-4 emeletes jaktok, ezek a luxus jaktok, amik így egészen elképesztőek. És most itt egyébként nézem az SMS falat, és mindenki azt mondja, hogy idióta vagy.
0: Nem, mert csomóan egyetértenek veled.
3: Hogy megy ez ilyen, meg menjél haza, meg menjél vecsésre.
0: Igen, Juli csak elmondta hátam, aki nem hallott, hogy bosszankodott, hogy micsoda gazdagság, pazarlás, és hány dolgot lehetne ebből megcsinálni, és hogy medence van a jakton, és hogy téged ez inkább bosszantott, és felhúztad magad. Igen. Ugye ezt mondtad el, hogy irritált.
3: Tehát egy nagyon jellegzetes emlékem van ezzel kapcsolatosan, hogy lenéztem onnan fentről, hátul a tatom volt egy ilyen mahagóni kézzel készült bútorszett, meg volt terítve porcelánokkal, meg akármikkel.
0: A jaknak a hátulján.
3: És nekem az jutott az eszembe, hogy ha csak ezt az egész szettet megfognám és adnám, akkor abból mondjuk egy gyereknek a gyógykezelése kijönne. És ez a fajta
0: el.
3: Összehasonlítás bosszantott
0: engemre.
3: De most mondhattok, igen, Monte Carlo az nem az én helyem, mert minden pillanatban azzal szembesít, hogy végtelenül igazságtalan
1: a világ.
3: Hol jött
1: a szolongás először a kaszinó előtt?
3: Igazán a kikötőben.
1: A kikötőben.
3: A kikötőben. Aha. Igen. Aha. Na mindegy, de Nizza.
1: Hát de ez... tudod, hogy például abból a vízből, amit te a WC-n lehúzol egy hónapban, hány afrikai gyerek maradna meg?
3: Minden relatív, persze.
0: Ja, ami kaját mi kidobunk a saját hégünkből, abból ahogy... 1000 kilométerre arrébb konkrétan kit lehetne megetetni. Tehát ez nagyon relatív.
3: Nem is kell 1000 kilométerre menni, tehát elég, hogyha ha ezt az utat nézem, és elmegyek Borsod vagy bárhova, akik nem mozdulnak ki a falujukból, már az is óriási harácsolás.
0: Kérdezik, hogy mi volt annak a nagy hajónak a neve, amit láttál? Andy? Ával, de jó! Ával, Andy!
3: Vissza, nézd azt, félelmetesen szép, és iszonyatosan jó időnk volt, 23 fok.
0: Ugye ott már nem bosszankodtál.
3: Nem.
0: Ott egy kicsit jó volt.
3: Mindenhol jó volt, de az jó egész volt. Nagyon-nagyon kerek volt. Beleszaladtunk este egy ilyen óriási partiba, ahol az összes jegyet eladták, úgyhogy kint táncoltunk a kerítésen kívül a Miroszlávval. Baromi jó hangulata volt az egész városnak, ugye van egy nagyon hangulatos óváros része, nagyon jó beülőkkel, nagyon jó fél emberekkel, tök jó fejek voltak a franciák.
0: Szóval akkor Nizzába hevertétek ki Monte Carlo sérelmeit és bántalmait és dühét és a kisember minden haragját, amit Monte Carlóba ott egy McLaren mellett ökölbe szorított kézzel verted volna szét a tulajt, hogy rohadjon meg, hogy neki van egy...
3: A frusztrált kis, tök főzelékszagú kislány ellátogatott Monte Carlóba.
0: Én azon szoktam gondolkozni, amikor ilyen nagy hajókat látok, hogy ez a hajója. Ami akkor, csak, mi, akkor mi van? Tudod, tehát ott áll mondjuk egy 30 igen. milliárdos, 50 milliárdos igen. hajó, tudod, mi a többi?
3: Igen.
0: Mi az, ami emögött még van, mint fundamentum? Tehát, hogy érted, tehát, hogy mi gyár, semmi az, hogy magánrepülő és háza a kis ingóságok, hanem, hogy mi mögötte a know-how? Tehát, hogy mi a cég, mit tud, mit csinál, milyen bizniszeket bonyolít, kriptósok, tehát nagyon érdekes. Annyira de te ott a krémet látod azért, az valami felfoghatatlan.
3: Ha én erre ránézek, akkor én mindig valamiféle ilyen ügyeskedést, vagy valami tisztességtelen magatartást látok a háttérben.
0: Neked a pénzhez biztos... való viszonyodat kéne megváltoztatni. Neked nem jó a pénzhez való viszonyod. Ez valamilyen gyerekkori...
1: Nincs.
0: Nem, van egy csomó pénzek kapcsolatos rossz gondolatod, ami csak oda vezet, hogy van egy hiedelmed a pénzzel kapcsolatban, de azt nem írod fölül, akkor nem is az, hogy nem lesz, csak meg kell változtatni a pénzhez fűződő viszonyodat.
3: Én úgy érzem, hogy én nem érdemlem meg a pénzt.
0: Na itt van. Erről szól.
3: Nem érdemlem, ha másnak nincsen, akkor én miért érdemlem meg?
0: Tehát, ebben van egy önbüntetés, egy önvád, egy lelkiismert furdalás, egy bűntudat, de meg kell nézned, hogy miért ez a pénzhez fűződő viszony, hogy én nem érdemlem meg, nekem nem jár. Mi a közös benned, a pénzben és a bűntudatban. És ez honnan jön? A gyerekkorból? Ez az anyád, ez az apád? Az apád mondta sokszor, hogy nem érdemeljük, meg az anyádtól láttad ezt. Honnan van az, hogy a pénz rossz, a pénz gonosz, én nem érdemlem meg, ha pénzem van, bűntudatom van.
3: De ez tök érdekes, mert hogy nagyjából ugyanabból a körből indultunk, te is egy panelban nőttél fel, én is egy 7. kerületi bérlakásból. Tehát, hogy nem tudom, nekem mi siklott félre.
1: Nem lehet, hogy ez... fiatal korodban elvállaltál valami csúnyaságot készpénzért?
3: És nem fizették ki.
1: És azóta nem. Is ez mondja, jaj.
0: Itt a szüleid viselkedése a pénzzel is benne van. Itt az anyád, hogy nyúl a pénzhez. Itt az a mondat is benne van, hogy mossák kezet, mert koszos. Tehát, hogy itt ilyen fixációk is lehetnek szintén. Tehát, hogy ezért ez igényel némi kutató munkát. De igen, én is érzek valamiféle bűntudatot, vagy lelkiismert furdalást, ahogy te mindig a pénzről beszélsz. De ebben benne van a szállásfoglalásod. Nem érdemlek meg jobblat, tűzfalra nézek 26-szorra. Érted? Ez ide vezethető vissza. Ez okoz aztán egy önszabotást, egy kisebb szobát és egy hangos ventilátort az egyhetes nyaraláson tűzfalra. Tehát, hogy van egy viszonyod a pénzzel, nem veszek jobb szobát, nem érdemlem meg, bűntudatom van, jaj, ha én ennyit jó, költök erre, nekem. Jó ez nekem, mennyire lehetne másra költeni. Lesz egy szobád, ami tűzfalra néz, ami nem baj, mert nagyon szórakoztató, meg nem a szobán számít, meg nem a tűzfalon. Boldog vagy, és jól érzed magatokat a miróval, akkor egy tűzfalra nézve is lehet nagyot szexelni, proszekózni, és ki nem szarja, hogy hova néz a szoba. Nem erről szól, nem arról szól, hogy legyen 100 négyzetméter és tengeri néző $4000. De hogy mindig ezt csinálod, hogy mindig odafoglalsz, ez mindig azt jelenti, hogy nem engedhetem meg, nem tehetem meg, nem való nekem, nem jár nekem, vagy ha megcsinálom, bűntudatom lesz. Inkább foglalok ilyet, hogy ne legyen, mert már tudom, hogyha megteszem, jön a bűntudat. Érted? Ezért jó ez a szoba nekem. Nem érdeblek többet. Na, ezt kell átdolgozni, hogy ez mi? Ez honnan jön? Mi akad be? Ezek nagyon érdekes programok.
3: Hogyne. Ó, nekem ezen...
0: Ezért nem lesz pénzed soha.
3: Nem lesz. Nem,
0: meg kell változtatni. Nem. Ahogy beszélsz a pénzről, ahogy oda mentél egy kicsit, most nem dühöngeni, értjük, hogy nem dühöngtél, de kiváltotta ez belőled, ez benned ott van. Mert ez dolgozik.
3: Engem leginkább az igazságtalanság része az bosszant. És ezért sem engedem meg magamnak a luxust, mert tudom, hogy meg másnak nem nincs. Tehát, hogy nincsen, érted? És ez engem
0: de
3: ez
0: ha nem engedem meg a másnak a luxus, mert nekem nincs, az azt jelenti, hogy neki nem lesz, nekem bűntudatom van, hogy nekem lehet. Tehát téged, ami vezérel, az a bűntudat. Neked bűntudatod van.
3: Bennem ez a
0: miért viselsz bűntudatot? Miért viszed a bűntudatot? Bűntudat lehet egy nem várt terhesség, hogy ha beszélgetsz az anyáddal, és lehet, hogy elmondja valaki, hogy igen, az első egy hónapban gondolkoztam, hogy nem elvetetlek. Az elvetetés gondolata a magzatban hozhatja azt, hogy nem vagyok rám méltó, bűntudatom van, élni akarok, más terhére vagyok, nem akarok más terhére lenni, bűntudattal születek meg, mert átéltem egy majdnem vetélést. Már onnan is jöhet bűntudat magzatkorból.

0: De nagyon jó, mert sokan egyébként tökre nem tudják megfogalmazni, hogy de érdekes, bűntudatom van, csak van egy rossz érzésük. Ha te már eljutottál oda, vagy bárki, hogy igen, bűnt, már nagyon jó a hely. Ja, mert az már egy nagyon mély önismeret.
1: Hát csak itt vagyok, egy 45 éves szarkopatikus.
0: Így van, ez hülyeség. Nem. Az önismeret egy mélyebb fokán vagy, ahol el kell kezdeni dolgozni, mert rájöttél, hogy mi a drive-od, és az egyik drive-od a bűntudat. Te nem vagy szarkupac. Dehogy is. Nem vagy. Nem vagy.
2: Dehogy is.
0: Hogy kell egy Monte Carlo élménybe számolóval megcsinálni
2: valakot bele a homokba.
1: Kínülök majd a teraszon is szívózni.
0: Nem vagy szar. Nem vagy szer. Nem, abszolút. Nem, de érdemes vele foglalkozni, hogy honnan jön. Ki lehet szedni, ki lehet gyomlálni, meg lehet ölelni a bűntudatot, meg lehet bocsátani magadnak a bűntudatot. Szóval ez van meló, de ez már egy nagyon mély fázis az önismeretnek, ahol rájövök, hogy azért nem tudok teljesen boldog lenni, mert ha boldog vagyok, jön a bűntudat is. És a boldogság és a bűntudat sokszor együtt jár. Nem lehetek, nem érdemlem meg, nem kaphatom meg, nekem nem jár, ha másnak se. Izgi.
1: Bizonyos dolgokban viszont nincsen bűntudat.
2: Hoppá!
0: De akkor jó volt ez a lényeg.
1: Nagyon,
0: jó volt.
1: Isteni volt, óriási.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Nekünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A házi állatokra is veszélyes a hőség. Korlátozások a sportlétesítményekben, foci mérkőzéseket halasztottak el. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Mondom a részleteket. A háziállatok számára is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletvesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművel tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor akár le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segítve, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Víz- és energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben a városi vagyonkezelő, írja a behír.hu. A sportpályákon tilos ivóvízzel locsolni és díszfelületeket mosni. Este 5 és 10 óra között a furt kutakból és az élővíz csatornából sem öntöznek, valamint világítást igénylő edzéseket és mérkőzéseket sem tartanak. A sportok házában korlátozzák a légkondicionálást. Az Árpád-fürdő kevesebb víz folyik a zuhanyzókból, szünetel a hűtővizes dézsa, rövidebb ideig működnek a szaunák, a gőzkabin és az élményelemek. A csúszdákat délután 5-kor leállítják. Az intézkedések augusztus 9-én vasárnap éjfélig érvényesek, és másnap felülvizsgálják azokat. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A mérkőzéseket eredetileg szerdán rendezték volna meg. A döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága, a játékosok, a sportszakemberek, a közreműködők és a nézők egészségének védelmével indokolta. A halasztás érinti a Békés Csaba 1912 előre, Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is. Az időjárásról. Ma tetőzik a hőség, a nap első felében még a napsütés fog dominálni, és a déli órákban magas UV-sugárzással, na meg 40 fokos hőséggel kell számolni, ám délután már megnövekszik a felhőzet, és a szél is átmenetileg megélénkülhet. Csapadék csak elszórtan jöhet az esti éjszakai órákban. Este 29, hajnalban 23 fok valószínű Békés Csabán. Köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de déjà vu van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
5: Szabadságunk 10. napján megfogalmazódott bennem, hogy hiányzik az életemben egy hobbi. Hobbira van szükségem.
6: És mit találtál?
5: Olyan hobbira, amiben nem biztos, hogy sikeres leszek, de élvezni fogom.
6: Kertészkedés.
5: Nem.
6: Kötés.
5: Nem.
6: Horgolás.
5: Nem.
6: Tűzzománcozás.
5: Nem.
6: Masturbálás.
5: Igen. Langyos.
7: Langyos közben.
5: Csoportos masturbálás.
6: Csoportos masturbálás terhestőkkel.
5: Igen.
6: Épikus tulajdonosokkal és terhestőkkel.
5: Ez egy nagyon szűk társadalmi réteg, de szeretném, hogy hozzám tartoznának.
7: Hát ilyen, olyan hobbit kell választani, amit kevesen csinálnak. Abban leszel sikeres.
5: Jó, ismertek a Baker Street című számot?
7: Igen.
5: Jó, szaxofonozni akarok.
6: Jó.
5: Szaxofonozni akarok.
6: Na, ezt nem találtam volna ki. Ezt nem találtam, mondtam volna mindent. Hogy
7: az
6: tényleg...
7: jó, az, mert az első kettő év az azzal fog elmenni, hogy a családod meg akar ölni. Mire rendes, rendes hang jön ki belőle.
5: Két új lakásba kell költözni.
6: Igen, két évig nem jön ki nagyon hang. Csak hamis és csak rossz.
5: De nem látjátok magatok előtt, hogy ott állok egy ilyen poros jazzklubban, és hajnal kettőkor játszok elő, hogy a szaxofonnal.
6: Imádnám. De úgy, hogy már megtanulod, bejössz és itt előadod. És olyat fújsz itt, hogy megőrülünk.
5: Vagy csendben 10 évig gyakorolok, hogy ezzel együtt el tudjam játszani. De egyszer azt érzem, hogy szükségem van rá, hogy érzem, hogy a sejtjeim így fel van a pezsek. Mennyi idő, aki tud szaxofonozni?
6: Figyelj, eszem.
5: És most jövök.
6: Hozz a szaxofon.
7: Wow, gyere! De, azaz. Bal kezed van fölött, bal.
5: Nem mondod, mert mi van fölött.
6: Szerintem ez nem nehéz.
7: Az a baj, olyan hangszer, hogy egy év, mire egy normál hang kijön belőle.
6: Tényleg?
7: Persze.
6: Nem tűnik bonyolultnak.
7: Rendesen a megfújása lesz a nehéz.
5: Én amikor elkezdted ezt a mulatós vonalat, én támogattalak téged ebben.
7: Én is támogatlak, csak mondom, hogy kicsit hosszú projektet
5: választ. De nem látok engem egy csillogó váltaméses kosztümben, ahogy előjövök egy nélonharisnyában a sötétből hajnal kettőkor.
6: És megfújja.
7: Ez milyen klub?
6: És nagyon megfújja. És ott állunk, és nagyon megfújja.
5: És 10 percek, és már kint cigizek a villamos megállóval.
7: Holnap jössz?
5: Jövök.
7: Hozok neked szaxofont, jó?
5: Van szaxofonod? De nem hozhatsz nekem olyan szaxofont, amit a béka is használ.
7: Kell segéderő, vagy nem kell? De eldöntheted.
5: Kell, minden kell. Szaxofonos is kell, meg szaxofon is kell. A legjobb az nem, hogy egy csoki szaxofont hoznám, mert az a két dolog, de legjobb azt lehetek a világon.
6: Elmondom neked.
7: A szaxofonozni és csokizni.
6: 10:05 fogod úgy elfelejteni a szaxofont, hogy a büdös életbe a környékére nem mér. Na, de egyébként ennek van értelme, hogy egy kicsit mindig újra húzod az agyad, és mindig találsz valamit, amit újra tanulsz, amit nekiállsz, amit elsajátítasz, hogy frissen tartsd az idegei pályára. Tök jó, tehát valami kell, ami...
7: Sebezlimbalás, csillagászat,
6: zongorázás. Csillagászat, egy csomó minden van. Én kísérlek zongorán ide valaki, vagy egy 3 éve elhatároztam, meg ugyanilyen fellángolásom volt.
5: Nem mondod komolyan.
6: Megtanulok zongorázni. Vettem egy zongorát a Covid idején, egy hordozható zongorát. A tesóm egy hónap múlva elkérte, azóta nem láttam, nála van.
5: Soha a macskák életben... fekszenek rajta.
6: Egy hétig baglyok laktak rajta. Soha a büdös életben nem tudtam meg zongorázni, de ugyanilyen elszántam, mondtam, hogy gyerekek, én egy évvel, márhoz egy évre, én előadok nektek valamit zongorán.
5: Pedig mennyire hasonlítasz a Richard Kledermanra?
6: Most jelen pillanatban ezzel a hajjal nagyon. Jobban, mint ő magam. Igen. Szóval, hogy ezek nagy álmok.
7: Girl, ez lesz a neved. Saxy girl.
5: Saxy girl.
6: Igen. Az igaz, hogy van előtte 3 év klarinét?
7: Hát sokat segít, ha tudsz.
5: Micsoda?
6: Csak mondom, tehát, hogy 3 év klarinét.
5: Ez még a régi iskola.
6: Egyébként adom. Tehát, hogy egyébként meg mire tanulhatnám meg? Tehát, hogy nagyon nagy lenne.
5: Excesszív dohányzásba kezdek hozzá.
6: A Baker Street-et nagyon durván elnyomod.
5: Igen, nagyon sok jó van, de amúgy van egy George Michael számok, és rengeteg van, de a Baker Street a legjobb. Az vagyok én.
7: A berobbanó energia.
5: Igen, igen. És ez a legjobb amúgy zenei állást, mert gyakorlatilag ugye semmi nem kell odafigyelni, csak az egy szólódra, amit lenyomsz egyszer.
7: Kikopott a könnyű zenéből a szaxofon. Ha megnézitek, a 2000-es években az összes dalba volt.
6: 90-es évek. Ott mindenkinek elmentek, de túlfújtál csávó. Azt mondták, hogy nem. Ő szaxofonozott, nem?
7: Ja, persze, még a mai napig is csinálja.
6: De jó, kiváló zenész egyébként. Tehát, hogy jól csinálja, nagyon.
5: Amit soha nem tudnék, az a tangó harmonika.
6: Az nem is állna jól neked, inkább a szaxi.
7: Nem, szerintem jól állna neki, képzeld el, kocsma, óriási sörözések, és megjönne Eszter.
6: Úgyhogy nagyon más csinál a balkéz, mint a jobb, borzasztó bonyolult. De
5: ha előhúzok egy nyalókát a farpofáim közül, hogy a gyereknek odaadom, aki ott áll mellettem sírva. Nem tudom, azt nem látom magamat, az nagyon bonyolult, de azt érzem, hogy ezt valamiért, azt gondolom, ezt meg tudom csinálni.
6: Így van, a neved lesz Ráskó Szaxter.
5: Szaxti, Ráskó Szaxti.
6: Ráskó Szaxti, ez lesz a neved.
5: Igen, és hát,
6: mi értelme van, hanem ez új dolgokat elsajátítani? Hát ez a felnőtt kor erről szól, hogy mindig tanulj valami újat, ami kicsit szórakoztat, amivel több vagy, ami úgy picit úgy újra hozza.
7: Egyszerűbb, citera.
5: Egy 240 lakásos társasházban lakom.
7: Hogy fognak
5: tudni körülni. Fogjátok, hogy gyakorolok, megkeresztett ChatGPT-t, napi 20-40 percet kell gyakorolni, és egy év alatt el tudsz jutni oda, hova szeretnél.
7: A Baker Street.
6: De 20-40 perc mi a levegővétel, vagy a gombok nyomogatása? Vagy
7: tehát, hogy minden... megszólaltatás, utána dallam játszás, tehát minden, tehát ott nulláról kell elindulnod.
5: Igen, de...
7: Azért mondom, citera.
5: És mi az a másik, amit tűzékkel kell, tudod, ilyen...
7: Az nagy cimbalom nagyon bonyolult.
6: Nem, szakszakorozni kell. Figyelj, ez... meg úgy tényleg úgy alkatilag is, tehát úgy megvagy. Nagyon előveszed, igen, nagyon előveszed, nagyon megtörlöd, beledugod a dugót, és nagyon megfújod, tudod, és az első két sor hanyat esik, úgy szól az a szakszakorozni.
7: Marcelina P.J.T.
5: Azt hiszem Marcelina, nem?
7: Nem, Marcelina, ezt írt be, Marcelina P.J.T. videóklippel együtt akarom bármelyik dalát, őt, és holnapra előkerítem neked, és ő fog megtejteni.
6: Jó, ha elindítjuk egy kicsit, becsukom a szemem, és én azt gondolom, hogy már te fújod.
5: Jó, hogy ez már te vagy. Nekem egy kicsit büdös öreg férfi kell. Neked nehogy idehozatok
6: egy valamit. Én nehogy hívjál már, itt vagyok.
5: Én nehez vagyok szokva. Ez a munkakörnyezetem. Én nem tudok figyelni valakire, akit egy ilyen tüktig asszonyt idehoztok. Az nem jó. Nekem az kell egy ilyen jazzes életben félig tönkrement.
6: Mit látnak meg emberek, hogy néha azt gondolják, hogy ők meg fognak tanulni hangszere játszani? Lásd, 2 évvel ezelőtt nekem a zongora. Ugyanez volt, ugyanígy jöttem be, és nagyon-nagyon fogadkoztam, hogy egy év múlva zongorázok. Tehát, hogy ebből az lehet, hogy állt egy zongora egy hónapig a sarokba. Tehát, mi történik a felnőtt létben, amitől megőrülsz, és azt gondolod, hogy te most megtanulsz egy nagyon bonyolult hang hangszert, amit sose tanultál meg.
7: Hogy nálunk még az sincs, hogy úgy nagyon hiányzik a reflektorfény. Igen. Mert ugye a zenészség az a színpad, és figyelnek rád. Tehát azok az emberek, akik nem így élnek, mint mi, hogy te itt színpadon vagyunk, meg rádióban vagyunk, egyszer csak azt mondja, hogy én meg akarom mutatni magam a világra.
6: Hogy kapj egy kis figyelmet, igen, karácsonykor a családtól. Igen.
7: Na, de nálunk nincs ez, tehát nem, akkor honnan
5: egyetlen jön? Nincs ez. És annyira nagyon kevés a ritmus érzékem, hogy kb. Másfél év volt, még csárdáshozni megtanultam.
7: De egyet jobbra.
6: Ha csárdáshoz az axizol egyet, na akkor letérdelek. Tehát, hogy...
5: akkor ez én az
7: nincs
5: igazi magyar menyecske. Nem
7: na,
5: tudom, amúgy szerintem, szerintem csak egy ilyen debilizáló szorongás van rajtam, tessék. Hogy öreg férfiak tapsolnak nekem.
7: Tapsol vissza.
6: Tapsol vissza. Micsoda, a legjobb szakszofonos lesz.
5: Ott
7: van,
5: az vagyok, már én vagyok.
6: Ki ő?
7: Ő Marcelina maga.
5: Az a belső iránytűm, hogy olyanra nem hallgatok, aki a nesét mutatja az arcán újra.
7: Figyelj.
6: Eszter. Én ezt már holnapra szeretném kérni.
5: Én ezt is a fodrász a számát kérem.
6: Van benne valami szexi, hogy nő szakszofonozik? És most nem orális szempontból értem, csak hogy ugye, hogy...
5: Van, teljesen vitte le hátulról.
7: Teljesen vitte le közben a szakszi.
6: Megengedett a behatolás. Mert a szakszofonra koncentrál. Mindig nagyon izgatnak a szakszofonos nők, hogy nem figyelnek a hátulcsó felükre. Nem, hanem tudod, hogy úgy valahogy hogy egy ilyen jó hangszere játszik, szájba veszi, megfújja, tehát hogy ez...
5: Ú, a Lili Vasszír, az is egy nagyon jó szám.
6: Jó, oké. Ha egy év múlva még vagyunk, írjátok föl, ezen a napon kell Eszternek szakszofon bemutatót tartani. Ez nekem megvan, mikor megírták. Bali, most telt le az egy év, ma kéne zongorázod. Egy év múlva jönni fog.
5: Nézd arra, nem ilyen boldog azt, hogy
6: jönni fog a dátum, egy év múlva. Eszter, tudod milyen nap van? Ma nem, elfelejtettem mi.
7: És egy akkor egy arany szakszofont átadunk.
6: Igen, egy év ilyenkor megígérted, hogy megtanulsz szakszofon. És megfújná.
5: Az olyan durva lenne, az meg egy hárfás ember még a hátam mögött, egy Cherokee Jeep-e. És akkor mindenem megvan, akkor elvihet az ördög, akkor mindenem megvan, amire valaha vágytam.
6: Ja Istenem, hány ilyen hobbim áll a sarokba, hány ilyen
5: jó,
6: dolog
5: de mik
6: van.
5: De a legjobbak, mondja, és hát én sem mondom sajátom.
6: Megvettem egyszer egy, hát ezt ugye tudják a Feri meg a hallgatók, kaptam, hogy én csillagász leszek. És szeretnék felnőttkor megtudni csillagászkodni. Anyám még ezt komolyan gondolták, és megvettek egy ipari méretű, három lábon álló, két ember által csak felemelhető, olyan távcsövet, hogy a planetáriumban nincs ilyen.
7: A csillebérci planetárium az így nézett nyálcsorgat, vagy ilyen.
5: Három hónapig nem tudtak dolgozni.
6: 10 éve. Meg azt mondták, hogy figyelj, akkor boldog születésnapot, és elővettek, de nem egy ilyen asztalra lerakható, egy rendes statívon álló 43 kilós távcsövet. Nem tudom, hogy kell összetenni. Nem tudom, hol vannak a tükrök hozzá. Nem tudom, milyen műszerek vannak rajta. Soha nem tudtam még a holdat sem megfigyelni rajta, mert hogy ezzel ilyen mély űrt kellene nézni. De tehát, hogy ilyen galaxisokat állítólag. Hát nem sokszor vittem ki a szabad levegőre, mert 43 kiló.
5: Te vagy, akkor te vagy az a szomszéd, aki a teraszon alszik, és van egy hatalmas távcsőbe.
6: És van egy hatalmas távcsőbe, igen, ami lent áll a garázsban, nem mozdíthatatlan. De ugyanilyen volt a zongora, nekem nagyon sok ilyen fellángolás volt. Szerintem minden ember életében van. Én megtanulom, én elkezdem, én belevágok. Aztán valahogy van, ami is szárba szökken, van, ami nem.
5: Szóval azt érzem, hogy nem hisztek bennem, de majd meglátjuk, majd amikor először lesz szakszofonos ébresztőtök. Majd akkor,
7: először
5: majd
7: jön a Baker Street.
5: És megnéztem, és nem annyira drágák a szakszofonok. Tehát,
6: mint hangszer?
5: Igen. Na, ez az én életközepi válságom. Majd, miközben ti motoroztok, ez az egyetlen hangszer, ami átüti majd a motor morgásnak.
6: Szerintem ez nagyjából ugyanaz, amiben mi voltunk, vagy vagyunk. Csak ki...
7: Igen, csak mi megvalósítottuk.
6: Dolomitokban motorozik, ki éppen a szakszofonról álmodozik.
5: Neked csak ennyi volt? Csak a motorozás?
7: De a motorozás. Nekem hangszer megvolt, én hosszú éveken keresztül.
6: De nem volt ilyen, hogy valamit nagyon megvettél, de nem kezdted el? Ott állt a sarokba, és nézted, és nem...
7: Gitáros voltam. Te.
5: Jó.
7: Nagy fellépések, óriási koncertek, jó volt, nagyon.
5: Akkor innen ismered a Marcellát?
7: Marcella!
5: Marci!
7: Holnap is fogsz sírni.
5: Én bármelyik nem tudok sírni, ezzel semmi nem fog múlni.
6: Meg kell, holnap meg kell fújni.
7: És hát a tolóharsona, ugye? Alaphangszerem, tolóharsona.
5: Tolóharsona? Ebben a kis kekinadrágban a tolóharsona?
7: Nem, azt akkor hosszú nadrágba kellett lenni, feketébe, fehéringbe.
5: Úristen, a harsonások azok nagyon haszontalanok.
7: Miért lenne már haszontalan?
5: Hát de merre tudsz harsonálni?
7: Mindenfelé.
6: Vannak értelmetlen hangszerek. Tehát, vannak azért.
7: Na nem mondjátok meg, hogy a tolóharsona értelmetlen hangszer, mert miért értelmetlen?
5: De ezt látod, hogy az anyja bemutatja 15 éves. Itt a fiam, Feri, tolóharsonás.
6: És mindig, akik ilyen nagyon fura hangszert választanak, ha elmész egy komoly zenei koncert, egy kicsit fura a karakter, aki mögötte ül. Tehát rájössz,
7: komoly zenésznek
6: azt szerintem. Tehát rájössz, hogy leglehetetlenebb hangszer mögött egy kicsit mindig fura csávó ül. Észrevettétek, hogy ők minél furább a hangszer, annál furább a csávó, aki választotta.
7: Mondom neked, mert a tolóharsona adáson a zsenialitást kíván, ugyanis ott nem az van, hogy megnyomsz egy gombot, érted, mint a szaxofonon, és biztos,
5: mint
7: hogy
5: a húzós hangszereken, ugye?
7: Nálunk, így van, nálunk ugye pontosan kell állítani a kis...
6: Hogy meddig tolod azt a kard?
7: Be kicsit arrébb tolod, már hamis vagy.
5: De rá tudod tenni a kottát a végére, nem? És akkor tudod nézni ilyen
6: izényeket. Ha távolodtó vagy, akkor bajba vagy.
5: Igen, neked ilyen bifokális szemekkel majd, hogyha elkezdünk együtt játszani, Feri. Csak mondom.
6: Írjatok már, drága hallgatók, hogy ki mit talált ki a 30-40-50-esen, hogy megcsinálja. Valaki ezt írja ki, tehát a motorcsónak vezetővizsgát akarok letenni, csak úgy.
7: Jó. Mondjuk a hajózás nekem, mert a Viena vitorlázást űzöm 10 éve.
5: Jó, az abszolút, igen, az abszolút
7: haszontal. Soha életemben nem volt még.
6: Nincs az embernek motorcsónak, nincs vitorlása, de le akarja tenni, igen, hogy egyszer
7: hogy
6: majd legyen.
7: Akar, hogy ő a Balatonon fog egyszer egyet vitorlázni.
6: Szerintem ez a felnőtt léted újra gyerekké válik, és elképzelsz valamit, és meg akarod csinálni, hogy kicsit gyerek maradsz belül, és valamiről még álmodozol. Nem én a fogyással vagyok, így egyszer majd csak lesz belőle valami.
5: De nem látjátok magatok előtt, hogy egy fekete motorcsónakot vezet a Balázs? Én állok az orrában.
6: Ebből nekem a motorcsónak 5 évig megvolt, én hajóztam a Dunán sokáig.
5: Csak előjönnek ezek a dolgok.
6: Én azt megcsináltam, én hajóztam sokat a Dunán, azt szerettem, igen.
5: Kivihetném most a szigetre.
6: Mert volt ilyen, csak ki nem engedtek be. Nem tudta, nem engedtek kikötni. Kivittem a brigádot, hajó, megyünk gyerekek, sziget, és kiderült, hogy csak ilyen BKV hajó köteti. És
5: ki kell úszni?
6: Visszakötöttünk, és átmentünk taxival, nagyon nyomorul sztori. Mikor villantani akarsz, hogy hajóval megyünk a szigetre, gyerekek, micsoda, ott a motorcsónak, és úgy elhajtottak, mint a húzat, nagyon nyomorúságos volt. Igen. Azért nekem a triangulum áll a sarokban évekig. Egy hárfa bögött azért nagyon szívesen megnéznélek. Írja egy hallgató, igen. A bátyám harsonázott, gyakran kapta azt a kérdést, hogy hova tűnik a cső? Lenyeli? Szóval ezek szerintem klasszok. Nekem nagyon sok barátom akar valamit megtanulni, úgyhogy 10 éve mondogatja, hogy ő megcsinálja, 10 éve mondja, hogy elvégzi, de valahogy soha nem csinálod meg. Nem szólsz, vagy mi történt?
5: Nem, csak meg akartam nézni, hogy a Lilival szírt, de most már látom, hogy nem figyeltem oda, és már Zsül már bekészítette, ezt figyeld.
6: Beraktál valami jó muzsikát?
5: Igen.
6: Lili hoz hír, na mutasd, akkor az hogy szól?
5: De szólóhoz kell kiteketed?
7: Candy Duffer.
6: Ez te vagy már, ezt te?
5: Ez vagyok én. Ez Feri gitárra kísér.
7: Ezt lemondom. Na, ez már én vagyok. Csináljuk ezt meg, tessék, egy év múlva. Ezt el kell játszani.
6: Fogok röhögni ezen. Nagyon már a végre nem én csinálok magam a hülyét, hogy megírek valamit, amit nem teljesítek.
7: Okay. Egy év múlva ezt a dalt eljátszok itt a stúdióban élőben.
5: De ez én vagyok, ez a hangszer. Érted?
7: Ez te vagy, ez maga a szakszofon, te maga a szakszofon.
5: Ez meg a mongol metal, ez a kettő, ami nagyon tetszik.
7: De mondom, holnapra szerzünk egy hangszert a oktatóval, és akkor, tehát derítsük ki, mielőtt ezt megérjük.
5: Van a kapacitása a tüdőmnek, nehogy aztán kesszon beteg legyek, olyan hasonló.
7: Az van. Olyan kapacitás van szívem.
5: Ez a belem, nem a tüdőm, tesó.
6: Kapsz egy PTC-t, összeomlik a tüdőt, tudod. Igen. 10 éve vettem egy szájharmonikát, azóta is gyűjtöm az oktatóanyagokat. Szájharmonikázni akart megtanulni. Én mindig is boldog akartam lenni, és most az vagyok. Tamás, de szép, igen. Én milliárdos akartam lenni, de a főni nem veszi föl a telót. Írja valaki. Na, egy év múlva adjátok már ezt elő.
5: Jó, de lehet,
6: ha még élünk és vagyunk, ez adjátok már elő ezt a dalt.
5: Nem, én azt akarom mondani, hogy jövőre lesz Oti, én ezzel a szólóval ki szeretnék állni a színpadra. De az mennyire lenne durva, nem? Egy ilyen óriás tömegelő.
7: Valami oda kell egy izmosabb dal.
5: De valami a 80-as évek végére.
7: A Baker Street oda kevés
5: lesz. Az a kevés, de nagyon jók vannak ám. Hát van George Michael is, meg minden. Keressünk egyet.
7: Lassú.
5: De figyelj, egy életem 15 másodpercet lesz.
8: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: wave after wave, slowly drifting.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
11: Itt egy Orlen.
12: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
14: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
16: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
17: Te is hallottad, hogy hatalmas kiárusítás van a webbiciklinél?
18: Nem az Békésvár megye egyik legnagyobb kerékpárszaküzlete?
17: De csak most átalakulnak. Az Rényi téri üzlet végkiárusítást tart. Kerékpárok, alkatrészek, sisakok, zárak, lámpák és kiegészítők akár 20% kedvezménnyel a készlet erejéig.
18: Webbicikli, Gyula, Rényi tér 3, a Penny mellett.
19: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
20: Sünidő, ide vagy oda, hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
21: Bevált írószermárkák!
22: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
21: Bődületes választék!
22: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
20: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruházban! Kádáruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, Maria!
1: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
2: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss húsok,
1: saját pékáruk,
2: helyben készített friss szendvicsek,
1: csemegepult,
2: friss zöldséggyümölcs,
1: és kedvező árak várják.
2: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
4: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
23: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben, és a www.timárpapír.hu webáruházban.
24: Delej BT. Kovács oltvas elemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült, prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
25: www.automatikabolt.hu.
26: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
27: Az új Kia Sportage
26: már 8.949.000 forinttól elérhető.
27: Modern design,
26: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
27: Egyetlen SUV-ba.
26: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
27: a Szarvasi út 66 szám alá,
26: és próbálja ki személyesen.
28: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most!
30: Rádió
29: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan ismét játszunk majd, nem sokára újra páros belépőjegyeket lehet nyerni a Parádé Rememberre. Most 10 óra 16-kor két fontos közlekedési info. Szabi írta, hogy baleset volt a 10-es főúton Pilisvörösvár és Piliscsaba között, 23-as kilométer, és oda-vissza fennakadást okoz. Novák pedig azt írta, Budapesten a Népfürdő utcában volt baleset a CBA-nál.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Ha van még info az utakról, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat a Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és csak mondom, anno az ezredforduló elején is mindaddal igazi mai sláger volt, amelyek ráadásul sokszor a mai zenék alapjává váltak. Hát akkor utazzunk együtt vissza az időben, drága Rádió 1-esek, idézzük fel a kor hangulatát, amikor még a Budapest parádékon partiztunk. Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én a Rádió 1-jel. Páros belépőt kap ugyanis a 10. telefonáló mostantól. A játék indul 0620-311-111. Sok sikert!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádió egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig játék indult az előbb. A Tét páros belépő a Parádé Rememberre augusztus végére a 10. telefonáló kapja. Halló?
1: Ja, Reni vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Reni, picit izgulsz?
1: Igen, eléggé.
0: Mit csinálsz most?
1: Épp vigyázok a kislányomra, épp most kelt fel ebben a másodpercben.
0: Jaj, hallom. Hány hónapos éves?
1: Most lesz 2 októberben.
0: 2 éves?
1: Igen.
0: Ó, Istenem, hogy hívják?
1: Vivian.
0: Viviannek nélkülöznie kell téged majd augusztus végén.
1: Nem igaz.
0: De igaz! 10-ként értél el!
1: Jézusom, köszönöm. Hát szóhoz se jutok. Annyit próbálkoztam már előző játékoknál is, hogy ugye az esélytelenek nyugalmával pont meghallottam, hogy játékot indítasz, mondom, hát mit veszíthetek. Megpróbálom, és észre se térek jelenleg.
0: A Rádió 1 szlogenjét remélem tudod.
1: Persze, Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
0: Mert hogy ezzel adom a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát ő nem örül neki, ahogy hallom.
1: Nem, meg egy kicsit nyűgös szegény.
0: De majd a mama vigyáz rá.
1: Így van, igen.
0: Anya apával lekoccol majd egyet bulizni, én pedig játszok egy olyan dalt, amire megnyugszik majd, jó? Itt van ez, a Diamonds. A játék pedig folytatódik a következő.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát ez a dal felébresztett mindenkit szerintem. Tündét is, aki SMS-en írta, hogy a nyaralás van, az a legjobb, hogy mindig 10 után kell, és nem az ébresztő órára. Úgyhogy nála most készült el a kávé, és most indul be a nap a Rádió 1-jel. Hát Tündének konkrétan én vagyok a reggeli műsor. Érdemes továbbra is velünk maradni, mert azonnal indítom az újabb zenei órát. Ezzel Wonderful Life!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

És hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Kitartást a hőségben, jó nyaralást! Ebben az órában újra lehet majd jegyekért jelentkezni a Parádé Rememberre, mert hogy lesz játék, nem sokára!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: itt a Rádió 1, 11 óra 21 perc, kaptam egy közlekedési infót Csapkától, hogy az M0-áson, a keleti részen az M3-as felé haladva az M5-ös csomópontnál dolgoznak a belső sávban, és emiatt van 1-2 kilométeres dugó. Kitartás, sok türelmet mindenkinek, jöhetnek még a hírek, a forrólat 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 51 frekvencián az országban, például a vadonatúj esztergomi frekvencián is, FM 107,5. Onnan is Esztergom környékére tessék majd jelentkezni a játékra, jó? Majd, mert hogy még nem szóltam, hogy hívni kell, ellenben most megmutatom, hogy mi a nyeremény. Tessék figyelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: csak igazi mai sláger megy.
1: A legjobbak vagytok, imádlak benneteket. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Rádióegyet. Ilyen nappal csak ti szóltok, titeket hallgatlak. Amikor beülök az autóba, csak egyből Rádióegy indul.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kedves Coldplay, bár csak úgy lenne, ahogy énekeltétek. Itt most egy csillagot lát az ország, és az nagyon melegít minket. De a Rádió 1-esek jó zenékkel és sok-sok játékkal kibírják. Most is szóltam az előbb, hogy hívni kell, és a 10. telefonáló megkapja a páros jegyet a Parádé Remember-re. Halló?
1: Szia, Kristóf vagyok. Játékra jelentkeznék.
0: Kristóf, szia. Honnan csörögtél be hozzám?
1: Budapestről. Éppen területi képviselő vagyok és dolgozok.
0: Ebben a nagy melegben? Kocsiban gondolom? Klímával?
1: Így igaz.
0: Vagy rosszul tippelek?
1: Nem, nagyon jól tippelsz.
0: Bírod?
1: Muszáj, nincs más választásom.
0: Jól van, hát figyelj, dolgozgass most, dolgozgass, a hó végén pedig buliz velünk egyet, mert 10-ként felhívták Kristó!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: És még a szlogen is megy, úgyhogy abszolút tiéd a páros belépő. Gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El se hiszem, annyiszor próbálkozok, hogy egy jó nyárra zárjuk a bulit.
0: Hogy mondtad, egy jó nyárra zárjuk a bulit. Tudjuk be ezt a 40 foknak. De nagyon vigyázz magadra, kitartást. Hajrá. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, a játéksorozatnak nincs vége. Délután is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: a Rádió 1. Azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Azt a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
8: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
11: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
0: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész

0: és már is megnyeri a 15 000 forint értékű családi élménycsomagot a Mini Magyarország Maket Parkba Szarvasra. Hallgassa a 104 Rádió egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Értékes diploma és tudás Békés megyében. Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
2: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
3: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
2: saját pékáruk,
3: helyben készített friss szendvicsek,
2: csemegepulsz,
3: friss zöldséggyümölcs
2: és kedvező árak várják.
3: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
4: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
5: Augusztus 6-ától 9-ig minden nap 18 órától.
4: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show.
5: Monster truckok szétzúzzák az autókat.
4: Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
6: Hát ide hallgassatok, pajtikát!
7: Sünidő, ide vagy oda! Hamarosan kezdődik az iskola! Táska feltöltő akciók a Micromax C plusz C raktáráruházban!
8: Bevált írószermárkák!
9: Süni, Nebulo, Kohinor, Faber-Castell, Milán!
8: Bődületes választék!
9: Iskolatáskák, toltartók, színes ceruzák, temperák, írólapok, radírok!
7: Miért fizetnél máshol többet, amikor nálunk őrült jó áron megkaphatod? Tudjátok, pajtikák! Micromax C plusz C raktáráruház, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vídia udvarban. Gyertek! Aki kapja, marja!
10: Reklámot hallottak.
11: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
12: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
10: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket augusztus 6. napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál Oszlácsoszín Norbert, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Természetesen ma is lesz játék, mindjárt jövök a részletekkel, most pedig jöjjön Shakira újdonsága, ez a Die Die.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 2 perccel járunk fél egy után, a Daily Mixet hallják ma is velem Oszival. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900, hogyha ma valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. És ahogy mondtam, a mai napon is lesz játék, 15.000 forint értékű családi élmény belépőt lehet nyerni Szarvasra a Mini Magyarország Makett Parkba. Tessenek figyelni, amikor meghallják a felhívást. Hívni kell a 30-22-12-900-at, el kell mondani helyesen a szlogenünket, és hogyha minden megy, akkor adom is a belépő csomagot. Most pedig David Guetta, Neo és Akon közösével folytatjuk itt a Playhouse.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt önöknek, folytatjuk 3 perccel, 3-4 egy után kiállításokat ajánlok a figyelmükbe. A Munkácsy Mihály Múzeumban továbbra is látható a Hagyaték Bányai Inez öltözéktervező iparművész kiállítása. Várj önöket az eltűnt szigeteink dinoszauruszai, illetve Görgényi Tamás festőművész tárlata is, a látható valóság és az abstrakt. Kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig Ed Sheeran és Justin Bieber közösével megyünk tovább itt a 104-en. Ez az I Don't Care.

0: Igazi mai slágerek változatosan a következő órában is itt a 104 Rádió egyen. Nagyon kellemes csütörtök délután önöknek, a Daily Mixet hallották velem Oszival, és hát ne felejtsék el, a következő órában játszunk egy jót, ha szeretnének nyerni 15 000 forint értékű családi belépőt Szarvasra a Mini Magyarország Vakett Parkba, akkor tessenek figyelni. Az igazi mai slágerek közül pedig jön mindjárt a New Religion. Perc és az infók után Bibi Rex és a Faithless közösét pörgetem, aztán ajánlok még figyelmükbe egy programot is, ha maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
4: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
3: saját pékáru,
4: helyben készített friss szendvicsek,
3: csemegepulsz,
4: friss zöldséggyümölcs,
3: és kedvező árak várják.
4: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
5: Változtatnál? Nem tudod, merre indulj? Szerez új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is.
6: www.bsc.hu.
7: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
8: Az új Kia Sportage
7: már 8.949.000 forinttól elérhető.
8: Modern design,
7: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
8: egyetlen SUV-ban.
7: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
8: a Szarvasi út 66 számalán,
7: és próbálja ki személyesen.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Delej BT.
11: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
12: www.automatikabolt.hu.
13: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is. Az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben. Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békés Csabán. gfl.hu.
14: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi

Igazi újságerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió egyen. Nagyon kellemes csütörtök délután önöknek, 7 perccel járunk 13 óra után. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Hamarosan játszunk, hogyha szeretnének nyerni 15 000 forint értékű családi élmény belépőt Szarvasra a Mini Magyarország Makett Parkba, akkor nagyon figyeljenek. Most pedig ajánlom figyelmükbe a Gyulai Nyári Korzó következő programját. Ma este fél héttől a Szent Miklós Parkban közös festés lesz a József Dezső Alkotótábor Egyesület tagjaival, majd Tóth Márton harmonika estjét lehet megtekinteni, a Rondella teraszon pedig Mayfly koncert lesz 20.30-tól, kellemes időtöltést a programokhoz. Mi pedig megyünk tovább itt a 104-en Accent és Misha Miller közösével, ez a Don't Leave!

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió egyen, Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek, 2 perccel járunk fél kettő előtt. Mostantól lehet telefonálni. 30 22 12 900 a telefonszámunk. A 10. szerencsés telefonálunkat adásba kapcsolom, és hogyha elmondja nekem helyesen a szlogenünket, nyerhet egy 15.000 forint értékű családi élmény csomagot Szarvasra, a Mini Magyarország Makett Parkba. Ma lesz még játék, illetve holnap, aztán ez befejeződik, úgyhogy ha szeretnének nyerni, csörögjenek. Most pedig Lady Gaga igazi mai slágerével megyünk tovább, itt a The Dance.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: túlsó végén a 10. szerencsés telefonálunk. Halló, halló, szia, téged hogy hívnak?
1: Judit.
0: Szia Judit, hogyha elmondod nekem helyesen a szlogenünket, akkor nyersz egy 15 000 forint értékű családi élmény belépőt Szarvasra a Mini Magyarország Makett Parkba. Na figyelek!
1: Rádió, ez csak igazi mai slágernek.
0: Tökéletes, megvan a belépő, már is mutatom egyébként, hogy mit nyertél.
2: Gratulálunk! Nyereménye egy 15 000 forint értékű családi élménycsomag a Mini Magyarország Makett Parkba.
0: Szívből gratulálok, a játék még holnap folytatódik itt a 104 Rádió 1-en. Most pedig folytatjuk Alex Kenji újdonságát, pörgettem ez a Bamboli, és én ezzel már a búcsúzom. Oszlácsoszi Norbertet hallották itt a 104-en. További szép napot, minden jót!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
2: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész héten a 104 Rádió 1-et, figyelje osz

0: 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
3: Az új Kia Sportage
2: már 8.949.000 forinttól elérhető.
3: Modern design,
2: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem.
3: Egyetlen SUV-ban.
2: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
3: a Szarvasi út 66 szám alá,
2: és próbálja ki személyesen.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Delej BT.
6: Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
5: www.automatikabolt.hu.
1: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
7: Újra feldübörög a rock!
8: Jön az 5. VR Sarki Rock Fesztivál!
7: Augusztus 12-16!
8: Békés Csaba Postelek autós mozi!
7: A színpadon!
8: Totális Metal!
7: Deák Bill Gyula!
8: Moby Dick!
7: Akela!
8: Aurora!
7: Alkohol!
8: Pink Punkers!
7: És még sokan mások!
8: 2 színpad, 4 nap tömény rock!
7: Jegyek tixa.hu!
1: Te is hallottad, hogy hatalmas kiárusítás van a Webbiciklinél?
9: Nem az Békésvár megye egyik legnagyobb kerékpárszaküzlete?
1: De csak most átalakulnak. Az Rényi téri üzlet végkiárusítást tart. Kerékpárok, alkatrészek, sisakok, zárak, lámpák és kiegészítők akár 20% kedvezménnyel a készlet erejéig.
9: Webbicikli, Gyula, Rényi tér 3, a Penny mellett.
10: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
11: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss húsok,
10: saját pékáruk,
11: helyben készített friss szendvicsek,
10: csemegepult,
11: friss zöldséggyümölcs,
10: és kedvező árak várják.
11: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
12: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy. Györke Attila vagyok, szuper csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, játékkal készültem erre az órára, jelentem, nem sokára lehet majd jelentkezni Parádé Remember jegyekért, természetesen szólni fogok, ha hívni kell. Addig is jó zenék, most egy Cyril Remix.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, csak igazi mai slágerben. Next.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: ilyenkor közlekedési információk. Jani szólt, hogy legalább 5 kilométeres a dugó az M5-ösön a 72-es kilométernél dolgoznak a szakik. Joci SMS-e, hogy karambol volt a 37-es főúton Sárospatak és Sátoraljaújhely között a 70-es kilométernél, és áll a forgalom. Csilla pedig azt írta, baleset volt az 55-ös főúton Bajánál a 97-es kilométernél.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen, jöhetnek még a hírek. Jó utat a Rádió 1-jel!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy 51 frekvencián az országban. Legutóbb ugye Esztergomban szólaltak meg az igazi mai slágerek az FM 107.5-ön. Üdvözlet mindenkinek így a 40 fokokban. Ugye, hogy ezért ezekkel a zenékkel könnyebb. Nagy Rádió 1-es kedvenc érkezik hamarosan az Outside Calvin Harris-től, Ellie Goulding-tól. Jön majd a Piece of Your Heart a Medusától, és itt lesz hamarosan ez is. Tóth Abigail Accent, Sugar Daddy.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
5: Nem sírok, csak az allergia.
4: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
5: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
4: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvos technikai eszköz.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesztó Kesudió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Itt a rádió egy csak igazi mai sláger vagy, és aki szeret bulizni, az most kap a telefonja után ATB, Dahul, DJ Quicksilver, Brooklyn Bounce például a Parade Remember fellépői között augusztus 29-én szombaton, és én adok rá páros belépőt valakinek. 0620 311 111 a forrodról, tessék jönni, játszani, hajrá, hajrá, sok

0: egy csak igazi mai sláger megy, 40 fok körül mérni, de mi 10 millióan élünk ebben az országban, úgyhogy csak legyűrjük valahogy, jó zenékkel, jó hangulattal, és hogy még jobb legyen a hangulat, tessék velem játszani ma délután is. Az előbb is szóltam, hogy hívni kell, mert adom ugye a páros belépőket a Parádé Rememberre. Halló?
1: Halló, szia, játékos szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Marci.
0: Hogy telik a napod, Marcikám?
1: Dolgozok sajnos még itt a nagy melegbe.
0: Mi a te munkád?
1: Hát, alkoholokkal foglalkozom.
0: Jó, úgy, hát azzal sokan jó. Szeretnek foglalkozni.
1: Igen, így van, így van.
0: Csak nem ebben a nagy melegben kell. Mit csinálsz így az alkoholokkal? Van. Eladod?
1: Így van, nem iszom sajnos.
0: Vizet igyál sokat, jó?
1: Így van, az megy, az megy.
0: Meg gyere velünk bulizni a hóvégén, 10. elértél!
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tiéd a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Azt a mindenét! Hát nagyon...
1: Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm
0: ezt
1: szépen.
0: Nagyon megcsípted, ügyes vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: És aki velünk tart, aki hallgatja továbbra is a műsoromat, az nyerhet például a következő órában is itt a Rádió 1-en.

0: sláger megy, nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i, a rádió egy lemezlovasai. 5-től a Live Mixben Jamina, 8-től a Diszkos, itt 9-től a World Is Mine Radio Showban Regál Lili és Joel Junior a stúdióban. És hát apropó World Is Mine, szombat este a műsor guest mixében Tiesto zenél majd nekünk. Én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát. Mindjárt érkezik Taylor Swift és az Opel Light.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió Egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.
3: Vokáció!

0: A Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész héten a 104 Rádió 1-et, figyelje

0: 24 Rádió Egyet, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
2: Az új Kia Sportage
1: már 8.949.000 forinttól elérhető.
2: Modern design,
1: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
2: egyetlen SUV-ban.
1: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
2: a Szarvasi út 66 szám alá,
1: és próbálja ki személyesen.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gál Ferenc Egyetem. Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
5: Tanszervására 40 éves Tímár Papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timarpapir.hu webáruházban.
6: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
7: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
8: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
7: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
8: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
9: A D-Build visszaviszi az árakat.
10: Szőnyegtisztítás most nem 2460,
9: hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
10: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
9: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
10: Az időkapu nyitva.
9: Gyula, Békés Csaba és környéke.
10: D-Build.hu per szőnyegtisztítás.
11: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött.
12: Augusztus 6-ától 9-éig minden nap 18 órától.
11: Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show, Monster Truckok szétzúzzák az autókat. Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most
13: Rádió
14: Egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és szeretnék kérni bő 10 percet mindenkitől. Utána azonnal játszunk majd. Újra lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre. Addig is igazi mai slágerek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és közöttük valakit most bejuttatok augusztus 29-ére szombatra a Budapest Parkba, a Parade Rememberre. A Rádió 1-esek ott fognak csápolni az első sorban, mert a 10. telefonáló most is ott lesz. A Forradrot 20-as 311.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és nem, csütörtök van, hölgyeim és uraim, ami azt jelenti, hogy a játéksorozatban lassan-lassan fogynak a jegyek a Parádé Rememberre. Ma, holnap még elvihető egy-két páros belépő, például a Kívánság műsorban is Juhász Gerinél. Most ki a szerencsés? Halló!
1: Hello, szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mi a neved?
1: Tessék!
0: Hogy hívnak?
1: Kutasi Milán vagyok, bocsánat, Kutasi Milán.
0: Milán, mit csinálsz te most? Nagyon el vagy foglalva, úgy érzem.
1: Utazok hazafelé, a munkából elég volt már, mert nagyon meleg volt.
0: És te vezetsz?
1: Nem vezet. Elhatós autópálya, megyünk Pécs irányába.
0: Pécs felé mentek. Jól van.
1: Így van.
0: Lesz majd a hó végén egy utatok Budapestre is, mit szólsz?
1: Ne csináld!
0: De igen!
1: Úristen, köszönöm!
0: Tizedik lettél!
1: Úristen! Ez hiszem, úristen!
0: A rádió egy szlogenjét tudod?
1: Hogy ne tudnám? Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
0: Hát persze, mindig ez szól a kocsiban.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Megyünk bulizni!
1: Úristenem, köszönöm szépen! Elhiszem.
0: Gratulálok! Nagyon ügyes
1: voltál.
0: Nagyon
1: szépen, köszönöm.
0: És több hallgató lehet még mázlista, mert hogy például a következő órában is lesz játék itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádé Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy kis 2010-es feeling jön J-Lo-val és David Guettával. Akkoriban volt ugye az EDM aranykora, és hát gyakorlatilag Guetta állt minden rádiós popdance sláger mögött. Ezt ő

0: Summer Edition, 2 órás a mix, Jamila lesz a DJ-nk, ugye? Nálunk zenélnek az ország legjobb DJ-i lemezlovasai minden délután és este, de ezen a héten a világ egyik legjobb DJ-je is érkezik majd a World Is My Radio Show guest mixébe. Tiesto zenél majd nekünk szombat este a Rádió 1-en. Én Györki Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát ezzel a dallal, The Fate of Ophelia.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész héten a 104 Rádió 1-et, figyelje

0: és már is megnyeri a 15 000 forint értékű családi élménycsomagot a Mini Magyarország Maket Parkba Szarvasra. Hallgassa a 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
1: Értékes diploma és tudás Békés megyében? Igen. Pedagógiai, egészségügyi, szociális és gazdasági képzések Szarvason, Gyulán és Békéscsabán. gfl.hu.
2: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
3: www.automatikabolt.hu.
4: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
5: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
7: A Lila Akát szupermarketben minden nap friss hús,
6: saját pékáruk,
7: helyben készített friss szendvicsek,
6: csemegepulsz,
7: friss zöldséggyümölcs,
6: és kedvező árak várják.
7: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
8: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
10: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békés Csabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
8: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 6 perccel járunk 4 után. Nem sokára játékot indítok majd, most viszont közlekedési információkat hoztam. Gergő írta, hogy az M1-esen Budapest felé haladva balesetezett egy autó, és emiatt van 6 kilométeres dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Robi írta, M5-ös Röszke felé a 72-es kilométernél 5 kilométeres a torlódás. Anita Viberezte, hogy az M6-oson a Geresdi pihenőhely után a határ felé egy álló kamion miatt a külső sávot lezárták.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Nagyon szépen köszönjük az információkat. A Rádió 1 forradalútja 20-as 311-111 SMS telefon Viber. Szóval perceken belül indul a játék, és páros belépőjegyet lehet nyerni a Parádé Rememberre. Most még autós barátaimnak szól egy dal. A Bambolé!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger

0: Még egy kávé? Itt a rádió egy, csak igazi mai sláger megy, ez jól esett. És valaki nagyon fog örülni a páros belépőjegyének a Parádé Rememberre, mert hogy nemrég játékot indítottam. Nézzük ki a mázlista, háló!
1: Szia, Juhász, István vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: István, honnan hívtál?
1: Komáromból.
0: Komáromban is dögmeleg van?
1: Igen, mindenhol nem lesz, a pékségbe is, amikor megyek este dolgozni.
0: Vaj, de jó lesz az neked, már előre irigyel téged mindenki.
1: Már csak más is jó lesz nekem?
0: Már csak azért is, mert más is jó lesz neked, igen.
1: Azt, ráéreztem, köszönöm szépen, hihetem, végre elértelek titeket.
0: Hát végre itt vagy, és végre mondhatod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazán mai sláger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök, végre. Úgy látszik, ma érdemes volt fölkelnem korábban.
0: Így az éjszakás műszakod előtt.
1: Igen. Aztán, el sem hiszem. Imádom a hangot, főleg ilyenkor, mikor 10. vagyok.
0: Amikor 10. vagy, akkor a legcsillogóbb a hangom.
1: Igen, szép sejmes.
0: Hát akkor sokszor kell ezután játszani és nyerni.
1: Igen, rajta vagyok mindig.
0: Helyes. És Juhász Geri hangja is sejmes csillogó, csak mondom, amikor a 10. telefonálóval beszélt. Tessék kipróbálni este a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert 16 óra 41 perc kaptunk közlekedési infókat. Gege küldte, hogy baleset volt Budapesten a Hollós Korvin Lajos utcában a Nád utca előtt. Renitől tudom, hogy az M0-áson, az M5-ös felé haladva a Nagy Dunahíd előtt lerobbant egy kocsi a 15-ös kilométernél, lehet miatta lassulgatni. Martin üzente a 82-es főútról, Győrről, a Szent Imre útról, hogy két autó ment egymásnak a 74-es kilométernél. Az M1-esen pedig Budapest felé haladva balesetezett egy autó, emiatt van óriási dugó a Tatabánya centrum csomópontnál. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak bő negyed óra, és indítjuk a Rádió 1 live mixet Juhász Gerivel és Jaminával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember, a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forint. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
12: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárni az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres építményeit a 104 Rádió 1-en. Hallgassa egész héten a 104 Rádió 1-et. Figyelje Oszit, hívja a 0630 221 29 00 telefonszámot. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogen. És már is megnyeri a 15 ezer forint értékű családi élménycsomagot a Mini Magyarország Maket Parkba Szarvasra. Hallgassa a 104 Rádió 1-et, és nézze meg Magyarország nevezetességeit egy helyen.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
14: Szakmát szeretnél, amivel el tudsz helyezkedni? Tanulj a Békés Csabai Szakképzési Centrum felnőtt képzésein. Ingyenes, korszerű és piacképes képzések, sok gyakorlat, biztos tudás. Munka mellett is elvégezhető. Csak rajtad múlik. Regisztrálj most! www.bsc.hu. Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzés élvonalában.
15: A vedbicikli nem mész el, csak átalakul. A Gyulai üzlet kiárusítást tart.
16: Több száz kerékpár, több ezer alkatrész és kiegészítő készletről. Végkiárusítás a készleterejéig Gyulán, a Zrínyi tér 3 szám alatt a Penny mellett. Ezt ne hagyd ki, bringára fel! www.vedbicikli.hu.
7: Gál Ferenc Egyetem, Szarvas, Gyula és Békés Csaba Egyeteme, ahol helyben ösztöndíjakkal és alacsony képzési díjakkal várunk. gfe.hu.
2: Reklámot hallottak.
6: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
18: És most!
2: Rádió
18: Indul a

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, erős lesz nálunk a következő 120 perc. Jami Ráé nálunk a következő 2 óra. Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello drága Jami!
1: Így van, hello Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok!
0: Tudjátok nézni is a műsort élőben, menjünk az applikációban és a YouTube csatornánkon. SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Elképesztően jó zenék lesznek, nagyon kevés dumával induljunk el.
1: Így van, és ha van egy jó témátok, ne tartsátok majd magatokban. Tehát a következő 2 órában én vagyok itt veletek, indulunk Hypaton barátommal, ez pedig az Outta My Head, erre majd elmondom a sztoriát később. De nagyon szeretjük, hogy belekezdem a Rádió 1 Live Mixet.

0: a lemezjátszóknál. Jamina!
1: Jamina!
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Van élőben a lemezjátszói mögött, ez pedig 1982 találkozása volt 2026-tal, Yazoo, Don't Go, Luca Debonair remixében, közlekedési információk jönnek nagyon röviden. Összeütközött két autó a fővárosban, az Árpád hídon Budáról Pestre is történt egy baleset az M0-áson is Gyál térségében. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Kaptál egy verset, Jami, képzeld el.
1: Oh.
0: Nagyon rövid, a címe csak annyi.
1: Figyelek.
0: Felni.
1: Ó, úristen. Jöhet, persze.
0: A patka csendben mosolygott, a felni bátran gurulgatott. Egy pillanat, egy halkoccanás, és kész a hétfői alkotás. A felni kapott egy kis sebet, de nem rontotta el a kedvet. Egy apró nyom ugyan ott maradt, a jó kedv viszont megmaradt. Szerezte Tomi.
1: Köszönöm szépen, hogy emlékeztettek a múltkori sztorira. Egyébként én kiraktam TikTokra is, de nyugodjon meg, tényleg mindenki, elmondtam azóta Petinek. Ugye a rövid sztori az volt, hogy idefele a rádióba, hogy leparkoltam, én meghúztam a felnit, és akkor így adásban azt kérdeztük a hallgatóktól, hogy mégis ezt egy nőként hogy kell elmondani a párodnak, hogy úgy ne gyere ki belőle rosszul, és nagyon-nagyon jó tippeket kaptam, illetve jött is egy felajánlás egy cégtől, hogy ők nagyon szívesen megcsinálják a felnimet, úgyhogy igazából ezt kellett volna mondanom, de elmondtam Petinek, aki pedig tök aranyosan azt mondta, hogy életem ez csak egy felni, majd megindítjuk.
0: Jaj, de cukik vagytok, úristen, ez a legjobb dolog, amit Peti mondhatott.
1: Így van, igen. Úgyhogy köszönöm a verset, nyilván ezt is elrakom emlékbe.
0: Helyes 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, saját dallal megyünk tovább. Köszönöm, hogy szeretitek, Jamina és Sophie közösen jön. Ez pedig a Holograms, itt a Rádió 1 Live Mixben.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Rádió Egyen, ez a Rádió Egy Like Mix Summer Edition, mellettem ma Jamina élőben a lemezjátszóknál. Csoda, szép napot nektek, ez egy üzenet. Engem ebben a mai nagy melegben ez a műsor élesztett újjá. Jaminához lenne egy kérdésem, mi lenne az az álomfellépés, amit akár pénz nélkül is elvállalna, csak hogy ott lehessen egyszer. Üdvözletet, Charlie. Hú, de jó kérdés.
1: Úristen, és ha hiszitek, hanem már nincsenek olyan vágyaim, hogy én a Tomorrowland-en vagy ilyesmi. Inkább tényleg egy olyat mondanék most, hogy tettem is ilyen kijelentéseket, hogyha valaki innovatív lenne itthon, és egy stadionba elhívnának, vagy a válogatott meccs fél idejébe, vagy valami, ami ideköt, ami magyar dolog, ami nem tudom, beteg gyerekeknek csinálnának valami olyan bulit. Szóval valami ilyesmit azonnal elvállalnék, és azonnal mennék ingyen, és egy forintot nem kérnék ezért a fellépésért. Úgyhogy most valami ilyen dolog jutott eszembe.
0: De szép válasz volt ez, tényleg. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megyünk tovább.
1: Így van, megyünk tovább, méghozzá egy közönség kedvencünk jön, ez pedig a Turn the Lights Off Kato DJ Dark remixében. Úgyhogy hangerőket magasra. Még itt vagyunk az első órában egy jó negyed órát veletek a Rádió Egy Live Mixben.

A Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: 7 órányi mix egész nyáron, minden hétköznap délután 5-től 7-ig, ma Jamina a lemezjátszói mögött, ez pedig Regán Lili dala volt a Hilmi. Este jössz Jamina a Hajdúszoboszlóra? Akkor nagy buli lesz, írja Árpád.
1: Így van, igen, ráadásul Lilivel megyünk, tehát ne felejtsétek, ő van előttem, és én jövök majd éjféltől, úgyhogy tényleg ilyen, ez nagy

0: minket, szerintem nagyon jól fog elsülni.
1: Apropó Campus Fesztivál, erről találtok is egy videót a TikTokon, meg az összes online felületen, hogy hogyan kell átadni a lemezjátszókat egy ilyen bulin. Amikor ugye Jamina és Regál Lili követte egymást, na az egy tök jó videó volt, azt én egy csomószor megnéztem.
0: Igen.

0: Ez a rövid kis jelenet, ez meg van örökítve, valaki éppen felvette a közönségből, úgyhogy szerintem egy tényleg nagyon szép kis videó.
1: Még egy üzenet, valaki azt írja a TikTokon, hogy augusztus 15-én lesz az esküvője, és a te új dalodra fognak kisétálni a
0: templomból. Most őszintén,

0: hydration break-et, jön egy kis hidratációs szünet, iszunk egy csomó vizet Jaminával, aztán pedig jövünk vissza, és még egy órán át itt vagyunk veletek élőben,
1: yes,
0: jó?
1: Yes.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal. Bár

stage-en. A Parton Rádió 1 stage, ahol délután 5-től este 10-ig a Rádió 1 DJ-k élőben tolják a legforróbb ritmusokat a vízenúszó stage-en. A fesztiválon Rádió 1 Jimmy Marina. A lemezjátszóknál este 11-től

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenore Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
17: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
18: Carglass javít, Carglass cserél!
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
21: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
20: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
21: Szállás.hu.
20: Úgyis lett.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
22: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját.
23: A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús,
22: saját pékáruk,
23: helyben készített friss szendvicsek,
22: csemegepulsz,
23: friss zöldséggyümölcs
22: és kedvező árak várják.
23: Békés Csaba, Kazinci utca 10.
1: Megnyitott a Hódos Autószerviz Békés Csabán. Márka független szervizünkben gondoskodunk autód megbízható működéséről. Augusztus 8-ig olajcsere akcióval várunk a Gyulai út 84 szám alatt, és még ma foglal időpontot a 30 307 32 47-es számon. Szakértelem, amiben megbízhatsz.
3: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyeg tisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el, utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu per szőnyeg tisztítás.
4: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timárpapír.hu webáruházban.
3: Bestseller ajánlatok a Körös Autócentrumban.
5: Az új Kia Sportage
3: már 8.949.000 forinttól elérhető.
5: Modern design,
3: fejlett technológia és kiemelkedő kényelem
5: egyetlen SUV-ban.
3: Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára,
5: a Szarvasi út 66 szám alá,
3: és próbálja ki személyesen.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
26: Felkészültél? Nem? Se baj, a Gál Ferenc Egyetemen a jövődre készítünk fel. Piacképes diploma a térség egyetemén. gfe.hu.
27: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
28: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békés Csabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: A műsor támogatója a Burger King.

0: igazi mai slágerekkel. Mixben.
1: Este 6 óra van, hello mindenkinek, dupla erőbedobással mixelünk 2 órán át egész nyáron, mellettem még mindig Jamina, övé ma a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Jami, még egyszer.
2: Hello Geri, sziasztok.
1: Csak ezt az SMS-t figyeljétek itt a legelején, kedves Jamina, minden tiszteletem a tiéd, ilyen elismeréssel, tisztelettel beszélni egy kollégáról, ahogy tetetted Liliről. Na ezt csak az igazán őszinte emberek tudják, nagyon sok sikert kívánok neked, zenéj még sokáig nekünk. Üdvözlettel egy Regán Lili rajongó, Zsivány 1-es Békés Csaba.
2: De cuki, köszönöm szépen. Szerintem ez csak

0: életre és önfejlesztésre van szerintem, úgyhogy én ezen nagyon sokat dolgoztam az elmúlt időszakban, úgyhogy tényleg ez csak is így lehet.
1: Így igaz, abszolút, adom, és hát Zsivány egyes, minden szabad, igaz, jön még egy órányi mix, megállás nélkül, hajrá!
0: Így van, igen, és Tóth Abigéllel fogok kezdeni, akire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, úgyhogy egy magyar kislánytól jön az indítódalunk, ez pedig a Sugar Daddy, itt a Rádió 1 Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Lady Gaga és az Abrakadabra, itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában. Jamina a lemezjátszói mögött, közlekedési információk jönnek, frissek, ropogósak és fontosak. 7 kilométeres dugó van egy karambol miatt az M0-as autóúton, az M3-as felé a 18-as kilométertől. Van baleset a fővárosban is, a Budaörsi úton befelé a Pannonhalmi útnál, valamint a Kerepesi úton, a Pesti oldalon szintén befelé a Barostér előtt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jamina kapott egy üzenetet és egy képet egy jacuzziból, egy Gyula nevű fiatalemberről, egy sört szorongat az egyik kezében, gyönyörű kidolgozott felsőtest, egy ezüstlánc a nyakában. Imádlak titeket, köszi, amiért szolgáltatod a jó zenét a relax mellé, kellemes nyarat mindenkinek. Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, aláírás Gyula.
2: Gyula, most ez egy kicsit ki...

0: van, hogy kibírhatatlanít
1: is. Így van. Úgyhogy hidratáljatok, sok-sok folyadék, ez nagyon fontos ezekben a napokban. Lendülünk közben tovább.
0: Így van, tehát akkor ha már tényleg valaki azt mondta, hogy ugye a saját esküvőjén fog megszólalni a legújabb dalomtól vagy Renivel, ráadásul a templomból fognak erre vonulni ki, hát hallgassuk meg akkor, és képzeljétek el, hogy erre fehér ruhába egy pár a templomból kivonul. Jön a Feel the Fire, Tolvaj Reni és Jamina közöse, itt a Rádió Live Mix-ben.

0: Megy ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ezt csináljuk. 2 órán át tart a Rádió 1 Live Mix, ma Jamina itt mellettem a lemezjátszói mögött. Nagyon-nagyon meleg van, úgyhogy tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, jön egy újabb Hydration Break, rövid lesz, alig 3 perces, aztán pedig jövünk vissza, és 1/2 órán át még itt vagyunk veletek. Jó?
1: Így van, maradjatok mindenképpen velünk.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Aki a 104 Rádió 1-et hallgatja, annak nem kell körbejárnia az országot, hogy felfedezze Magyarország nevezetességeit. Egymás mellett láthatja a Lánchidat, az Országházat, az Egri Várat, a Tihanyi Apátságot, az Operaházat, de miniben. Fedezze fel Magyarország híres épületeit.

0: új Kia Sportage már 8.949.000 forinttól elérhető. Modern design, fejlett technológia és kiemelkedő kényelem egyetlen SUV-ban. Jöjjön el hozzánk a Körös Autócentrumba Békés Csabára, a Szarvasi út 66 szám alá, és próbálja ki személyesen.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tanszervására 40 éves Tímár papír írószer szaküzletben. Vásárolj tanszert üzletünkben, és mi minden elköltött 10.000 forint után 1.000 forintos vásárlási utalványt adunk ajándékba. Várunk Békés Csabán az Andrássy út 47-ben és a www.timarpapir.hu webáruházban.
3: Ultimate Triple X Monster Truck Show Békés Csabán a Szarvasi úti bevásárlóközpont mögött. Augusztus 6-ától 9-éig minden nap 18 órától. Kaszkadőrök látványos produkciói, motoros őrület, drift show. Monster Truckok szétzúzzák az autókat. Ne hagyd ki, ezt neked is látnod kell. Ultimate Triple X Monster Truck Show.
4: Delej BT. Kovácsolt vaselemek, kapuvasalatok készletről. Ditek automata üvegajtók, garázskapuk, kapunyító automatikák, valamint kínálatunk kiegészült prémium minőségű kerítéselemekkel és trapézlemezzel is. Elindult webáruházunk, ahol folyamatos akciókkal vásárolhatnak.
5: www.automatikabolt.hu.
6: Fedezze fel Békés Csaba új élelmiszerboltját. A Lila Akád szupermarketben minden nap friss hús, saját pékáruk, helyben készített friss szendvicsek, csemegepult, friss zöldséggyümölcs és kedvező árak várják. Békés Csaba, Kazinci utca 10.
7: Nem tudod, merre indulj? Szerezz új szakmát a Békés Csabai Szakképzési Centrumban ingyen, akár munka vagy család mellett is. www.bsc.hu.
8: Újra feldübörög a rock!
9: Jön az 5. Vihar Sarki Rock Fesztivál!
8: Augusztus 12-16!
9: Békés Csaba Postelek autós mozi!
8: A színpadon!
9: Totális metal!
8: Deák Bill Gyula!
9: Moby Dick!
8: Akela!
9: Aurora!
8: Alkohol!
9: Pink Punkers!
8: És még sokan mások!
9: 2 színpad, 4 nap tömény rock!
8: Jegyek tixa.hu!
10: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Worldwide Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri!

0: Látok abban a rádiózást, amit ilyen jól csináltok. További jó munkát nektek, Emma.
1: Köszönjük szépen, Emma. Akkor Emma írt az előbb. Igen, oké, megvan, akkor összeraktam én is.
0: És képzeljétek el, ugye megyünk a TikTokon is élőben. Lotfi Begé, drága kollégánk benézett a TikTok live-unkba, az Untold Fesztiválon vannak éppen, és Sting koncertre mennek.
1: Így van, azt mondja, egy tanulmányi kirándulást ejtenek meg, de megint még amire időd van neked, vagy energiád, inkább ezt mondom, mert meg is rengeteget megy, rengeteg fellépés van, és tényleg ez a durva, hogy ő

0: akar tényleg a saját munkájába vinni, az elmegy tényleg egy ilyen tanulmányi kirándulásra, az Untold Fesztiválra, úgyhogy tök jó vagy, Begi. És ha már Begi, akkor nem? Kedveskedjünk egy picit?
1: Dehogy nem, menjünk tovább bele.
0: Amúgy nem játszottuk volna le, Begi, csak ha már itt vagy.
1: Eszünkbe nem jutott volna. De nem, nem igaz. Ez egy tök jó dal.
0: Így van, nagyon jól tudja a Begi, hogy mindenképpen játszottam volna, hiszen nemrég kaptam meg tőle Lotfi Begi és Freddy közösével.

0: Szok mögött az elmúlt két órában, holnap ugyanekkor Regán Lili fog majd mixelni. Mi a helyzet a DJ tehetségkutató dalja, mint a Next?
1: Fú, elképesztő, mert pont most vágtam össze egy videót róla, hogy 87 jelentkező van.
0: Wow!
1: Ami nagyon durva, mert az első tehetségkutatómon 94 volt összesen, most pedig ugye másfél hét telt el. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, ez számomra azt is jelenti, hogy megbíztok bennem, és hogy tényleg, hogy kíváncsiak vagytok egyáltalán a véleményemre azzal kapcsolatban, hogy ti mennyire értetek a mixeléshez. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a bizalmat, és ne felejtsétek, hogy még 20 napon keresztül tart ez a mix beküldés hozzám, amit megtaláltok ugye az e-mail címemet a social felületeimen, úgyhogy augusztus 26-ig tényleg nagyon nagy szeretettel várom ezeket a mixeket, hogy tényleg aztán találkozhassunk élőben zsűri előtt, ugye a legjobb 15 fog majd oda jutni.
0: Hajrá, hajrá, Jami, ma este van fellépés?
1: Hogyne, megyünk Hajdu Szoboszlóra, ugye Regán Lili lesz előttem, én pedig majd utána, úgyhogy én évfélkor kezdek Lili valamivel korábban, úgyhogy ott találkozunk, tényleg egy dupla dinamittal érkezünk innen a Rádió 1-be.
0: Dupla dinamit, de nagy, drága Jami, tegyétek oda jó bulit nektek, mi pedig akkor jövő héten találkozunk újra, jó?
1: Ja, jó szórakozás és jó hallgatózás nektek még itt a Rádió 1-en, és kitartást ebben a melegben, puszi!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Bibi Rexával és a Faithless-szel. És persze játék is lesz parádi Remember jegyekért. Rögtön szól tovább a zene, ez a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgyis tett!
10: Elkezdődtek az Euronix hetek! Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az Euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi!
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: Itt egy Orlen.
13: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a fehér szőlő kilója csak 799 forint, az 500 g-os áfonya doboza pedig csak 1199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: 1-2-3, vajon te vagy a mi Plazma Center párunk? Ha júliusban háromszor is voltál plazmát adni, akkor egész biztosan. Augusztusi első plazmaadásod alkalmával ugyanis emelt juttatással háláljuk meg önzetlenségedet. Sőt, ez még nem minden. Hozzád hasonló rendszeres plazmaadóink minden 50. adásuk alkalmával 5000 forinttal növekvő jubileumi jutalomra is számíthatnak. Köszönjük, hogy te is hozzájárulsz az életmentő plazma alapú gyógyszerek előállításához. Ne is késlekedj a foglalással, irány a plazmacenter.hu, és gyűjtsd be az emelt juttatást!
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió Egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük! Rádió Egy! Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Békés Csaba közösségi oldalán jelezték, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, két áruház közösségi terében és a Szent István téri nagy templomban is lehet hűsölni. Vízzel és árammal takarékoskodnak a Békés Csabai sportlétesítményekben és az Árpád-fürdőben, írja behír.hu. Korlátozták a locsolást, a világítást és több fürdőszolgáltatást. Az intézkedések vasárnap éjfélig maradnak érvényben. Jön a Csaba Gyöngye születi nap szombaton Békés Csaba főterén, írják a város közösségi oldalán. Családi programok, fagylalt bemutató, borlovagi ceremónia is lesz. A folytatásban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Békés Csabán hajnalban 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy. Indul! A Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Teleszórom isteni zenékkel és játékokkal ezt a következő egy órát is. Hello, hello!
1: Gyuri vagyok, Metzgerbigitől szeretnék kérni egy számot.
0: Szevasz Gyuri, kinek menjen?
1: Mindenkinek, aki most úton van.
0: Te merre jársz, hol vagy?
1: Én az M3-ason, Vízes a mai magasságában.
0: Ott milyen most a forgalom?
1: Hát, tűrhető.
0: Hál' Istennek, jön akkor neked az Éden Metzgerbigitől, Nagybogitól és Miss Mútól itt a Rádió Egyen. És figyelem, indítom közben az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni a Parádé Rememberre. Most hívjatok tizedikként, a számunk 0620 311 111.

0: Vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak pár hét van hátra a nyárból, viszont augusztusban is elviszünk titeket minden jó buliba, minden jó fesztiválra. Halló, halló!
1: Szia, Geri! Detti vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti! Mennyire vagy kiéhezve egy jó bulira egy tízes skálán?
1: Hát, egy tízes skálán 12.
0: Azt a mindenit! Valahogy érzem a hangodon, hogy nagyon mennél mulatni.
1: Igen, mindenképpen.
0: Szeretnék ebben segíteni. Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Detti, bent vagy a parádi Rimemberön, te vagy a tizedik.
1: Jó, de jó. Nagyon szuper.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon várjuk már, barátokkal fogunk menni.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió 1-en, nálunk csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy, és az most egy nagyon rövid megszólalás lesz. Halló?
1: Beáta vagyok, téről szintet szeretnék kérni, és a családom meg szeretnék küldeni.
0: Akkor ez a tiétek, The Fate of Ophelia.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mely Dóri Purple Disco Machine kéri, kinek menjen?
1: Páromnak mondjuk, mert még dolgozik ebben a nagy melegben, hogy kitartást is várom haza.
0: Szól is nektek a Substitution, és figyelem, indítom az újabb játékot, ha jönnétek a Parádi Rememberre, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 311 111.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Újabb hallgatóinkat szeretném elvinni a Parádi Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Geri, jó estét! Csabi vagyok Budapestről, és egy szuper számot szeretnék kérni természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Csabi! Hát egyrészt kimondtad a tiltott mondatot, másfelől játék van.
1: Micsoda, nem mondod, pedig csak én egy számot szeretnék kérni, de jó, ha én vagyok a tizedik, akkor... Mondanám is a rádió egy szlogent.
0: Csabikám, hát így még senki nem vitt el tőlem két belépőt, ha tudja a szlogent, hallgatlak.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Csabi, ezt összehoztad, még úgy is, hogy kiestél, gratulálok!
1: Zseniális, nagyon szépen köszönöm.
0: Te hívtál tizediként. Te most szivadsz? Tényleg csak egy dalt akarták kérni mindenkinek, aki szereti, vagy a játékra jelentkeztél?
1: Természetesen a játékra szerettem volna jelentkezni, és csak szivattalak.
0: Azt a mindenit! Hát ezt profi módon csináltad. Figyelj, úgy nyertél, hogy közben kiestél. Szerintem ez még senkinek sem sikerült.
1: Hát mondjuk nem tudom, hogy voltam már ilyen, aki ezt így lehozta.
0: Szerintem még soha. Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádi Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Úgyhogy Csabi, érezzétek jól magatokat, és imádtam ezt a játékot.
1: Én is nagyon imádtam, nagyon szépen köszönöm, és további szép estét kívánok nektek, és természetesen mindenkinek, aki szereti.
0: Betolja még egyszer. Csabi, nagyon köszönöm, hogy minket hallgat. Szép estét.
1: Köszönöm szépen nektek is, szia.
0: Játék holnap is lesz ugyanígy egész nap reggeltől estig a Rádió 1-en. Jennifer López jön David Gettával. Ez a Save Me Tonight.

0: Rádió Egyet halljátok, utánam diszkósít, úgyhogy én tartok egy hidratációs szünetet. Egy óra múlva találkozunk újra, a Juhász Geri kijelentkezik 9-től World is Mine Radio Show Regán Lilivel és Joer Juniorral a lemezjátszók mögött. A Hydration Break után találkozunk. Szép nyár estét, hidratáljatok, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
10: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig az 500 g-os Alesto Cashew Dió 30% kedvezménnyel csak 1749 forint. A 120 ml-es Ballino tölcséres pisztáciás jégkrém 37% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl. Igazán megéri.
13: Itt egy Orlen.
14: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
16: Balázsék lakjában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester.
17: De téged esküldre tettél be valamilyen súlyelemet?
16: Nagyon szolid volt. Léggömböket engedtünk el a végén. Kívánság léggömböt.
17: Aha. És mit kívántál?
16: Tessék? Nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
18: De biztos, hogy nem jött be.
16: Az még nem esett le az a léggömb. Nem lehet, volt, semmi nem volt. Volt
17: Balázs,
16: egy zenekar, zongorázó.
17: Lehet, ez a madár ezért jött.
16: Lehet, hogy ez a madár a stégen, ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kisgazdám. És az volt ráírva.
17: Én megyek a kíváncsi.
16: Nem volt nagy flancolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a rossz juhárt, két dalt előadott. Nem, semmi. Tök egy komágyba volt. Kettőkor még a Ringo Starr picit az elzongorázott néhány Beatles dalt. Nem flancoltunk, abszolút nem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rád.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
19: Köszöntöm Önöket, a villámhíreket Török Mónikától hallják. Több Békés megyei vállalat átszervezi a termelését az energiatakarékosság érdekében. Egyes cégek éjszakára helyezik át a műszakokat, mások a hűtőrendszerek működését és a gépek töltését igazítják a kisebb fogyasztású időszakokhoz. Vízzel és árammal takarékoskodik a Békés Csabai, a Gyula és a Gyopárosi fürdő. Több helyen korlátozták a szaunák és az élményelemek működését. A rendkívüli hőség miatt augusztus 12-e szerdára halasztották a labdarúgó NB3 második fordulóját, írja a beol.hu. A változás a Békés Csaba 1912 előre Szolnoki MÁV FC, valamint a BKV előre Gyulai Termál FC találkozót is érinti. Megnövekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, hajnalban Békés Csabán 23 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
0: Diszkósít. A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
16: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt megérdem a publikum, ez a diszkósít rádió show, rádió egyen, csak igazi mai slágermely, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
7: Hello, hello, szavaztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, már csak kettőt kell aludni, és jön az év legnagyobb szenzációja és bulia, 65 ezer emberrel cirka, DJ Oti Undi Freund, méghozzá az Óbudai Sziget nagy réten. Bárány Attila vagyok, jó szórakozást!
16: Én pedig DJ Junior vagyok, szép estét mindenkinek, és nagyon készülünk, igen, DJ Ottira, már csak azért is, mert az összes ilyen rendezvényen, ami idáig volt DJ Ottival kapcsolatban, mi mindig ott voltunk és részt vettünk ezeken.
7: Szívesen!
16: Úgyhogy még azt akartam, hogy egy kicsit több pénz, és egyébként akkor jókat is fogok még mondani.
17: Abszolút támogatom! Én mindig egy követ fújok a Juniorral!
7: Ezt észrevettem!
16: És ha már egy követ fújunk, akkor már is indulunk Hype-tól lemezével itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Rádió Show-ban.

0: beszéltünk telefonon, kérlek szépen vasárnap. Hát miről kellett vele konzultálnom, amikor felhoztam, hogy David Guetta és feldolgozás számok, de ez lehet egyébként szombaton volt, még mindegy, valamikor beszéltünk a hétvégén. Az első dolog, amire kitért, mi volt szerinted?
1: Na.
0: Hát ezt én mondtam neked előtt. Mondom, ezt nem hiszem el. Mondom, nem erről volt szó.
2: De fontos. A juniornek ez mindig fontos.
1: Ez így van.
2: Látta, ki hallotta, ki mondta, ki játszott el.
0: Mert ha ő az.
1: Mindig így volt.
2: És mire jutottatok egyébként?
0: Semmire. Arról, hogy nem erről beszélünk.
1: Arra, hogy ezt akart érteni megint. Ilyenkor nem érti, jó? Én sem figyelt.
0: Próbáltam.
1: És mondja tovább, érted? De hiába mondod, hogy de én, ha háromszor mondom, akkor sem érti.
0: Próbáltam erről a retróról beszélni, de nem sikerült.
2: Nem tudod.
1: De mondta ő nekem, érted? Ugye, igen.
2: Amúgy erről legmás győzködhet.
1: Igen, újat játszik,
2: hogy most akkor kiszokjon le a régiről. Egyébként szerintem szokjatok le mindketten.
1: Én egyébként hívhatjuk retrón is, de én cover songokat játszom.
2: És ha már ennél tartunk, hogy kijátszott először a következő dalt, és még hármat az előadótól a világon, klubban és rádióban az eredetiből hosszúban én játszottam először. Jön Imál Angel, ma este az első, az I'm Alive itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkos stérió show-ban.

0: 100%-ig tisztaságú, magas BPM tartalmú, a dönszínű diszkosít a rádió egyen, Bárány Attilával, Hanvai Pidzsi Mix-el és velem DJ Juniorral.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között a Berták, Bettinák, Csobánok, Décsék, Gézák és Pastorellák. Szülinapos pedig az ismerőseim közül Bányácsik Dani, Bandic Magdolna és Mészáros Attila. Isten értesse az ünnepelteket!
0: Én csak annyit akartam mondani, hogy 12:59-kor találkozunk a szigeten, és onnantól
2: mikor?
0: Kezdve, hát egykor nyit, érted? Egykor nyit
2: oda
0: a bejárt, és onnantól kezdve mondta Bárány is, hogy jó is ott lesz.
2: Egykor oda mész.
0: Igen, egykor oda mert...
2: Ne idegesíj.
0: És én azért megyek oda korán, hogy bejussak.
3: Csúriba volt.
0: Ő a kasszánál fog állni.
3: Nem kell, már van adom.
0: Tudom, viccelek. És azért megyek egyre, mert csak hajnali 1:40 zenélek.
3: Most mennyien fognak utalni? Most mennyien fognak? Így ideig is rohadt sokat gyűlöttek. De most, hogy elmondtad, hogy én állok majd a kasszánál, szerintem
0: most kiborultam. Most ott kell, hogy
2: legyen. Jézus Szentjük már. Miután egyébként az After Bullit majd én kezdem valamikor 22:40 környékén, vagy ez ott változik, nagyon-nagyon sok újat fog játszani. A következő tuti fix jön, a vadonatúj, illetve az egyik vadonatúj a 21 közül, Hugeltől, Big Seannal, a Body Drop, a Rádió 1-en, ahol csak igaz, ma is sláger megy, nagyon durva,

0: csak igaz, ma is Láger megdiszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai Picsivel.
1: A héten 4 fellépésem lesz, holnap Csorváson kezdek, és aztán évfélre érkezem Hajdúszoboszlóra, 15. kamionos találkozóra. Szombaton pedig az egész napomat tulajdonképpen az Óbudai szigeten fogom tölteni, ugyanis mi szervezzük a DJ Oti und die Freund megabulit, 65 000 emberre számítunk kb. És óriási örületre. Nagyon-nagyon fontos emberek, a héten már többször beszéltünk erről. Miután a hidak átteresztő képessége óránként 16 000 ember, ez azt jelenti, hogyha mindenki 6-ra érkezik, akkor csak az egynegyede fog bejutni a tömegnek. Tehát mindenképpen tessék korán érkezni, időben. Én például, ha nem is egykor, de 2-kor már ott leszek.
2: Ne,
1: akkor még nem kell konferálnom. Én ugyanis
2: engem
1: műsor vezetek.
2: Engem azt érdekel, hogy ki érkezik oda leghamarabb.
1: Én biztos, hogy nem.
2: Én. 12:59. Annyit akartam mondani még, hogy de tényleg érkezzetek időben, mert akkor lesz még olyan meglepetés, aminek örülni fogtak. És csak beszéljünk így, egy kicsit, nem tudom, hogy szokták ezt mondani így?
1: Hazabeszél,
2: az is igaz, igen. Meg annyit akartam még mondani, hogy a DJ Junior videó csatornám eredeti valódi, meg kaptam rá egy ilyen pipát, vagy nem tudom milyen ilyen hangjegyet, ott megtaláljátok az összes eredeti valódit, és én fogom játszani az After Party-n ezekben nagyon-nagyon sokan.
0: Jut eszembe, az imént kamusztam, nem az volt az első Imál Angel ma estén, hanem a második, és most jön a harmadik, a Drive Me Down itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: brain cells. Diszkos itt minden este 8-tól 9-ig a Rádió 1-en az igazi mai slágereket játsszuk. Tessék, itt a válasz. Diszkos itt igazi mai sláger. Semmilyen retro, ja. Semmi cover.
1: Ez milyen meggyőződésem volt.
0: Megdöltetek, igen, megbuktatok 20 év után. Ennyi. Ennyi.
2: Ti. Ti, akik a régiket így újra dolgozzátok. Ja. Nekem Csuriba se kellene, mi újra játszok.
1: Ja, azért nálad is van annyi.
2: Nagyon-nagyon kevés. Nagyon kevés.
0: A lényeg az, hogy igazi ma itt kell játszani, úgyhogy tessék.
1: Igen. Én szoktam ilyeneket.
2: Beszéljetek róla.
1: Meg az jutott meg eszem, hogy a Hamvai kezd olyan lenni, mint a Hugel volt ott a izébe, ott a Vin Casinónál, hogy így a 21 album bemutatni, egy ülés, akkor így tudod játsza az új Hugel albumot, ő E-Mile Angel izé lett most. Bemutató?
0: Nem ez bemutató ember lett.
2: Fél számomra megtiszteltetés az összehasonlítás. Lassz meg az
1: bottom, mit ezeket Hugel. A zenéket, mert én ezeket nem
0: szerintem,
1: kaptam
0: meg. Szerintem csak a pénz kevesebb.
1: Igen, nem. Nem, de most komolyan.
2: Ugyanannyi egyébként, csak hát nála dolláron a háttérben meg euró.
1: Hol jelentek meg ezek a zenék egyébként?
2: Ezek

0: Még sehol. Na. Így hosszúban sehol.
1: Akkor
2: küldj
1: el.
2: Kinek? Neked?
1: Na nekem.
3: Tudjál, persze.
1: Mert
3: új és...
1: Tényleg minek?
3: Új és... Káverszongokat játszunk.
1: De én már tudom, hogy minek. Elteszi, és 20 év múlva előszedi.
3: Káverszongokat játszok, kérdezed.
2: Ezt beszél meg a haverodra.
1: Egyébként a következőt mind a ketten fogjátok érteni. Valamikor 2 vagy 3 évvel ezelőtt, hogyha jól tudom, akkor Armin van Buuren már előszedte, ugyebár Van Halen és a Jump. Na most ez egy vadjúj, és ez retro az eredeti, rock and roll. Ez szenzációs Bass House Remix következik itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosi Trade Show-ban.
3: Retro.
2: Káver.
3: Rock retro. Rock retro.
2: Káver.
3: Rock retro.
2: Káver.

0: ez a rádió, és is olyan diszkosi trédiós, hogy itt vagyunk veletek 20 éve, és hogy ne csak mindig cover dalokról, meg retróról, meg bármiről is beszéljünk, hanem újdonságos, igazi mai slágerek. Meg arról, hogy a diszkosi itt van, és 30 darab fellépés idén is legalább, úgyhogy egy csomó helyszínen találkozhatunk.
1: Mindegy.
0: Szóval találkozhatunk velük sokszor is, hogy egyébként még vannak ilyen hétfőket, szerdáink, hogyha esetleg úgy van, akkor céges rendezvények, magárendezvények, arra is szívesen, bármilyen zenét tudunk játszani.
2: Figyelj, egyébként tehát csak az Attila tudja, hogy most akkor melyik diszkosít, melyik névvel, mit játszunk,
3: kérdezzetek,
2: hogy
3: bátran
2: játszunk.
3: Elmondom.
2: Tehát az, amikor ilyen nagyon sok poén van, játszunk régit is, meg újat is, egyszerre is vagyunk, meg nem egyszerre, és na azt, hogy hívják.
3: Nem, olyan nincs, hogy egyszerre, meg nem egyszerre. Ha nem egyszerre vagyunk, a Diszkosít Legends.
0: Az Diszkosít Fun Club. Csak nem úgy, mint a Hanvai Pizsi Fun, hanem érted.
2: Van ilyen is.
0: Nincs olyan.
3: Mi?
2: Hogy Diszkosít Fun Club.
3: Hülyeséget beszél.
0: De én úgy van, hogy fun, hogy vidám.
3: Most mondja.
0: Diszkosít vidám.
3: Mode harmad. Léci.
0: Azt mondta, hogy akkor vicceset mondunk, akkor
2: Jézus
0: az.
2: Mária, ez nagyon rossz idő. Hát lehet, hogy ezért jön a Bad Times. Sorban a negyedik ma estére Imál Angel-től itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

Rádió 1-en. Igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert, igazi mai slágert. A

0: de én nagyon imádtam és szerintem szórakoztató volt. A mikrofonok mögött még így utoljára is DJ Junior Bárjantól és jó magam Hanvai PG.
1: DJ Junior cover.
2: Retro cover.
1: Retro cover.
2: Hanvai PG retro cover.
0: Igen. És újítás.
1: És újítás. Na, és Bárány Attila is, én azzal búcsúzom tőletek, hogy pénteken Hajdúszoboszlón bulizhattok velem éjféltől, szombaton pedig igazából egész nap, délután egykor nyitunk, kettőkor pedig már én is ott leszek az Óbudai szigeten, a Nagyréten, a kettő? DJ Oti Windy Freund, igen, kettő, akkor tényleg ott leszek, és aztán utána Hanvai PG-t én váltom majd a Discosit stage-en, viszont a Classic House arénában én leszek az, aki kezd, tehát egy időben fogunk zenélni Hanvai PG-vel. Ő azért hangsúlyozta egyébként, hogy ő csak újat fog játszani, mert én viszont csak klasszikot.
2: Igen. Nagyon jó. Én még nem tudom mit, majd megoldom. De egy biztos, hogy együtt fogunk játszani majd.
1: Retrokával.
2: Jó. És még egy dolgot szeretnék mondani, hogy én majd okozok meglepetést is mindenkinek, aki jön, úgyhogy időbe érkezzetek, jó? Ez még fontos információ. DJ Junior voltam, minden elérhető a YouTube csatornámon, úgyhogy amíg nem követtétek, akkor tegyétek meg. Szavaztok.
1: Nekem nincs mit hozzáfűzöm ehhez. További jó rádió, de sziasztok!
0: Én annyit mondok, hogy Milano, Techno, Retro. Tehát én újat fogok játszani majd a hétvégén.
2: TS-no? Ja, az nem.
0: De az másmilyen. Egyébként egy biztos, hogy én pénteken várok még mindenkit sok-sok szeretettel, majd Balatonfűzfőn, és ott után pedig megyek öttevére oda, és tessék majd megérkezni, hogyha esetleg valaki bírja a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, itt vagyunk és kezdünk. Szupersztárok jönnek a következő három órában, igazi nagyágyúk minden értelemben. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: És hát zenei értelemben is abszolút prémium lesz ez a következő három óra, exkluzív zenékkel, sok újdonsággal és különlegességekkel, amik nem szólnak sehol máshol. Kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show. Regán Lilia lemezjátszói mögött az elmúlt hetekben három fellépésed is volt már Majorkán, méghozzá Majorka legmenőbb klubjában. Na milyen volt? Mesélj, milyen ott a közönség?
1: Hát el se tudom mondani, hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy ugye harmadszor is visszahívtak zenélni, mert nagyon jól sikerült, hála Istennek, a buli. Teljesen más a közönség, egyébként én is picit más szettet játszottam, mint amit mondjuk Magyarországon tőlem hallhatnak. Nem teljesen, de igyekeztem figyelni a spanyol közönséget, úgyhogy több spanyol zene volt nálam. Nagyon izgalmas volt tényleg, és óriási nagy élmény volt tulajdonképpen megtapasztalni, hogy milyen érzés egy ilyen megaklubban fellépni.
0: Hát nagyon menő, gratulálunk, és sok ilyen bulit kívánunk még neked. Most viszont nem spanyol dal jön, hanem egy magyar dal, a saját dalod angol nyelven.
1: Ráadásul a legújabb saját dalom érkezik most, ami biztos, hogy nem maradhat el a rádió szettemből. Ez nem más, mint a Heal Me, ez érkezik most át itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

brain still.

0: Mennyire cool, mennyire menő ez a zene. Green Velvet és a La La Land, ez egy idei Medusa remix volt belőle. A World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, nyár végén pedig Zamárdiban jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok velünk minden este, és ugye a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Nagyon kíváncsi leszek, azt hiszem, hogy őt még nem hallottam élőben fellépni, de biztos, hogy meg fogom hallgatni, hogyha lesz rá lehetőségem. Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztál nekünk rengeteg friss megjelenést. Lost Frequencies érkezik, akinek te a korábbi dalait is nagyon szereted.
1: Nekem a személyisége is nagyon szimpatikus, a zenét is imádom, amiket csinál, szerintem egy egészen elvont személyiség, és van egy különlegessége, úgyhogy elhoztam ma este az újdonságát, ami a Leave It All címet kapta, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

Hold His Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és Rehab egyesítették az erőiket, ez volt a Sleep Tonight a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és ugye azt ígértük, hogy igazi A-kategóriás szupersztárok várnak titeket egész este, Alex Kenji, Hugh Girl, Tame Impala, ők mind-mind jönnek 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: My radio show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Galili. World is Mine Radio Show
1: starts now. World is Mine. Hello mindenkinek, ígérem, továbbra is tökéletes társ, tökéletes háttér leszünk a nyárestétekhez. Mellettem még mindig Regálili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili.
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Szemfeltet nagyon szeretjük, az előző órát vele zártuk, a másodikat pedig vele kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Regál Lili a lemezjátszói mögött, Hugh-ől érkezik, most tudjuk, hogy imádjátok. Egyébként szeptemberben, ha valaki nem tudná, lesz egy daytime buli a Budapesten. Ez a Moving to the Sun, Imael Angel-lel és Hugh-öllel készítette közösen. Ezt játszottad Majorkán is, Lili?
1: Képzeld, Geri, hogy ezt a dalt játszottam, ráadásul én úgy szoktam játszani a szeptemberben, hogy van egy zene, egy Bad Bunny zene, ami elképesztő jól illik rá, tényleg olyan, mintha együtt született volna a két dal. Amikor először lejátszottam, rázott a hideg, úgyhogy ezt lejátszottam a majorkai fellépésemen, úgyhogy elhoztam nektek ma is a World Is My Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Moving to the Sun, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regáli

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show csütörtök este. Regán Lili a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek rengeteg friss megjelenést. David Guetta érkezik, és egy különleges dal visszaköszön benne a Stardust klasszikusa, a Music Sounds Better With You. Hát David Guetta nem tud mellé nyúlni.
1: És még mindig a mai napig a DJ meg alapján a number one DJ elképesztő, hogy még mindig ott van a toppon. Hoztam tőle egy újdonságot, egy feldolgozást, aminek a címe Just The Way You Are. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. The way you

0: James Hype és a Don Fake Me Up egy régi kedves ismerős csütörtök este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Regál Lili a lemezjátszóim mögött. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nem tudom, hogy vámpirok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol. Ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

is Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Regálili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött

0: Rádió 1-et halljátok, Regál Lili mind a két mai szettjét magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra, megtaláljátok ezt a két összeállítást a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációnkban is a Mixek fülben. Joer Junior is befutott közben, innentől éjfélig ő mixel. Jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
5: Are you ready?
1: Radio 1. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben.
4: World is mine.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, zseniális lesz nálunk a zene a következő egy órában is. Joer Junior viszi tovább a csütörtök estét. Hello JJ!
2: Gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek, szavaztok! Szia Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Vágjunk bele az utolsó egy órába itt a World is My Radio Show-ba. Fantasztikus zenékkel készültem. Mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

0: Blue Edge of Desire, ebből jövőnképpen kifelé. Miben megyünk bele?
1: Már is pörgünk tovább, érkezik Switch Disco és Samfeld közöse, akik ott voltak velünk és hatalmas bulit csaptak a rádió születésnapi fesztiválon. Ez a legnagyobb újdonságok, Sleep Tonight, folytatjuk már is itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up, this is Samfeld, you're listening to the World is My Radio Show on Radio 1, Hungary.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: A második fél órát egy kicsit keményebbre fogjuk húzni, egy kicsi hangerőtekerés, és már is folytatjuk itt a Rádió 1-en.

Closed Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Alex Kenji fantasztikus nyári slágere 2026-ban, ez volt a Bambolé a World Is Mine Radio Show-ban. A Rádió 1-en Joel Junior utolsó előtti trackként játszottam. A JJ Zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen mindenkinek az elmúlt egy órát. Joel Junior voltam, egy hét múlva innen folytatjuk. Legyetek jók, szevasztok!
0: Amivel pedig ma zárunk, az nem más, mint Tonszendály és Fischer közöse a Favor. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, ciao!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, a mikrofonnál Kismárti, a folytatásban pedig egy monumentális dark pop zene, amit annyira szeretnek a Rádió 1-esek, hogy a Top 500-as listánk legelső helyére szavazták be tavaly. Az igen, úgyhogy ha még emlékszünk rá, volt egy jó kis Lady Gaga hétvégig, én nagyon szeretem egyébként a Top 500 hétvégeket, de kell vajon várom már a következőt is. Úgy látom a kristálygömbömben, hogy közeledik. Lady Gaga, abrakadabra, ezt azon most az éjszakai műszakhoz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

vagy csak igazi mai sláger, mert most egy nagyon menő brit DJ, Sigala, aki kereken 11 éve gyártja már a dalokat. 2015 volt a bemutatkozás éve az Easy Love-val. Ez ugye egy Jackson 5 dal. Hát nem sample, mert hogy nem kivették ezt a részt a dalból, hanem ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, igazi szupersztárok a folytatásban, a világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez, énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője, elképesztő sok sztárnak írt más slágert, ez a Save Me Tonight. Don't know.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Kamrát, Hug Yourself, ezt hozom a folytatásban. A német sztár gyakorlatilag hazajár hozzánk, hogyha koncertekről van szó. Nagyon speciális a kapcsolata a Magyarországgal, hiszen mi voltunk az első ország Németországon kívül, ami játszotta a zenét, ahol lett egy ilyen saját kis rajongói bázisa. De Németországban is nagyon-nagyon szeretik őt, a Be Mine dalát például a nyáron 100 000 ember előtt adta elő élőben. Ez a Hug Yourself Kamráttól a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
3: Rádió 1.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Metzger Viki a folytatásban, és az új dal, a One Kiss. Természetesen Viki is ott lesz a Rádió 1 stage-en, a Strand Fesztiválon, ami augusztus 19-én startol majd Zamárdiban. Hát addigra túl leszünk a lehűlésen, talán egy-két frissítő záporon és zivataron is. Az első nap line-upját mondom, diszkosít Lotfi Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger Viki, Nyubik, Jauri, de az összes Rádió 1-es DJ-vel lehet majd találkozni. Hamarosan, Zamár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltélt Twingo-ra, a Rolex-et Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is.